Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: Szent Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szenvedéséért.

0: Világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk ötszent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereteti jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benned. Ezt a címet adtam a mai elmélkedésünknek. Azt hiszem, hogy boldogságos szűzanyától elsősorban ezt tanultam meg, vagy ezt tanulhatjuk meg, hogy igent mondani és bízni. Uram, te nem a felkészülteket hívod el, hanem az elhívottakat készíted fel. Ez azt jelenti, hogy az alkalmatlanságom nem kizáró ok, sőt, éppen ez a lényeg, ez a kiinduló pontja annak, hogy a te hatalmad munkálkodhasson bennem. Ránézek arra, amire hívsz, és azonnal sorolom a hiányosságaimat, mindazt a készséget, ami hiányzik, a tapasztalatot, amim nincs, a képesítést, ami hiány vagyok, elfelejtve, hogy neked ezekre nincs szükséged. Taníts meg rá, hogy a felkészítettség az elhívás után jön, nem előtte. Hogy te nem várod meg, amíg készen állok, hogy aztán elhívje, hanem te hívsz el, és azután teszel képessé. Te abban vagy különleges, hogy a valószínűtlen embereket hívod el, a képzetleneket, a felkészületleneket, azokat, akik tudják, hogy egyedül nem lennének képesek rá. Mert így mindenki tudja, hogy a te hatalmad munkálkodik, nem az övék. Segíts felhagyni azzal, hogy a képesítéseim hiányát ürügyként használjam az elhívásod elutasítására. Segíts, hogy először igent mondjak és bízzak benne, te megadod mindazt, amire szükségem van, hogy engedelmeskedem. Emlékeztes arra, hogy a hit minden hőse alkalmatlannak érezte magát. Mózes dadogott, Gedeon elbújt, Dávid a legfiatalabb volt, szűzanya is azt érezte, hogy teljesen képtelen a hivatására, és mégis felkészítetted őket pontosan arra, amire elhívtad őket. Adj bátorságot, hogy elfogadjam az elhívásodat akkor is, ha teljesen felkészületlennek érzem magam. Bízva abban, hogy sosem hívsz el annélkül, hogy fel ne készítenél, és sosem küldesz el annélkül, hogy meg ne adnád a szükséges erőt. Engedd, hogy ma belépjek abba, amire hívsz, tudva, hogy Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem az elhívottakat készíti fel. Én pedig elhívott vagyok. És igen, jó ebben a gondolatban, ebben a valóságban lenni, hogy elhívott vagyok. Szűzanyám, segíts először igent mondani, és utána bízni. Néha Isten megengedi, hogy dolgok összetörjenek, hogy feltárja, mit is tartott össze, vagy mi is tartott össze valójában, és ez nehéz. És ezt látjuk a szűzanya életében is. Mert amikor valami szétesik, egy kapcsolat, egy terv, egy álom, egy elképzelt jövő, az első kérdés, amit az emberek feltesznek, hogy miért? Miért most? Miért ez? Miért engedte ezt a jó Isten? És őszintén néha nem kapjuk meg ezeket a válaszokat azonnal, de idővel sokan felfedeznek valami meglepőt. Amit azt hitték, hogy az alapjuk soha nem volt elég erős ahhoz, hogy elbírja az életük súlyát. Ezért Isten elkezd újjáépíteni. Nem azért, hogy elpusztítson, hanem hogy megerősítsen, és ez fontos. Mert sok ember összekeveri a megtörést a kudarccal. De nem minden, ami eltörik, van elrontva. Néhány dolog azért törik össze, mert éppen újraformálódik, finomítódik, tisztul,
Valami erősebbre épül újra. A gyémánt nyomás alatt formálódik. Az arany tűz által tisztul. És a hit gyakran akkor erősödik meg a legjobban, amikor azok az idéglenes dolgok, amelyekhez ragaszkodtunk, kihullanak az életünkből. Ezért, ha most valami bizonytalannak tűnik az életedben, ne feltételezz, hogy Isten elhagyott. Lehet, hogy éppen feltárja azt, ami nem tud megtartani téged, hogy megalapozza azt, ami igen. És egy nap talán visszanézel arra, ami összetört. És felismered, hogy pontosan ott kezdett el Isten valami jobbat építeni. Római levélben ezt olvassuk, sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás álhatatosságot munkál, az álhatatosság kipróbáltságot, és a kipróbáltság pedig reménységet. Római levélben olvashatjuk. Segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benne. Bízzak ebbe abba, aki számára igent mondok. Uram, neked van terved az életemmel, és kezdem megérteni, hogy az a terv sosem volt ígéret nehézségek, vesztességek, vagy azoknak a dolgoknak a nélküli életre, amiktől a legjobban félek. Néha ébren fekszem, aggódva a szeretteimért. Olyan forgatókönyveket képzelek el, amiket bárcsak megelőzhetnék, és azon tűnődöm, vajon a nehéz dolgok valahogy annak a bizonyítékai-e, hogy a terved kudarcot vallott. Taníts meg arra, hogy az, hogy van terved az életemmel, nem azt jelenti, hogy minden fájdalmas lehetőségtől védve vagyok, hanem azt, hogy semmi fájdalmas nem esik ki a te hatókörödből, vagy a te jelenlétedből. Nincs olyan hely, ahová az életem, vagy azoknak az élete, akiket szeretek, eljuthatna, ahol te ne lennél már ott. És nincs olyan nehéz körülmény sem, ami elválasztana minket a te szeretetettől. Segíts felhagynom azzal, hogy a te hűségedet aszerint mérjem, történnek-e nehéz dolgok, és kezdjek bízni abban, hogy te előttünk jársz mindenben, ami következik, jelen, vagy minden lehetőségben, amitől félek. Emlékeztes arra, hogy azok a dolgok, amiktől a legjobban félek, nem állnak a terveden kívül, nem esnek ki a te gondviselésedből, és bárhová is vezessen az élet, te már előttünk jártál. Adj nekem elegendő békét, bízva nem abban, hogy a nehézségek elkerülnek, hanem abban, hogy semmi sem választhat el minket soha a te szeretetettől. És ezt jelenti az az igen, amit a szűzanya is kimondott. Hadd bízzak ma abban, hogy terved van az életemmel, amely még attól is megőriz, amit a legjobban félek, mert semmi sem érthet el a te ható körödön kívül. Uram, neked van terved az életemmel. És valóban, a jó Istennek óriási terve van velünk. Vajon hogy néz ránk a jó Isten? Akkor, amikor igent mondunk rá, vagy mielőtt igent mondanánk rá, én mindig fontosnak tartom, hogy kicsit éljük bele magunkat abba, hogy hogyan is tekint ránk a jó Isten. Uram, te kincsként tekintesz rám. Nem eltűrsz, nem viselsz el, nem vonakodva fogadsz el, hanem valóban kincsként becsülsz, és olyan értéket találsz bennem, amit én nem látok meg magamban. Küzdök azzal, hogy elhiggyem, kincsként tekintesz rám. Könnyebb elhinnem, hogy csak eltűrsz, hogy azért viselsz el, mert muszáj, hogy kötelezettség vagyok számodra, nem pedig örömforrás,
Taníts meg rá, mit jelent az, hogy a mindenség Istenek kincsként tisztel. Segíts, hogy ez az igazság mélyebbre hatoljon a bizonytalanságaimnál, és elhiggyem, hogy őszintén értékelsz engem. Nem lett volna muszáj kincsként tekintened rám. Teremthettél volna úgy is, hogy közömbös vagy irántam. Szerethettél volna távolról, öröm nélkül is. Te mégis úgy döntöttél, hogy különleges kincsként becsülsz. Segíts úgy élnem, mint akinek tudomása van arról, hogy kincsnek számít. Segíts, hogy másként viselkedjem, mert tudom, hogyan látsz engem. Hogy ne éljek úgy, mint aki értéktelen, miközben te drágának nevezel. Emlékeztes rá, hogy ami kincs, azt védelmezik, biztonságban tartják és gondosan kezelik. És te pont így vánsz velem. Őrzöd azt, amit értékelsz, és óvatosan tartod azt, ami drága a számodra. Adj bátorságot, hogy ellenkezés nélkül befogadjam ezt az igazságot, hogy ne soroljam az okokat, miért nem kellene kincsnek tartanod, és ne hárítsam el a szeretetedet csak azért, mert nem érzem magam méltónak rá. Hadd nyugodjak meg abban a valóságban, hogy te kincsként tekintesz rám, hogy mérhetetlenül értékes vagyok, drága a szemedben, és örömödet leled bennem, te az Isten, aki bárkié lehetnél,

nem lát. Vannak pillanatok, amikor a szívünk összetörtnek tűnik, a hitünk meggyengül, és az erőnk elfogy. Mégis, még a legalacsonyabb pontjainkon is Isten keze soha nem hagy fel azzal, hogy felénk nyúljon, mint az agyag az alkotó kezében. Megrepedhetünk a nyomás alatt, de soha nem vagyunk javíthatatlanok. A Jóisten különlegessége abban rejlik, hogy helyreállítja azt, ami romlottnak tűnik, meggyógyítja azt, ami sebesült, és újjáépíti azt, ami összedőlt. Amikor a világ törött darabokat lát, Isten egy még formálódó mesterművet lát. Ha ma terheket hordozol, ne add fel. Vidd Jézushoz, a szűzanyához a fájdalmadat, a kudarcaidat, a félelmeidet és a könnyeidet. Ő nem fejezte be a történetedet, az ő kegyelme nagyobb a hibáidnál, és az ő szeretete erősebb a küzdelmeidnél. Uram, lehet, hogy megtörtem, de még mindig a tiéd vagyok. Gyógyítsd meg a szívemet, erősítsd meg a lelkemet, állíts helyre a hitemet, formálj újra a te tökéletes akaratod szerint. Bárhogy is érzed magad, sérültnek, emlékezz erre, ugyanaz az Isten, aki teremtett, képes helyre is állítani. Ugyanaz a kéz, amely formált, képes újraformálni. Ugyanaz a megváltó, aki meghalt, érted, ma is veled jár. Izajás prófétánál olvashatjuk, de most is, Uram, te vagy a mi atyánk, mi agyag vagyunk, te pedig, ami formálunk, mindannyian a te kezed munkái vagyunk. Segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benne. Milyen jó lenne igent mondani. Milyen jó lenne egészen Istennel élni. Uram, neked van terved az életemmel. Te valóban ott vagy az életemben. Átadni Istennek a terveidet, és hagyni, hadd jöjjön, aminek jönnie kell, bármi, amit ő megenged, és hinni abban, hogy minden az ő tudtával történik, hogy néha a halál árnyékának völgyén vezet keresztül az út, de te akkor sem feled, hogy az Úr az én pásztorom, nem félek. Hogy mert az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm, és minden megadatik, amire szükséged van. Vannak hitvallásos helyzetek, amelyeket csak akkor tudsz átvészelni, ha megvallod a hitet, és megvallod, hogy az Úr az én pásztorom, és nem félek. Uram, segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benned. Jó lenne belelátni Isten terveibe, mit tervezett a jövőre. Hogy miért történhet meg az, amiről érzed, ennek nem lenne szabad megtörténnie. Mégis Isten mit tud majd kezdeni vele? Hogyan tud ebből a felfoghatatlanul elrontott jelenből egy helyreállított jövőt létrehozni? De nem láthatsz bele Isten jövőbeli terveibe. Csak hihetsz. Elsődlegesen nem is abban, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz, hanem konkrétan benne. És a benne való hitben elmélyedve fokozatosan elcsendesedik benned minden, és végül rájössz, hogy semmi sem fontosabb, mint Isten. Mert ha Isten van, minden van. És ahol nincs, lehet bármi, pont az hiányzik belőle, amivé az ő jelenléte teszi ezt a mindent. Nem láthatod a jövőt, de hihetsz benne, hogy egy valami biztos, egy olyan jövő vár, amiben ő ott lesz benne. Kedves Mágy Rádió hallgatók, kedves testvéreim, nagy ajándék a boldogságos szűzanya lelkületében igent mondani, és rátenni az életünket, az életet egy ilyen Istenre. És a jó Isten ott van mindannyiunknak az életében.

mindenkinek az életében ott van, és akkora ajándék megélni, megtapasztalni ezt a jó Istent, ezt a közelséget, ezt a szeretetet. És erre is hívlak meg, hogy merd átadni az életedet. Merd minden élethelyzetben kimondani ezt az igent. Uram, te nem a felkészülteket hívod el, hanem az elhívottakat készíted fel. És tényleg az egész életünk egy nagy felkészítés valamire. És amikor ezt éljük, nem könnyű, mert rengeteg vívódás, nehézség, megpróbáltatás érhet. De ha Isten akaratát tesszük, akkor ez óriási ajándék. Nagy ajándék azt mondani, hogy igen, Uram, én rád tettem az életemet. Én rád teszem az életemet. És veled együtt szeretném élni a mindennapokat. Bármilyen életszakaszban, élethelyzetben is vagyunk, azt tudnunk kell, hogy a Jóisten mindig arra az időszakra adja a kegyelmét. Bármiben is vagyunk. Isten kegyelmet ad, és abban az életszakaszban ad kegyelmet. És nagyon jó ráhagyatkozni erre a kegyelemre. Nagyon jó ráhagyatkozni a jó Istennek erre a szeretetére. Minden életszakaszban ott van a jó Isten. Soha nem hagy magunkra. Ő tudja, hogy mire van igazán szükségünk, és valóban nagy-nagy szeretettel van ott a mindennapjainkban. Déri Tibortól olvastam a tegnap, és úgy el is gondolkodtam, hogy mekkora igazság ez a mondat, hogy a mindennapok hordalékából kell kimosnunk életünk maréknyi aranyát. Sok mindent hoz ugye az életünk, és sok hordalék van az életünkben. De bízni abban, hogy tényleg az életünk aranya ki lesz mosva, kimosódik. Bízni a Jóistennek ebbe a kegyelmébe, ebbe a nagy-nagy szeretetébe. A tegnap ünnepeltük Kármhegyi boldogasszonyt, a szűzanyát is. Igen, érkezzünk meg a szűzanyához, ezzel a gondolattal hívtam meg, vagy küldtem el Kármhegyi boldogasszony imacsoportokat a Maruszentgyörgyi Kármelbe. Igen, érkezzünk meg a jó Istenhez. Érkezzünk meg oda, ahol a szívünk és a lelkünk mindig tud találkozni a jó Istennel. Vannak, akik egy romot cipelnek majd a magányuk alatt, amit senki más nem láthat. Lehet, hogy normálisan beszélnek, mosolyognak, amikor számít, és úgy tesznek, mintha a súly elviselhető lenne. Miközben belül kimerültek a gondolatok, emlékek, fájdalom elleni küzdelemtől, ami soha nem ad nekik békét. És nem fogod tudni, mennyire közel vannak az összeomláshoz, vagy mennyi erő kell ahhoz, hogy egyszerűen csak előtted álljanak. Szóval ne tedd a hallgatásukat gyengeséggé, a szomorúságukat kellemetlenséggé, a küzdelmüket pedig valami nevetségessé. Légy türelmes, légy gyengéd, és úgy válogasd meg a szavaidat, mintha számítanának, mert számítanak. Egy meggondolatlan megjegyzés elmélyítheti a titokban már vérző sebet, de egyetlen pillanatnyi őszinte kedvesség emlékezhetett valakit arra, hogy a világ nem hagyta el teljesen, és légy kedves még akkor is, ha nem érted, de különösen akkor. És sokszor nem értenek meg, sem engem, sem én másokat. Sokszor nem tudjuk, hogy mik vannak az életünkben. És igen, néha a legerősebb láncok nem a kezeiden vannak, hanem az elméd körül. A hazugságok, amiket elhittél, a címkék, amelyeket elfogadtál,
a félelmek, amelyeket annyiszor ismételtél, hogy végül igazságnak kezdett hangzani, túl törött vagyok, már túl késő, soha nem fogok megváltozni, Isten soha nem használhatna valakit, mint én. És őszintén, sok ember olyan harcokat vív, amelyeket valójában már évekkel ezelőtt megnyert. Nem azért, mert a láncok még mindig léteznek, hanem mert nem vették észre, hogy az ajtó már nyitva van. És ez számít, mert a Krisztusban való szabadság nem csupán arról szól, hogy hol töltöd az örökké valóságot, hanem arról, hogy, hogyan élsz ma, hogyan gondolkodsz, hogyan látod önmagad, hogyan reagálsz, amikor a szégyen újra kopogtat. Az ellenség szereti bentartani az embereket olyan börtönökben, amelyeknek már nincs zárjuk. De Jézus nem azért halt meg, hogy az életedet rabként éld le. Azért jött, hogy megszabadítson, szabaddá tegyen a kárhoztatástól, szabaddá a szégyentől, szabaddá attól a hazugságtól, hogy a múltadnak nagyobb hatalma van, mint Isten kegyelmének. Szóval, ha mostanában régi címkéket cipelsz, tedd le őket. Ha régi bukásokat pörgetsz, újra és újra engedd el őket. Ha úgy élsz, mintha még mindig az a régi ember lennél, emlékezz erre, Isten nem azt kéri tőled, hogy azzá válj, aki voltál, hanem arra hív, hogy előrelépj abba, akinek ő teremtett. És olyan jó tudni, hogy igent mondhatok a jó Istenre ma is. És olyan jó tudni azt, hogy nincs olyan élethelyzet, vagy életszakasz, amiben ne lenne ott a jó Istennek a kegyelme. Kedves Mári Rádió hallgatók, szűzanya lelkületinek a titka az ő igenje és az ő bizalma. Kapaszkodjunk a jó Istenbe, szeressük a jó Istent mindenek felett, és bízzunk abban, hogy neki terve van, szeretett terve a mi kiteljesedésünkhöz. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg, hogy velem tartottak. Hajlák Attila István plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Fiatalabb Szent Makréna szűz. Kis-Ázsiában, a pontuszi Neo-Cezária közelében 358 óta két kolostor állott. Az egyik nők, a másik férfiak számára. Festői vadonban épült mindkettő, s az Íris folyó választotta el őket egymástól. A női kolostor keletkezett először, a benne lakó szüzeket Makréna irányította. Vele együtt élt itt anyja Szent Emmelia. A férfi kolostor alapítója öccse Nagy Szent Vazul volt. Itt járta a szentség iskoláját másik öccse, Nisszai Gergely, és itt volt Vazul utódja a kolostor vezetésében a család legfiatalabb, 10. gyermeke, Péter, a későbbi szebasztei püspök. A szerzetes telep a Szent Család birtokán terült el, s kezdeményezője Makréna volt. Makréna 327 körül született Kappadókiában. Nevelését és oktatását édesanyjától kapta. A zsoltári ma életének része volt. Amikor fekvőhelyéről felkelt, ha tanulmányait megkezdte vagy befejezte, amikor táplálékot vett magához, és ha imádkozott. Egy szóval a Zsoltár könyv lett az utitársa. Makréna további képzését is valószínűleg ugyancsak a család rejtekében, a szüleitől kapta. Nem volt ez egyoldalú ismeretközlés, hangsúlyozottan nőies életre nevelték. Megtanult minden munkát, ami a háztartásban előfordult, anélkül, hogy ezzel megrövidítette volna a tudományt. Amikor Makréna felserdült, szépsége és műveltsége miatt sokan pályáztak a kezére. Apja a kérők közül kiválasztott egy fiatalembert, aki a rászorulók és szükséget szenvedők ügyvédje volt. Mielőtt azonban a házasságra sor került volna, Makréna jegyese meghalt. Ő pedig elhatározta, hogy örökre lemond a házasságról. Minden további leánykérésnek ellenállt. Felfogása szerint ugyanis a vőlegénye nem halt meg. Aki az Istenben él már, az csupán egy másik országba költözött. Ezért ő jogtalannak tekintette, hogy ne őrizze hűségét távolba szakadt vőlegénye iránt. Ettől kezdve Makréna élete teljesen összefonódott anyjáéval. Csodálatos kétoldalú adás és elfogadás volt ez. Anyjával való közössége oltalmazta a lányt, a lány szeretőszolgálata pedig mentesítette az anyát némely gondjától. Apja halála után lett csak igazán anyja nélkülözhetetlen segítsége Makréna. Munkájával gondoskodott megélhetésük egy részéről, és részt vett fiatalabb testvérei nevelésében. Fellelkesítette Krisztusért a testvéreit. Vazul élete nagy fordulatát köszönheti neki. Amikor a retorikában és logikában szerzett ismeretei miatt erősen felfuvalkodva tért haza a főiskoláról, rövid idő alatt megnyerte a szerzetesi élet alázata számára. Amint Nisszai Gergely mondja a Szent Makrináról szóló életrajzában. Legfiatalabb testvérének, Péternek pedig mindene lett Makréna. Apja, tanítója, nevelője, anyja, tanácsadója minden jóra. És példáját követve már korán a vagyontalan életet választotta. Makréna engedélyt kért anyjától, hogy megszokott életével felhagyva rabszolganőiket és alattvalóikat egyenlőképpen tisztelt nővéreivé tehesse, s velük együtt imádkozva és dolgozva éljen szüzességben és Krisztus iránti odaadásban. Az Íris melletti családi birtok a kolostori élet színhelye lett. Amikor anyja a gyermekek ellátásának és nevelésének gondja alól felszabadult, lánya megnyerte, hogy mindenről, amit addig megszokott, lemondjon, és a nagyszüzek nagy számával azonos fokon éljen, s megossza velük asztalukat, fekhelyüket, és minden egyebet, ami az élethez szükséges. Emmelia örömmel választotta ezt az életet, s a lány anyja vezetője lett, mindkettőjük lelki vezetője pedig Péter volt, a család legfiatalabb tagja. Amikor elérkezett Makréna halála, Gergely, aki 8 éve nem látta már nővérét, valamiféle belső ösztönzésre útnak indult hozzá. Halálos betegen találta, egy földre tett deszkán feküdt, testi erejét csak nem teljesen felemésztette a láz, szelleme azonban töretlen maradt. Gergely a lélekről és a feltámadásról című írása valószínűleg a nővérével folytatott utolsó beszélgetésének gyümölcse. Minél inkább közeledett az elválás órája, Makrina annál jobban újongott. A fekhelye körülállók számára nyilvánvalóvá lett, hogy milyen isteni szűzies szeretet ízzik benne és hajtja ahhoz, akinek szegénységében és rejtettségében szolgált. Fekhelyét kelet felé fordítatta, annak jeleként, hogy a nap fölkelte szemlélésében a soha le nem nyugvó napra emlékezzék. A jelenlevőkkel már nem beszélgetett, csak szüntelenül Istennel. Amikor este bevitték hozzá a világosságot, fölnyitotta a szemét, belenézett a fény ragyogásába, és megkísérelte, hogy elmondja az esti hálaimát. A hangja azonban cserben hagyta. Csak szívével és keze mozgásával mondta az imát, s szokás szerint a keresztjelével fejezte be. Azután mélyet lélegzett, és befejezte életét. Amikor fölkészítették a temetésre, Gergely fénylő fehér vászonba akarta burkolni a testét, s valami ékszert akart rátenni, ami a mennyei dicsőség jelképe. Elöljárónője Lampádia azonban könnyek között mondta, a szent számára az ékszer, amiért fáradozott, a tiszta élet volt. Ez volt életének ünneplő ruhája, és halálában ez most a drága halotti lepel. Gergely megkérdezte, a hagyatékában semmi sem található hát, amivel szebbé lehet tenni a temetést? Miféle hagyatékában? Hangzott a viszont kérdés. Itt van mindaz, amit hátrahagyott. Nézd hát, íme a ruhája, a fájtla és elnyűlt szandálja. Ez volt a gazdagsága, ez a bősége. Gazdagságának csak egy gyűjtőhelyét ismerte, a mennyei kincses kamrát. Ott van mindene, a földön semmije sem maradt.

0: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádásra, ha tehetik, kapcsolódjanak be az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézusunk, manapság annyit beszélünk. Rádió, televízió, az újságok, a filmek és egyéb eszközök árasztják, közvetítik a szavakat. Most tehát a tömegtájékoztatási eszközök munkatársaikért imádkozunk. Áldott légy mindazokban, akik a technika által nyújtott lehetőségeket az igazság terjesztésére használják, szeretetre és megbocsátásra buzdítanak. Adhat a technikai eszközöket azok birtokolják, akik jó, nemes célokra használják őket, kísért figyelemmel működésüket. Teremjenek gyümölcsöt az emberek szívében. Azokért is könyörgünk hozzád, akik visszaélnek a tömegtájékoztatási eszközök nyújtott lehetőségekkel, akik hazugságot, gyűlöletet, erkölcstelenséget hirdetnek. Térjenek meg, hallgassanak rád az igazság és szeretet szavára, az igazságosság és béke szavára, és szegődjenek ők is szolgálatodra. Amen.

Uram, hiszem, hogy keresel engem. Kész vagy meglátogatni engem ebben az imádságban. Segíteni akarsz nekem, hogy vágyódjak szeretetedre, és felismerjem, hol kell növekednem, és hogyan válhatok hozzád hasonlóbbá. Köszönöm az irántam való türelmedet, és jóságodat. Teljesen át akarom magam adni neked. Uram, segíts ma tisztában meghallanom hangodat. Amen.

Jézus, én nem akarok félni tőled, vagy szeretetettől. Segíts, hogy elengedjem magam, és hagyjam, hogy hatással legyél életemre. Nem akarok olyan dolgokért aggódni, amin úgysem változtathatok. Én csak szeretni akarlak, segíteni a másik embernek, hogy megtanuljon szeretni téged, most és mindörökké. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, tisztán látjuk, hogy korunkban milyen nagy szükség van evangéliumod jó magjára, amely termést hozhat az emberi szívekben. Támogass és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk tanúságot tenni a te tanításodról és a te szeretetedről, hiszen benned mindenki felismerheti az igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen minden növekedés egyedül neked köszönhető. Amen.

Édes Jézusom, kérlek tégedet, add kegyelmed, hogy tudjak igaz felebaráti szeretetet gyakorolni embertársaim iránt. Ne legyek személyválogató, egyformán jó indulatú és segítőkész legyek mindenkivel szemben.

Uram, ezerszer és ezer módon köszönöm meg neked, amit értem teszel. A szenvedést is, hiszen azt is te engeded meg, hogy növekedésemet szolgálja. Talán nem mindig ismerem fel ezt az adott pillanatban. Add, hogy hálával, hittel és bizalommal fogadjam keresztemet, és örömleleljek teremtő szeretetedben. Uram, hiszek benned. Nem kell tudnom, hogy miért kell szenvednünk. Hinnem kell, bíznom és reménykednem benned. Ráhagyatkoznom gondviselésed irányítására. Növeld irántad való bizalmadat. Amen.

Uram, köszönöm neked ezt az együtt töltendő időt. Szükségem van rád életemben és családom életében. Olyan könnyen engedem, hogy teendőim elfoglaljanak, és közben letérjek az útról. Elhalványodsz a távolban, s a bűn néha fenyegető közelségbe kerül hozzám. De tudom, hogy feltétel nélküli szereteted mindig vár rám. Szeretlek, Uram, növeld szeretetemet. Jézusom, szabad szeretnék lenni, de szükségem van a segítségedre. Nélküled semmire sem megyek. Segíts bíznom benned, és add, hogy hozzád forduljak. Add, hogy ne a saját fejem után induljak útnak, mintha nélküled tovább tudnék küzdeni. Tégy engem szabaddá, hogy szerethesselek téged, és másokat is. Amen.

Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért. Mert mindennél magasztasabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallja szád mondásait. Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhíjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tarts szereteted, ne hagyd el kezed alkotását. Amen.

0: Köszönöm neked, Jézus, hogy itt jelen vagy. Köszönöm neked a szavakat, melyeket szeretett tanítványod Szent János jegyzett le Jelenések könyvében. Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az első. Meghaltam, s lám mégis élek örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa. A lélek és a mennyasszony hív. Jöjj el! Aki hallja, hívjon. Jöjj el! Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, ingyen igyék. Aki mindezt tanúsítja, kijelenti. Igen, hamarosan eljövök. Jöjj el, Uram Jézus! Jézus, te mondottad, én vagyok a világ világossága, aki velem van, nem jár többi sötétségben. Köszöntelek téged, mert hiszem, hogy te vagy a világosság felkelő napunk, mely beragyagja, megvilágítja szívünket és lelkünket. Hozzád jövök, feltárom előtted szívemet, lelkemet, hogy belép szívembe, mint világosság, hogy eloszlos minden sötétséget, megvilágíts lelkem rejtett zugait, különösen azokat a rétegeket, ahol a sebek rejtőznek, ahol a bűn és a rossz szokások gyökerei lopulnak, ahol a sötétség tanyázik. Uram, lényem mélyéből hívlak téged, világosság a világosságtól, Jézus, ragyog be szívünket. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, alátusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a holdoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véleddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk. Mindenhott örök Isten, készülött fiadat a világ megváltójával rendelted, és vér által megengesztelődni akartál, engedd kérjünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bolyaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcsének örvendhessünk az égben, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséget helyesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kényszenvedésed emlékezetét hoztad ránk. Add kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcseit szüntelnél vesszük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten,

Szeretett hallgatóink, szentségimázást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimázást főtisztelendő Börbusz Péter atya, a Szent József plébánia plébánosa vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, hallgassák műsorainkat. További áldott szép estét kívánunk, a mikrofonnál Szebeni Lajost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

az oltári szentség. Itt vagy, Uram, velünk, az oltári szentségben. Mindig velünk vagy, Isten kegyelmében. Testet öltöttél, hogy velünk tölthesd életed. Feláldoztad érettünk szenvedésedet. Elmentél, felmentél, mennyben emelkedtél, de kérőidnek mindig megjelentél. A szentmisében itt vagy, szentségben rejtezel, a vérben, az ostjában velünk egyezel. Ígérem, soha el nem hagyom segítséged, imámban mindig dicsőítlek téged. Szeretlek, Uram, légy bárhol, akár mellettem, akár tőlem távol. Add, hogy mindig veled járjunk, a szentmisén megcsodáljunk, történjen bármi, soha ne feledjük el, hogy te velünk vagy az oltári szentségben.

fedjétek meg mind, akik nem nyughatnak. Ügyeljetek gonddal, nehogy rosszért rosszal fizessetek gonosznak,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséget érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: angyaltól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Urájánál nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Getsemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: amen, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Amen.

0: uráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlj, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: virgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem merüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Az

0: Atyáján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepsége megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg.

0: Szíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyom,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogad

0: Rózsafüzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Most segíts meg, Mária!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sevcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sevcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Geleger érsekkel és Visvaldász Kulbokász érsek a

0: tettekben újra fölfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és gelegerések jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sevcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A Geleger érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sevcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: A Az

0: Argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyart számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka.
1: Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
2: Van jövő. Mert most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új tilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másikak kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körbe, a cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, legalábbis a gyerekeknek ezt és nálunk van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban a Hősök napja 3:30-kor. De ez már 35 éve.
1: És ez mit jelent?
2: Hogy a Hősök napja a temetőben, a német oldalán nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktunk szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszél, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben meg vannak tisztelve.
1: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
2: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itt inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
1: Tehát itt a Mincentinumban.
2: Ez a Mincentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy vagy két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, aztán van a március 15, hogy ez a Hungáriában van, az október 23 az a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsozén ház mögött, ott van egy nap, nekünk ottan ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
1: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
2: A páterak, akkor mennek, Biblia délután.
1: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, de ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
2: Mondjuk, hogy igen.
1: Minden vasárnap?
2: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar misékre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejelenni a városba a nagy misékre. De jó, Szent István mise, az kell, húsvét, Virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
1: Karácsony?
2: Nem, mondom, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
1: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
2: Tirolban ismerkedtek meg, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném, mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, ma még 48-ban kapták meg, apjék 49-ben kaptak, vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apja rábeszélt, a szüleire érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
1: És ez hogy történt?
2: És mert a Takács bácsi és a többiek, azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De hát reggel 7-kor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözünk, miközben jöttek az olaszok is és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az ő szülei, az én nagypapájának, és aztán a Takáccsal voltam együtt az Ámiszben, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, egy valami hentes, azt mondta, hogy kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
1: évonalat
2: ő tervezte.
1: Fantasztikus.
2: Igen.
1: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokba járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
2: Nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádorra vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyárból. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a HOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címen, hogy az lenne sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületekre, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvédi egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a acero címen, az itteni óriási nagy expo, ami volt az Argentinában.
1: Ez
2: és az összes hidak, minden az acero címet csinálja, a vasak csak van itt jöttek.
1: Lenyűgöző. Nagy elismerés, tehát végül is a magyarok itt is.
2: Itt nagyon ment a magyarok. 48-49-50-es években, akik jöttek, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet, és az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
1: Érdekes. Te végül is tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
2: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamiéval és az apja, amikor beszéltünk, mert nem mamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagy néni német. És akkor volt egy időszak, hogy emlékszem, reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyetlen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a reggelsor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyikör. Itt van a különbség. Ezt mi csináltunk, és itt szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnyikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahova kell menni, és akkor csak egy napra tették közben. És rábeszélni a gyerekek, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
1: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
2: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
1: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
2: Igen, és a cserkészünnel, az én gyerekeim beszélnek magyarul, az unokáim, a szominak voltak a Rákóczinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
1: Öröm hallani, hogy végülis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
2: Még egyelőre, én mindig azt mondom, hogy hát még 10 év. És akkor még 10 év, és ez így mondjuk már jó pár évben megy. Mindig én valaki, vagy valami történik.
1: Igen.
2: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogyan még megy.
1: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
2: Így van.
1: Igen.
2: Igen, most már jól lenne, hogy a fiatalabbak is, hogy kezdenek ők is dolgozni.
1: Igen.
2: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig valamit ki kell találni.
1: Kreatívnak kell lenni.
2: De még milyen kreatív?
1: és példát mutattok a fiatal generációknak.
2: Igen. Vannak versenyek, karácsony, aki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a farogásokkal.
1: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
2: Most, és hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-be, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakba, azok csak kis házak menni aludni.
1: Igen.
2: Szóval arra is a Mincentino.
1: Nagy elismerés nektek, hát, hogy itt
2: bent tartja. Csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nőként csinálni, de senki persze. Sem nem kap semmilyen.
1: Még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést
2: tényleg. Kell is tovább, igen.
1: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
2: Minden megvan. És éppen most nyár van itten, és már ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
1: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
2: Igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenkinek, aki hallgatta ezt az egészet.
1: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
3: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Befejeztük a második fejezetet, és már a harmadik fejezet első néhány versét is tanulmányoztuk. Most a 11. verstől folytatom. Mivel nem tágított Péter és János mellől, oda gyűlt köréjük csodálkozva az egész nép az úgynevezett Salamon csarnokba. Lukács kiemeli az emberek pozitív reakcióját Jézus követői által végbevitt csodára. Az egész nép csodálkozva rohant a meggyógyult férfi felé, aki Péterhez és Jánoshoz csatlakozott. Salamon csarnoka egy fedett oszlopsor volt, amely a templom komplexum keleti falán ment végig. Ez az oszlopsor Jézus kedvenc helyszíne volt, ahol tanítványaival gyülekezett, és az első keresztény egyház számára is továbbra is gyülekező hely maradt. A 12. verset olvasom, amikor Péter ezt látta, beszédet intézett a néphez. Izraelita férfiak, miért csodálkoztok ezen? Miért bámultok úgy ránk, mintha a saját erőnkből vagy jámborságunk folytán értük volna el, hogy ez járni tudjon? Először is így szólítja meg Péter a népet, ti izraeliták, vagy izraelita férfiak. A bibliai név használata hangsúlyozza, hogy ők Isten választott népe, és Jákob leszármazottai, akiken keresztül teljesednek be az Ábrahámnak tett isteni ígéretek. Péter szemrehányást tesz nekik azért, mert úgy bámulják őt és Jánost, mintha a gyógyulás saját erejükből vagy jámborságukból történt volna, ahogyan ezt majd Szent Pál is megteszi a 14. fejezetben. Nem azokra az emberi eszközökre kellene összpontosítaniuk, akik révén Isten meggyógyította őt, hanem magára, Istenre, aki a kivonulás könyvében kijelentette, én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged. Olvashatjuk a kivonulás 15-26-ban. A 13. vers így hangzik, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megdicsőítette a fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Az atyáink Istene kifejezése Péter hangsúlyozza, hogy a zsidó identitásában osztozik hallgatóival. Ez a kifejezés kiemeli a folytonosságot Isten jelenlegi, az apostolokon keresztül megnyilvánuló cselekedetei és az Ószövetségben népe érdekében végzett korábbi tettei között. Az az Isten, aki az apostolokon keresztül cselekszik, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, aki az égő csipkebokorban kinyilatkoztatta magát Mózesnek. Ugyanaz az Isten, aki ígéreteket tett Izrael pátriárkáinak, az egyetlen Isten, továbbra is cselekszik fia Jézus által. Ez a gyógyulás annak a jele, hogy Isten dicsőítette meg szolgáját Jézust, akit ti, zsidó honfitársai Pilátus előtt elutasítottatok. Bár a szolga szó gyermekként is fordítható, így Izajás proféciáira utal a szenvedő szolgáról, aki a nép bűneiért szenvedett, de akit Isten megdicsőített. Következő két vers. Megtagadtátok a szentet és igazat. Arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Péter Jézust az igaznak nevezi, ezt a címet használta a keresztnél, és az a százados, aki felismerte Jézus ártatlanságát. Ezzel éles ellentétben a hallgatóság egy gyilkost, Barabást szabadítatta ki, és megölte az élet szerzőjét. A szerző szó jelentheti, hogy Jézus az élet oka vagy teremtője, vagy hogy ő az élet úttörője vagy vezetője, amennyiben ő az első, aki a halál után feltámadt az életre. Bár a zsidók, akik Jézus keresztre feszítését követelték, az élet helyett a halált választották, Isten megfordította döntésüket és feltámasztotta őt a halálból, aminek az apostolok tanúi. A 13. verssel folytatom, mert hittel segítségül hívtuk a nevét, erőt öntött ebbe az emberbe, akit itt láttok, és akit ismertek. A tőle való hit visszaadta neki épségét, minnyájatok szeme láttára. Péter
azzal zárja le annak a férfinak a meggyógyításáról szóló magyarázatát, akit láttok és ismertek, hogy kijelenti, ez Jézus nevében rejlő hatalom által történt, aki előtt minden más hatalom meghajol. A Biblia szerint a név az elnevezett személy jelenlétét és erejét jelképezi. Ahogyan az Ószövetség papjai Isten nevét hívták segítségül az emberek felett, amikor megáldották őket, olvasunk erről a Számok könyve 6. fejezet 27. versében, úgy Jézus tanítványai is Jézus nevét hívták segítségül a beteg fölött, a betegek fölött, amikor meggyógyították őket. Az ő neve tette egészségessé ezt az embert. A Jézus nevébe vetett hit eredményezte a férfi tökéletes egészségét, vagy a test minden részének épp állapotát, ami a rituális tisztaságot is magába foglalja. Számos tanú jelenlétében. Ez a kijelentés aláhúzza a Jézusba vetett hit fontosságát a gyógyulás szempontjából, amint azt Jézus is gyakran hangsúlyozta. Bár a béna ember gyógyulása előtt nem esik szó a hitéről, az, hogy engedelmeskedett Péter parancsának, magában hordozza a Péter szavai iránti hitet. A Jézus nevébe vetett biztos hitből elhangzó szó, mint például Péter parancsa a béna embernek állj fel és járj, képes másokban is hitet ébreszteni. 17. vers így hangzik, tudom testvérek, hogy csak tudatlanságból tettétek, amit tettetek, ahogyan vezetőitek is. Péter megemlíti azt a tudatlanságot, amelyben a jeruzsálemi zsidók cselekedtek Jézus szenvedése során, ahogyan Jézus is imádkozott a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. De arra utal, hogy most már nagyobb a tét, mivel már nem hivatkozhatnak a tudatlanságra. Azok, akik továbbra is elutasítják Jézust, miután meghallgatták az apostoli tanúságot arról, hogy feltámadt a halálból, nagyobb felelősséget viselnek. Később Athénban az Areopaguson Pál kijelenti, az Isten eddig szemet hunyt a tudatlanság kora felett, de most tudomására hozza az embereknek, hogy mindenütt meg kell térnie mindenkinek. Ez később az apostolok cselekedeteiben a 17.30-ban olvassuk majd. 18. verssel folytatom, ám az Isten így váltotta be, amit minden prófétája által hirdetett, tudnélik, hogy Krisztus a szenvedni fog. Péter kijelenti, hogy Isten a tudatlan cselekedeteiket felhasználta arra, hogy beteljesítse mindazt, amit előre bejelentett, és így megvalósítsa a Szentírásban kinyilatkoztatott üdvözítő tervét. Péter nem nevez meg konkrét szentírási szakaszokat, amelyek előre jelzik a messiás szenvedését, de valószínűleg utal Izajás proféciáira, a szenvedő szolgáról, valamint Dávid zsoltáraira, amelyekben a zsoltáros ártatlan szenvedése közben Istenhez kiált. A messiás keresztre feszítésének botránya kezdetben megakadályozta Pált és más zsidókat abban, hogy Jézust messiásként fogadják el. Az új szövetség idején a keresztre feszítéssel járó halált annak bizonyítékának tekintették, hogy az áldozatot Isten megátkozta, mivel a mózesi törvény kimondta, átkozott mindaz, aki a fán függ. Olvashatjuk a második törvénykönyv 21-23-ban. Hogyan lehetett volna a messiás Isten által megátkozva? Csak később értette meg Pál, hogy Isten terve szerint a messiásnak szenvednie kellett, ahogyan azt Jézus maga is megjövendölte, és hogy Jézus önként vette magára a törvény átkát, hogy mi megszabadulhassunk tőle. Galatákhoz írt levelében, a 3. fejezet 13. versben ezt olvassuk, Krisztus megváltott minket a törvény átkából azzal, hogy átokká lett értünk. A 19., 20. és 21. versekkel folytatom. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára, hogy eljöjjön az Úr színétől a megenyhülés ideje, és elküldje az elsősorban nektek rendelt megváltót Jézust, akit az égnek kellett befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta a szent prófétái Ajka által. Akárcsak Pünkösdi beszédéhez hasonlóan, amit a második fejezetben olvastunk, Péter itt is azzal zárja prédikációját, hogy a hallgatókat bűnbánatra és megtérésre szólítja fel, és megígéri, hogy a bűneik el lesznek törölve.
A megbocsátás ígéretéhez hozzáadódik az a további ígéret is, hogy az Úristen megadja a megújulás vagy megkönnyebbülés idejét, ami valószínűleg a Szentlélektől származó lelki megújulásra utal. A megújít igét használhatjuk a munkából való megkönnyebbülésre, vagy az ételtől, víztől, illetve barát kedvességétől származó felfrissülésre is. A messiási korszak, vagyis az utolsó napok már megkezdődött, de csak az Úr végső, nagy, dicsőséges napján fog teljes mértékben beteljesedni, amikor Jézus hatalommal visszatér a mennyből. Akkor következik el az egyetemes helyreállítás ideje, egy apokaliptikus kifejezés Isten végidőbeli megújítására a teremtésben, amelyet az emberi bűn tönkretett. A megújulás ideje alatt, amely már megkezdődött, de csak a világ végéig fog beteljesedni, a keresztények várják a paruziát, vagyis a számotokra már kijelölt messiás Jézus eljövetelét. Jézus feltámadása igazolja azt az állítást, hogy ő valóban a messiás, amint azt korábban az apostolok cselekedetei 2:22-36 terjedő versekben kifejtették. Péter kijelenti, hogy ezeket a végidőket, Isten üdvözítő tervének csúcspontját, Isten az Ószövetségben megjövendölte, szent prófétái száján keresztül, ősidők óta. Folytatom a 22.-23. versekkel. Mózes ezt mondta: az Úr, a mi Istenünk, hozzám hasonló prófétát támaszt nektek testvéreitek közül. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond majd nektek. Azokat, akik nem hallgatnak erre a prófétára, írtsátok ki a népből. A 22.-23. versekben szereplő Mózes idézet nem csupán Lukács krisztológiájának, és annak, hogy ő hogyan értelmezi Krisztus kilétét, a kulcsát jelenti, hanem az ekleziológiájának is, azaz az egyházról alkotott felfogásának is ez a kulcsa, valamint annak a nézetének, hogy milyen kapcsolat van Izrael népe és Jézus követőinek új közössége között. Mózes megígérte az izraelitáknak, hogy az Úr, a ti istenetek támaszt nektek egy olyan prófétát, mint én. Ez a második törvénykönyv 18:15-ben. Péter hirdeti, hogy Jézus az a próféta, aki Mózeshez hasonló. A felállít vagy támaszt kifejezés nyilvánvaló jelentése az, hogy Isten csodatevő prófétát fog támasztani a nép közül, ahogy a Mózest és Illést. Illést és kisebb mértékben tanítványát, Elizeust, Mózeshez hasonló prófétáknak tekintették, mert Mózes mellett ők voltak az egyetlen próféták, akiket jelek és csodák végrehajtásáért ünnepelték. Az író próféták, mint például Izajás, Jeremiás és Ózeás, elsősorban jóslataikról, elhívásukról szóló beszámolóikról, valamint néhány csodával nem járó prófétai jelükről voltak ismertek, például arról, hogy Jeremiás egy edényt tört össze üzenete hangsúlyozására. De annak fényében, amit Péter tud arról, hogy mi történt Jézussal, a Mózes második könyvéből származó szakaszban szereplő támaszt kifejezés mélyebb jelentése világossá válik, Isten feltámasztja a halálból a Mózeshez hasonló prófétát, és ez a jelentés csak Jézusra vonatkozhat. A második törvénykönyv 18:15-től a 20. versekig tartó rész hangsúlyozza, hogy a népnek engedelmeskednie kell annak a Mózeshez hasonló prófétának, akit Isten támaszt, különben kizárják őket a nép közül. Péter így itt úgy értelmezi ezt a proféciát, hogy Isten népének, a zsidóknak abszolút kötelességük meghallgatni és engedelmeskedni Jézusnak, annak a Mózeshez hasonló prófétának, akit Isten felemelt. Rá kell hallgatnotok mindenben, amit mond nektek. Azok közül, akiknek Péter prédikál, néhányan elutasították Jézust és megölték őt. De mivel tudatlanságból cselekedtek, most bűnbánatot tarthatnak és megbocsátást nyerhetnek. Péter azt állítja, hogy mivel Isten feltámasztotta ezt a Mózeshez hasonló prófétát, és az apostolok prédikációi és csodái révén elküldte hozzájuk, többé nincs mentség arra, hogy ne hallgassanak rá. Azok, akik elfogadják Jézust, már az apostolok cselekedetei 4. fejezetében már 5000 férfiről van szó, az újjá alakult Isten népének részévé válnak, folytonosságot teremtve az Ószövetségben szereplő Isten népével.
következő két vers, 24. és 25. következnek. A többi próféta is, Sámueltől kezdve, mind akik utána szóltak, megjövendölték ezeket a napokat. Ti vagytok a prófétáknak, és annak a szövetségnek a fiai, amelyet az Isten atyátokkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, a te utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége. Miután Jézusról úgy beszélt, mint a Mózeshez hasonló feltámadt prófétáról, akire a népnek hallgatnia kell, Péter kijelenti, hogy általában véve minden próféta, Sámueltől kezdve, az utána jövők is, szintén bejelentette ezeket a napokat. Péter ezzel kifejezi azt a keresztény meggyőződést, hogy az egész Ószövetség Krisztusról szól. Végül Péter azzal, hogy hallgatóit a próféták és a szövetség gyermekeinek nevezi, biztosítja őket arról, hogy ők Isten Ábrahámmal kötött visszavonhatatlan szövetségének kedvezményezetjei. A te utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége. Isten beteljesíti azt az ígéretét, hogy választott népét, Izraelt az egész világ áldásának forrásává teszi. Az, hogy az egész Ószövetség Krisztusról szól, arról Lukács evangélium 24. fejezetében olvashatunk az Emmauszi tanítványok történetében, ugye, hogy mindezek ugye a prófétákban, zsoltárokban, Mózes könyveiben egy csomó minden már meg volt jövendőlve Krisztusról, ezeket fejti ki nekik a két emmauszi tanítványnak Krisztus, amikor melléjük társul az úton. Az egyháznak a zsidóságról alkotott felfogásával kapcsolatban egy kis zárójelet teszünk. A második vatikáni zsinat lefektette az alapjait a zsidóságról és az egyházzal való viszonyáról alkotott új felfogásnak, amikor kijelentette, ahogyan a Szentírás tanúsítja, Jeruzsálem nem ismerte fel látogatásának idejét, és a zsidók sem fogadták el tömegesen az evangéliumot, sőt, nem kevesen ellenezték annak terjedését. Mindazonáltal Isten a zsidókat atyáikra való tekintettel továbbra is a legkedvesebbek között tartja. Nem bánta meg sem az ajándékokat, amelyeket adott, sem a meghívást, amelyet intézett hozzájuk. Erről tanúskodik Szent Pál apostol. A prófétákkal és ugyanazon apostollal együtt az egyház várja azt a napot, amelyet egyedül Isten ismer, amikor minden nép egyetlen hangon szólítja majd az Urat és válvetve szolgálja őt. Olvashatjuk Szofóniás próféta könyvében a 3.9-ben. Szent II. János Pál pápa tovább mélyítette ezt a szemléletet. Az olaszországi zsidó hitközségek képviselőihez intézett 1986-os beszédében kijelentette, Krisztus egyháza a zsidósághoz fűződő kapcsolatait saját misztériumának szemlélése során fedezi fel. A zsidó vallás számunkra nem külső, hanem bizonyos értelemben belsőleg hozzátartozik a mi vallásunkhoz. Ezért olyan kapcsolat fűz bennünket hozzá, amely egyetlen más valláshoz sem hasonlítható. Ti kiváltságos testvéreink vagytok, és bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, idősebb testvéreink. Amint azt a pápai biblikus bizottság megállapította, a zsidó-keresztény kapcsolatok további elmélyítésének útja abban áll, hogy elkerüljük a bibliai szövegek egyoldalú értelmezését, és ehelyett nagyobb erőfeszítést tegyünk annak a teljes belső dinamikának a felismerésére, amely áthatja őket. Ez pedig nem más, mint a szeretet dinamikája. Az Ószövetségben Isten terve szeretet közösség az ő népével. Az Új Szövetségben Isten szeretete a legnagyobb akadályokat is legyőzi. Még ha nem is hisznek fiában, akit messiásként és üdvözítőként küldött hozzájuk, Izrael fiai továbbra is szeretett gyermekei az Istennek. Erről a Római Levél 11.29-ben olvasunk. Aki Istennel akar egységben élni, annak őket is, zsidókat is szeretnie kell. Végül a 26. verset olvasom. Az Isten elsősorban nektek támasztotta szolgáját, hogy megáldjon titeket, és így mindegyikőtök elforduljon a bűntől. Péter kijelenti, hogy Isten Jézusnak a halálból való feltámasztása mindenek előtt a zsidók javát szolgálja, akik elsőként részesültek az evangélium hirdetésében, majd a pogányokét is. Nektek támasztotta fel először Isten szolgáját. Ez képezi annak alapját, hogy Pál apostol mindig először a zsidóknak
majd a pogányoknak hirdette az evangéliumot. Valamint annak a reménységének is, hogy egy napon egész Izrael üdvözül. Római levél 11.26-ban olvashatjuk ezt. Az, hogy először a zsidóknak hirdette, majd a pogányoknak, az apostolok cselekedetei 13.46-ban, vagy a 26.20-ban olvashatjuk. Az új szövetség tanúsága szerint a zsidók továbbra is Isten ígéreteinek népe. Az Ábrahámnak megígért áldás elnyerésének feltétele az, hogy együttműködjenek a feltámadt Jézussal, aki mindegyikőtöket elfordítja gonosz útjairól. Isten áldásának befogadása, akár valaki már Isten választott népéhez tartozik, akár nem, a bűnök megbánásával kezdődik, ahogyan maga Jézus is hirdette, beteljesedett az idő, és közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Így zárójelben megjegyzem, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy aki elfogadta Jézust messiásnak, és így része lett az Isten új szövetségi választott népének, szeretnie kell a zsidókat is. Nem biztos, hogy azokat a zsidókat is, úgy értem a tetteiket is, akik esetleg ellenségesen viszonyulnak az egyházhoz, de magát a zsidó népet, a választott népet, akiket Isten kiválasztott és azóta sem vetett el, és megtartja a lehetőséget számukra mindvégig, hogy bűnbánatot tartsanak és visszafogadja őket, el kell fogadjuk őket, mint Isten választott népe, mint idősebb testvéreinket. A nagyszombati liturgia egyik kiemelt mozzanata az, hogy imádkozzunk a zsidó testvéreinkért, hogy felismerjék a messiásukat, akit végül is Isten elsősorban számukra küldött. És akkor az egy messiásba vetett hit által egyek leszünk majd a zsidóságból és a pogányságból megtért Krisztus követők egy népként. Egy ilyen félrecsúszott teológiai irányzat, a behelyettesítés teológiája végül is azon alapult, hogy Isten elvetette a zsidó népet, mivel nem tértek meg, nem fogadták be Jézust, nem fogadták el messiásként, és ezért az egyház lép a zsidó nép helyére, és gyakorlatilag minden ószövetségi ígéret, ami az Isten népére vonatkozik, ott az egyházat kell behelyettesíteni a zsidó nép helyére, és volt egy ilyen időszak, amikor az egyház így értelmezte önmagát, hogy a zsidókat Isten elvetette, és helyette most akkor mi vagyunk az Isten nép. Hát ez egyáltalán nem így van. Aki elolvasta a Római Levél 9., 10., 11. fejezetét, az egyértelműen megérthette, hogy szó sincs arra. Szent Pál felteszi ezt a kérdést, hogy Isten elvetette a zsidókat, szó sincs róla. Hát Isten megengedte nekik a tévedés, a hitetlenség idejét, de gyakorlatilag a zsidók hitetlenségével nyitotta meg az ajtót számunkra, a pogányságból megtért keresztények számára, amíg betelik a pogányok száma. Most ezt úgy pontosan, hogy mennyi a pogányok száma, nem tudom, de hogy amikor megtérnek a pogányok, akiket Isten meghívott az egyházba, akkor majd, mielőtt Jézus visszajön, a zsidókat is vissza fogja vonzani magához, és ez a profécia, hogy Jézus visszajövetele előtt a zsidók tömegesen meg fognak térni, vagyis fel fogják ismerni Jézust az ő messiásukként. És így az a nép, akik visszavárjuk majd Jézust a második eljövetelekor, az a zsidókból és pogányokból megtért választott nép együtt fogjuk őt visszavárni, és ezért szeretnünk is kell a zsidókat, azokat is, akik még nem fogadták el Jézust, és imádkozhatunk értük, hogy ismerjék fel Jézusban a számukra küldött messiást. Addig viszont nekik is, nekünk is, mindenkinek meg kell térnie, bűnbánatot tartani, és hinni az evangéliumban. Innen folytatjuk majd, kedves testvérek, az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Így György Balázs Pabácsi beszél, és most a kedves hallgatók a Lélek ajándéka egy című műsort hallják. Ez a műsor most már bizonyára mindenki kívülről tudja, a Szentlélek ajándékairól szól, hisz a Szentlélek csodásan működik a ma egyházában, úgyhogy ezt... Hogyha így tekintjük, akkor elkápráztat minket az a sok szépség, amit maga a Szentlélek Isten jelenlétével létrehoz az egyházban, tehát a lelkiségű mozgalmak nagy ilyen, így szoktam én mondani, lelki családok, világméretű közösségek, ahol sok-sok szép dolog történik. És hát, kedves Mária Ádi, hallgatok, mi a Római Katolikus Anya Szentegyházban vagyunk, a Római Katolikus Anya Szentegyházban van egy ilyen minisztérium, dikasztérium, ahol a világiakkal, mondhatnám így, hogy foglalkoznak, a világiak életét követik, és itt ebben a minisztériumban 120 lelkiségi mozgalmat hagytak, jóvá tették rá a pecsétjét, így mondja az Anya Szentegyház, hogy ezek lelki útak, lehet járni rajta, Isten sokakat meghív, és sok szép dolgot nyújt nekik, irányszab, így mondjuk a Szentlélek karizmáit adja nekik, és akkor ilyen kis magból világméretű közösségek jönnek létre, milliók és milliók vannak, és hát itt van hivatás, női hivatás, papi hivatás, szerzetes hivatás, nekik mozgalomnak saját hivatásaik vannak, szóval csodálatosak ezek, kedves már rádió hallgatók. Pünkösd óta a karizmatikus mozgalommal foglalkozok, ez egy hatalmas nagy szerteágazó valóság az egyházban, és 2018-ban Ferenc pápa azt kérte ezektől a mozgalmaktól, hogy nemhogy összekeveredjenek, álljanak össze, és legyen egy ilyen nagy külső szervezet, ami őket irányítja, számon tartja, nem is irányít, inkább számon tartja és kíséri őket. Ez a KARIS, Katolikus Karizmatikus Mozgalom szervezete, és hát itt csoda dolgok vannak. Én összeszámoltam ilyen 17 nagy valóságot, ezeknek aztán van több alpontja, úgyhogy ha csak így követjük, hogy 17 valóságról szeretnék beszélni, már beszéltem az Emmanuel közösségről, beszéltem a Föltámadt Jézus közösségről, beszéltem a Sálom közösségről, ezek nagy-nagy karizmatikus mozgalmak, világot behálózták, és most a műsorban, kedves hallgatók, én szeretnék beszélni a Jézus Youth International, a Jézus Ifjúság Nemzetközi Közösségéről. Annyi gyönyörű dolog van benne, és engem az lep meg sokszor, hogy milyen szépen mutatja a Szentlélek, hogy mit vár el tőlük. Pilléreket ad nekik, utakat ad nekik, mindenféle réteget szervez meg nekik, csak éppen tanúskodjanak arról, amit Isten az életükben művel. Tehát akkor nézzük meg ezt a Jézus ifjúság közösséget, mert ez a közösség Indiában, a nagy Indiában indult el. Tudjuk, hogy ott a nagy lakosság az iszonyítva kevés katolikus van, tehát hogy a több millió van, de azért a lakosság az iszonyítva, ez kevés. Na, 1970-es évek közepén a karizmatikus megújulás lángra elterjedt Indiában és Keralában, az indiai szubkontinens dél csücskén. A Szentlélek hulláma számos ifjúsági csoportot hozott létre, ahol a katolikus fiatalok megújult és üdítő módon találkoztak Jézussal és az evangéliummal. Ezek a csoportok fokozatosan elkezdtek kapcsolatba lépni egymással, és 1985-ben ezek az ifjúsági csoportok egy nagyszabású konferenciára gyűltek össze. A konferenciát Jézus Ifjúság 85-nek nevezték el, és a konferencián résztvevő fiatalok Jézus ifjúságának kezdték nevezni magukat. Milyen különös, kedves Mária Ádi hallgatók, itt vannak ezek a fiatalok, és magukat el is nevezik, tehát gondoljunk bele, hogy ott távol keleten a Szentlélek olyan csodásan kezdett működni köztük, hogy ilyen csoportok jöttek létre. Ezek a fiatalok megosztották tapasztalataikat a környezetükkel,
és ahogy egyetemekre, iskolába, munkahelyekre és városokba költöztek, továbbra is terjesztették Jézus izgalmas hírét. Ima csoportokat és sejtcsoportokat hoztak létre, a fiatalok spiritualitása, szemléletmódja és kreativitása életmódként kezdett terjedni. Figyeljük meg, milyen érdekes minden mozgalomnak az indulása. Egy kis magból született, és akkor kezdenek terjedni. Ahogy sokan közülük különböző országon utaztak, magukkal vitték Jézus ifjúsági életmódjukat, ami Jézus ifjúsági csoportok megalakulásához vezetett. Az egész világon. Ma a Jézus ifjúság több mint 25 országban van jelen világszerte. Bár a mozgalom mindig a déli részén indult, a Jézus ifjúság életmódja számos kultúrában visszhangra talált, és rövid idő alatt eltelt Közel-Keleten, Európában, Dél-Kelet-Ázsiában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Afrikában. A migráció és a misszió révén a Jézus ifjúság csoportjai a világ különböző részein élő helyi kultúrákhoz értek el. Ahogy említettem, több mint 25 országban vannak jelen, és földrajzi terekbe terjeszkednek szerte a világon. Itt, kedves Mária rádió hallgatók, egy gyönyörű leírás van, évekre lebontva, hogy 77-től hogyan alakult az életük, és hát most ezt összefoglalóban szeretném a kedves hallgatók elé tárni. Ahogy kezdtek gyűlni a csoportok, azt érezték, hogy a Szentlélek azt kívánja tőlük, hogy tanulják a hitet. És ifjúsági lelki gyakorlatokat szerveztek, ilyen, hogy 800 résztvevővel találkozókat, karizmatikus találkozókról van szó persze, és arra éreztek rá, hogy a közösségben nagyon fontos az apostol képző. Nekik ilyen gyönyörű megnevezéseik vannak, hogy van első vonal, második vonal. Érezték, hogy külön a gyermekekkel kell foglalkoznak, meg ma hónap azok fiatalok lesznek, és akkor már kész apostolok vannak. Itt, kedves hallgatók, leírják, hogy ahogy voltak a világifjúsági találkozók, ott mindig ott voltak. Ott voltak 2000-ben, Rómában, a nagy jubileumin találkozón. Olyan szépen jegyzik meg, hogy a jubileumi világnak római ünnepségén résztvevő küldöttség Torinóban találkozott, voltak ilyen előtalálkozók, és aztán összegyűjtötték az egyetemistákat is, és előkészítették, hogy Ázsiában is legyen ilyen ifjúsági konferencia, és aztán megalakult egy gyönyörű zenekaruk, amiben saját lelki tapasztalataikat, Jézussal találkozásaikat igyekeztek a fiatalok elé tárni, és nagyon mély értelmű tapasztalatokat mutattak be megzenésítve, úgyhogy nagyon sok fiatalt megérintettek. Persze jezsuita szerzetesek, papok is csatlakoztak hozzájuk, hogy igyekezzenek őket irányítani. Hát annyi szép dolog zajlott le a jelenlétükben, hogy csak álmulni, bánmulni lehet. Aztán eljött 2005, ahol Kölnben volt a világi ifjúsági találkozott, és ott voltak, és bemutatták a világnak, hogy ők hogyan követik Jézust. Aztán ilyen programjaik voltak, hogy a szeretet határokon át, hogyan lehet kontinenseket átívelni ezzel a különös tapasztalattal, hogy milyen kapcsolatban lehetek Jézussal én. Aztán ők így mondják, hogy animátorokat, csoportvezetőket, apostolokat képeztek, és így aztán ott voltak 2008-ban Sydney-ben a ifjúsági világtalálkozón. Én itt csak ollózok, mert annyi szép dolog van. És hát, kedves Máriádi hallgatók, elindult úgymond a női ág is. Ők olyan szépen mondják ma, ugye, a szűzanyáról meg is emlékezünk, Mária az apostol királynője képének használatával megkezdődik a női ágnak a
csodálatos lelki útja, és folyamatosan

papiák, és egyre több papi hivatást is kaptak, és papokat szenteltek 2020-ban, egyszerűen 4 papot, és ezek a papok a mozgalom lelkipásztori igényeire szentelődtek fel, úgyhogy ez nagy-nagy kincs. Aztán, kedves Mária Rádió hallgatók, ilyenkor azt lehet nyomon követni, hogy amikor a Szentlélek különösen jelen van az életükben, akkor nem csak fiúkat hív meg, hanem lányokat is. 2020-ban első 3 lány szentelte magát teljesen Istennek, elkötelezte élethosszig az életét Jézus iránti szeretetből, és így figyeljük meg, ahogy szépen rétegződik, milyen csodálatos a Szentlélek működése. Aztán 2021-ben hatalmas jubileumot ünnepeltek 20 000 fiatal részvételével, könyveket adtak ki, akkor ismét 3 nőt szenteltek fel a közösségbe, így mondják ők, hogy felszenteltek, amikor örök fogadalmat letették. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, én csak ámulni-bámulni tudok, hogy mi minden csodálatos dolog zajlik az életükbe. Aztán ott voltak Lisszabonban is a ifjúsági világtalálkozón, mindenütt beszéltek arról, hogy Isten mit művel az életükben. Na nézzünk meg néhány alappillért, ami ott az életükben. A közösség imacsoportokból áll. Ezek alkotják az imádság, a tanítás és a közösség legalapvetőbb platformját. Heti egyszer találkozó kedvező környezetet teremtenek a mozgalomba való növekedéshez, kötetlen, de élénk dicsőítési és imádási idővel, lélekkel teli szentírás megosztást, közbenjárásokat, és egymással örömteli együttlétet foglalnak magukban. Figyeljük, kedves testvérek, imádkoznak, törekednek a szentírás megélni, és gyönyörű közösséget építenek. Aztán ők beszélnek arról, hogy ilyen sejtekbe csoportosodnak. A mozgalom keretében fiatalok és családok rendszeresen összegyűlnek imádkozni és közösséget építeni. Milyen különös ez a kifejezés, kedves Mária Rádió hallgatók, imádkoznak, érdik a keresztényeket, közösséget építeni. Közösség azt jelenti, hogy megszervezik magukat. Ilyen fokozatosan növekő 5-10 fős sejtek biztosítják a folyamatos lelki formálódást, és fontos alapot jelentenek a kölcsönös gazdagodás és lelki útmutatás számára. A sejtek kismérete lehetőséget ad a mélyebb megosztás és a meghallgatásra. Aztán ők így nevezik, hogy igen, vannak háztartások. Jézus ifjúság mozgalmának alapvető életegység a család. A családok olyan fórumok, ahol a mozgalom tagjai havonta összegyűlnek imádkozásra, megosztásra, szentírásbeli elmélkedésre, katekizmusra, és a közös elkötelezettség szempontjából emberi és egyházi valóságon való beszélgetésre. Mert gondoljunk bele, kedves Mária Rádió hallgatók, akkor, amíg az életüket megosztják, akkor rácsodálkoznak, hogy hú, ennyi fiú kötelezte magát teljesen Istennek. Akár papi hivatást választanak, akár más missziós tevékenységet. Vagy mekkora élmény lehet, amikor azt mondják, nézzétek meg, a lányok is érzik, hogy teljesen Istennek szentelik magukat, és teljesen Istennek adják életüket. A Jézus ifjúság családja felfogható válaszként a mozgalom azon vágyára, hogy mélyen belépjen az egyház missziós életébe. A mozgalom rendszeres havi szentírásbeli elmékedéseket hoz létre, melyek a család összejövetele kulcsfontosság lelki anyagaival válnak. Tehát hallottuk, hogy milyen különös megérezték, hogy missziós lelkület kell legyen bennük. Missziós lelkület azt jelenti, hogy elmernek menni más országokba, közösségekbe, és ott merik hirdetni mindazt, ami a köreikbe zajlik. Hogyan érinti meg őket a Szentlélek, hogyan élik meg az oltári szentség előtt a szentségimádást, hogyan szaporodnak már, mint egyre többen és többen lesznek a közösségbe, mert akkor, amikor, ezt már én sokszor emlegettem a mozgalmoknál, akkor, amikor valaki Istennek szenteli magát, teljesen átadja magát Istennek, Isten csodásan működik. Csak úgy vonzódnak az emberek az ilyen közösségekhez.
Azt is kiemelt,

0: felismerik, hogy milyen fontos nekik, hogy kis csoportokban éljenek, és a kis csoportok állítják a nagyobb csoportot, és lesznek hatalmas mozgalmakká. A barátság az alapjuk, a Jézus ifjúság élete igaz, tartós barátságokra épül. Összefogott kéz, együtt elkezdett és folytatott utazások, vigasztaló és megértő szavak, egységben felemelt imák, mindezek a barátság kifejezése alkották a mozgalom alapját és hátterét, és alkotják ma is. Itt az egyszerű barátságok gyakran lelki kapcsolatokká mélyülnek, a sejtcsoportokon, közösségi csoportokon, imacsoportokon és más találkozási pontokon belül, miközben továbbra is a Jézussal mindent átfogó barátságban gyökereznek. Olyan szépen mondják, hogy egyszer barát vagyok Jézussal, és utána Jézusban veled vagyok barát. Milyen szép és mély dolgok ezek. És hát kedves Mária Ádi hallgatók, az évek során az állandó vágyakozás és a keresés révén egy üdítő lelkiség bontakozott ki az ifjúsági mozgalmon belül. Aj, de szép kifejezés, amit itt megosztanak. Azt mondják, hogy érzik, hogy a nagy mozgalomban mekkora jelenléte van Jézusnak, és ezért nagyon hálásak. A katolikus karizmatikus megújulás szellemiségéből és az egyház gazdag hagyományaiból jöttek mindezek létre, merítve, és az egyedülálló lelkiség hat erős pillére épül. Az emberek szükségletei köré magasodik, miközben mindennapjaikat otthonaikban, irodáikban, egyetemeken, iskolákban, vonaton, játszótereken és utcán élik meg szerte a világon. Milyen különös ez is, kedves Mária Hári hallgatók, hogy mindenütt, ahol megjelennek, ezt élik. Na nézzük meg a hat pillért, amire az életük épül. Az első, azt mondják, az ima, a Jézus való kapcsolat. A mozgalom középpontjában a napi csendes idő áll az Úrral, amely Jézussal való szerető barátság megtapasztalásához vezet, és örömteli életszemléletet alakít ki. A mindennapi életből kifejlődött változatos emlékedések és kortárs imaformátumok segítenek beindítani és fenntartani az imádságos életet a mozgalmon belül. Tehát az első pillér az imádság, a Jézussal való személyes szerető kapcsolat. Olyan szépen fejezik, úgy tetszik nekem. A második pillér az az Isten szava. A Jézus ifjúság életmódjának mindig is része volt a Szentírás, meditatív olvasására a szentelt idő, segít az embereknek Isten akarata szerint formálni az életüket, így elsajátítják azt a képességet, hogy Isten igének folyamatos tanulmányozásán keresztül keressék Isten vezetését. Ez is milyen gyönyörű kifejezés, hogy keressék Isten vezetését. A Jézus ifjúságtól elvárják, hogy minden nap olvassák a Szentírást, elmérkedjenek rajta, és a Szentírás lényegét éljék meg a mindennap életükben. Csodálatos, igen, meg kell élni a Szentírást. Aztán a következő pillér a szentségek, a Jézus ifjúság mozgalom küldetése, hogy az egyház Krisztus teste szolgálatában álljon, így a katolikus egyház szentség életé való teljes részvétel az egyházzal való közösségének jele. A szentségekben való gyakori és aktív részvétel hozzájárul a kegyelem és a szentség életéhez. A Jézus ifjúság tagjait különösen arra biztatják, hogy merítsenek erőt és megújulást az oltári szentség gyakori ünnepléséből és a gyónás szentségében rendszeres részvételükből. Na, a következő pillér a közösség. A Jézus ifjúság mély lelki barátságairól és a kölcsönös támogatás, bátorítás, gyógyulás és testvéri helyreigazítás révén megtapasztalt tartós közösség életéről ismert. Olyan szép mindez, kedves Mária Ádi hallgatók, az imént említettem, hogy minden csoportban van vezetőképző, hogy missziós lelkület kell kialakulni, hogy merjen tovább lépni, merjen oda lépni osztálytárshoz, munkatársához, mindenféle olyan személyhez, akivel közel kerül, és engedje, hogy a lelkéből kisugározzon mindez, amit él. A Jézus ifjúság otthonok és a mozgalmakon belül különféle baráti körök gyakori összevettel teszik lehetővé. Tehát kedves hallgatók, halljuk, hogy először csak barátkozni kell, ami azt jelenti, hogy felveszi a kapcsolatot vele, és lépéseket tesz vele együtt. Na, az evangelizáció a következő alappillére ennek a csodálatos mozgalomnak. Meggyőződésükben, hogy Jézus a legnagyobb ajándéka, amit kaptak, a Jézus fiatok minden nap arra törekszenek, hogy őszinte, egyszerű vagy innovatív módon megosszák Jézus másokkal. Ez a misszió. Merek beszélni, hogy mit éltem meg, amikor ott váltam az oltári szentség előtt. Merek beszélni, hogyan éltem meg a Szent Jónást, ahol Jézussal találkoztam, és megtisztított és gyógyít engem. Az egyház buzdítását követve a mozgalom fiataljai arra ösztönözik egymást, hogy tehetségeiket és erősségeiket Krisztus szeretetének, személyének és üzenetének megosztására használják, különösen az élet hétköznapjai és körülményei között. A mozgalom minden kezdeményezése, platformja, projektjeien, idegen szalkkal kifejezve, Jézus küldetésének betöltésében gyökerezik, hogy elvigye a jó hírt a föld végére. Ez is csodálatos kijelentés, és hogy az evangelizáció örömteli megtapasztalása minden fiatal központi részét képezi. Ez is egyik szebb, mint a másik kifejezés. Az a belső lelkület van bennük, hogy a Jézus való örömteli találkozást megosszák. Hú! Hát kedves Máriádi Haga, úgy érzem, hogy ezt mind meg kell tanulni, mindannyian ezt kéne éljük. Na aztán a hatodik pillére ennek a nagyszerű mozgalomnak, ők így mondják, hogy adjunk lehetőséget a szegények számára. A mai világban, amely egyre inkább a tehetősek és a befolyásosok igényeit elégíti ki, a Jézus ifjúság gyakorlatilag arra biztatják, hogy álljanak ki, támogassák és segítsék a szegényeket, az élet szélére sodrottakat, és a társadalom peremére szorultakat. Arra kaptak hivatást, hogy felfedezzék a szenvedő Krisztus képét a szegényekben. Ez is csodálatos megfogalmazás, kedves Máriádi hallgatók, hogy felfedezzék Krisztus képét a szegényekben, Krisztus szeretetéből fakadóan azonosulnak a szegénység és a nélkülözés terheivel kezdőkkel, küzdőkkel, és a szolidaritás szellemében segítő kezét nyújtsanak feléjük. Hát egyre jobban le vagyok nyűgözve, kedves Máriádi hallgatók, mennyi szép dolgot művelnek, ezt élik, és akkor persze tele van az életük örömmel, és érzik, hogy ezt meg kell osszák másokkal, a Jézus szeretetéből fakad öröm. Ezek a csoportok a nyüzsgővárosi központokban élő családok lelki szükségleteire válaszul, alakultak ki otthonokban, irodákban, egyéb helyeken, főiskolákon működnek, kis csoportok maximum 15 fős létszámú működnek, és úgy van kialakítva, hogy szétválnak és növekedjenek. A Jézus ifjúsági imádság, tanulmányi anyagok, kulcsontasság, eszközök a kis csoportok összes tagjai számára. Na aztán, kedves Máriádi hallgatók, a szűzanya védőjük, azt hiszi Szent Ferenc a védőszentjük, és akkor itt gyönyörűen leírják, hogy hogyan tevékenykednek a munkahelyen, a családokban, a tizenévesek között. Nagyon érdekes, kedves Máriádi hallgatók, mert itt külön választják nem csak ifjúság, hanem van gyermekprogramjuk, amikor gyermekek felé fordulnak, vannak a tizenévesek, és vannak a fiatalok, egyetemisták és mások. Csodálatos, most már lassan a műsorunk végéhez érkezünk, és ők örömmel beszélnek arról, hogy mit művelnek a munkahelyeken, az egyházakban, és sok-sok szép egyéb tevékenységgel adják tovább azt a nagy örömet, amit Jézus szeretetéből megtapasztalnak. És hát, ahogy említettem, van egy csodálatos zenekarjuk, könyveket adnak ki, van folyóiratuk, és ezzel táplálják a társaikat. Aztán képződés van, 5 fázis, hogyan találkoznak, hogyan segítik egymást, és hogyan épül fel az egész mozgalom. Hát kedves Mária Ádi hallgatók, én nagyon le vagyok nyűgözve mindettől, hisz azt érzem, hogy a Szentlélek különleges műve, és hát majd még szeretnék beszélni erről, mert nagyon-nagyon sok szép dolog van. Távol vannak, hogy Indiába élnek, de megtapasztalható az ő jelenlétük, mondom, az egész világba, és elkötelezik magukat Jézus mellett, és a Szentlélek csoda dolgot hoz létre az életükben. Hát köszönjük meg Istennek, hogy ilyen szép dolgok vannak. Mondom, ez a nagy mozgalom is a karizmatikus nagy-nagy szövetségbe tartozik, ahol a Szentlélek adja az ő jelenlétét, szeretetét, csak engednünk kell. Kedves Mária Ádi hallgatók, köszönöm, hogy meghallgattak, jó is áldjon meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kény szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Kedves Gábor, üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy bíztak bennem.
1: Gábor, az első kérdésem az szokott lenni, hogy visszaemlékszel-e életedben, mikor volt olyan megtapasztalás, ahol úgy tűnik, hogy Isten valóság, valami élő úgy van, jelen van az életedben, vagy találkoztál vele?
2: Legelőre, amikor legutóbb sepsiben.
1: Na, meg egy kicsit. Te katolikus vagy, ugye?
2: Igen.
1: Voltál első áldozó?
2: Igen.
1: Tudom, hogy nagyon régen. Visszaemlékszel-e valami
2: nem.
1: Onnan?
2: Nem. Nem, fényképpen láttam. Most kell be 2 éve.
1: Értem. Meg vagy-e bérmálkozva?
2: Meg.
1: Mit jelentett számodra a bérmálkozás?
2: Semmire sem emlékszek.
1: Nem emlékszel?
2: Nem.
1: Jó.
2: Nem.
1: Tehát akkor úgy éltél rendes katolikusként?
2: Igen, éltem.
1: Templomba jártál-e? Iskolakoromba,
2: gyermekkoromba, igen. Misére jártam. Virasztás misére jártam, igen. Akkor kimaradt, megnősültem, aztán kimaradtak a misére hallások. Jóisten is elmaradt, minden elmaradt. Mentem egy felé.
1: Biztos jól ment sorsod. Aztán
2: csak
1: 2022-ig. Akkor mi történt veled?
2: Igen, 2022 volt egyik barátomnak a feleség, azt mondja, hogy gyere le Sepsibe, gyere. Ha mondom, akkor menjek, mikor le. Egyszer sem mondja, mikor menjek le.
1: De miért hívtak, vagy mi volt az?
2: Most indulunk. Mondom, mikor, azt a 5:30-kor. Mondom, hogy én akkor hazafügyettem, biciklivel ikett, és alatütöztem, fülemértem.
1: De miért akarták, hogy te elmenjél Sepsiszentgyörre?
2: Hát a lábom fagy.
1: Ja, értem. Tehát egészségügyi problémáid voltak.
2: Igen, a lábam, hogy fajtasznak, hogy meggyógyítnak, írás, odas.
1: Igen, tehát ígérték, hogy ott jó kura van, vagy. Uh-huh. Jó, és de akkor
2: én azt először aztán.
1: Tehát akkor eljöttél velük, ugye?
2: Igen.
1: És amikor
2: meglepetik, az megtörtént, igazán meg kellett találkoznak, találkoztam egyszer. Ő bátyával, a beszélgetéssel, akkor kihívtak, az nehéz volt.
1: Bocsáss meg, amikor megérkeztél ide, úgy milyen hatással volt rád, vagy mi volt az első véleményed, amikor beléptél?
2: Mind a balrán, az új kapunat tartottam.
1: Ez furcsa volt tartottam neked, úgy szokatlan, ugye?
2: Se furcsa rá volt, se szokatlan rá volt, nekem új volt minden. Minden új volt.
1: Uh-huh. És kibírtad úgy két órát?
2: Kivel kés voltam szólítva, úgyhogy lámpalát kaptam.
1: Igen, a fájós lábaddal?
2: Az első nap.
1: És mi történt?
2: Hát akkor ilyen elmelegedéseket kaptam, izzadságokat, és aztán kezdtem járni.
1: Nem volt furcsa neked, hogy csak úgy elmelegedsz?
2: Hát akkor furcsa volt, igen, tehát én nem tudtam fejfogni, ez mi váljat. Akkor kezdtem járni normálisan, igaz, de minden kedden mentem, mint a gyermek, mentem az iskolába rendesen.
1: Az első kedden teljesen meggyógyultál?
2: Meg. Egészen volt kedden péntekig. Nem, és hétfőig. Vasárnap még dolgoztam, nem is ére mentem. Akkor megint a fajdalom vissza, és kedden meg én lementem. Igen, megint lementem, mondtam meg, mi történt.
1: Hát még egy picit, hogy tisztázzuk le azért, mert lehet, hogy még valakinek van ebből tanulni valója. Tehát gyógyulásban részesültél, ugye kedden, és akkor vasárnap nem a Szent Misére mentél, hanem elmentél dolgozni?
2: Honnan mentem a fiamhoz ledolgozni.
1: Igen,
2: és? A fiamhoz a patakra mentem, lássuk, a köveket vonigaltam, kimett egy hosszú patak volt, több mint 100 méteres. Patak van hosszú, annak át mellett csomó kős, gacó, úgyhogy azt hanyigaltuk, takarítottam én. Hm? Úgyhogy misére mentem, akkor a fájdalom visszajött nekem hétfő.
1: Értem.
2: Kedden akkor megint mentem, és mondtam, hogy nem történt velem. És akkor ti bácsi kérdezte, tehát melyik misére ott? Mondja, egyik lesz sem. Azt szép gyárom, hogy akkor ugyasmit. És én akkor kezdtem gondolkozni, hogy meg itt boldogom velem, tehát misére kell járni.
1: Háladás helyett kővel dobigáloztál.
2: Igen. Akkor aztán neki álltam ügyeség. És minden vasárnap, magam bádöntöttem, hogy többet nem dolgozok vasárnap egy adalat. Én akkor a fejszőkázzal vasárnapunkat befejeztem. Én azt nem is állt ki. Tehát ügyesen minden vasárnap kedden mentem ott. Találkozóktól pénteken mentem ott. Virasztarson minden hónap első péntekén Kozessántesen jártam. Tehát múlt az idős, álljött húsvét, csak akkor na, csinálok egy bőjtet, megtartom a bőjtet, és én a bőjtet megtartottam úgy, hogy húst egyáltalán nem ettem. Húsvét előtt két héttel, most az italt is letettem, igen. Húsvét előtt két héttel, a cigarettát is letettem. Ez 2023-ban volt.
1: Tehát letetted az alkoholt?
2: Én az alkoholt letettem azért, hogy bőjtölök.
1: Igen?
2: És én úgy találtettem magamat aztán mostani, még mai napra, hál' Istennek.
1: No, ez nem semmi.
2: Nem,
1: ajáltad még valakinek?
2: No, én olyan erős, nem ajánlom, mert annyit mondnak, annyi sok mindent mondnak, hogy jóvas, olyan, mit tudom, szektas, ilyeneket. Nem fel sem veszem most már, nem értek el abszolút ki, mit mond.
1: Te bocsánat, meg a Jézus is a keresztényeket is szektának tartották, tehát ez normális, ezt is kell elfogadjuk.
2: Igen. Hát itt ez magasabb, akik nem tudják, még magasabb. Na, támadnak csirálkozni. Aztán kezdtem ide is járni a Szent Imrei csoportba, ha már több mint egy éve.
1: Igen.
2: És most csak, úgyhogy egyedül vagyok férfi itt, na hát tesz még fel, hogy a Szent Imrei
1: gratulálok, gratulálok. Akkor áldott vagy az asszonyok között?
2: Nem, megyek, nem érdekel senki, hogy mit mondnak, mit nem mondnak, abszolút nem érdekel, hál' Istennek. A másik dolog az, hogy az ima, igaz, hogy kérdegettem az imákot, imádkoztam én is, amennyire tudtam, és imádkozok mai napig is, amit tudok. És akkor a csoporttól is kérdegettem az imát a fiamra.
1: Igen?
2: Bizony, fiam is megtért.
1: De volt valami gond a fiaddal?
2: Napi rendenő alkoholista volt, na azt kell mondjam, minden nap megitta.
1: Az alkoholfogságába került. Ezt úgy örökölted tőled, vagy hogy látod, vagy úgy beleesett?
2: Én nem tudom alkoholista, én nem tudom azt mondani, nem mondhatom én azt, mert én ittam, nem ittam, amikor ittam, máskor nem ittam, én nem voltam kemény. Akkor kerülte hátát, nem ittam, nála minden nap volt, minden napos volt. Én a családnál leálltam, én dolgoztam napirán, de sokat is dolgoztam, ez a másik. Én munkahelyen is délután, pedig tavasztól őszig, szobatestő óta, én mentem, éjjel 12-1 órakig mentem.
1: Emlékszem, hogy ezt szertettek neked egy ajánlott külföldi munkára, ugye?
2: Voltam, pár sokat voltam én külföldön. Nagyon sokat voltam. Voltam most, igen, itt amikor ideje elkezdtem járni, akkor igen, adtak egy munkát, igen, Franciaországban. És ott, akivel elmentem, hát egy jól ment, vagy három hét után hazajöttem már. Ott bekapcsoltam a telefonomot, hallgattam a
1: találkozókat,
2: igen, és azt mondja, mikkel foglalkozok, én azt kapcsoljam ki, ne idegesítsem.
1: Kollégát idegesítetted?
2: Igen, mérgesítette a kollégámat, igen. Aki kivette engemet. Aztán én kihez kapcsoltam, és én magamat is kikapcsoltam, én másnap reggel hazajött. Ott hittem, szó nélkül, megmondtam, hogy az önöknek mondd meg reggel, hogy elmentem, egy óra múlva indulok.
1: Melyik ima találkozóra?
2: Úgyhogy pénz nélkül, minden nélkül én hazajöttem. Ott maradt a 3-7-es munkamból, most fejlek egy, csak én jelszett az a munkat, nem értek el engem
1: tehát. Minek alapján döntöttél arról, hogy mindent ott hagyjál?
2: Hát azért, hogy nekem én hezza várjak. Mert azért bennem megvolt az az agresszivitás. Nem nőttem én fel, hogy én nem igen féltem. Talán nem jettem még. És mondom, ne legyen probléma, szépen jobb volt hagyom én ügyesen.
1: Nehogy még elkomplikáld az életedet, és megtért keresztényként.
2: Igen, külföldön mondom, hogy a bajt meggyűjtett, jobb az élet. Aztán kázi fejtett a sít minden reggel, hogy ne is, nem, de mondom, én bén felszettem, nem tétek én. Tehát a pénz, az se érdekel a pénz sem mond. Pénz az nem boldog.
1: Egy darabig igen, amíg elkölted.
2: Az pénz nélkül hát én annyit tettem észre.
1: Hát van mit megenni, akkor nem rossz.
2: Igen, azért dolgozgatunk, hogy legyen. Hál' Istennek van, hogy
1: megenni. Mit szóltak itt, amikor hazajöttél így pénz nélkül meg?
2: Semmit. Semmit, mert nálunk ilyen nálunk, hál' Istennek. Én legalább is úgy éreztem, hogy hiányzna a pénz, örökké volt egy kicsi pénz.
1: Amikor komolyan kezdted venni, tehát hagytad a vasárnapi munkát is, komolyabban kezdted venni Isten ügyét, rendszeres templomba járó lettél. Nem tűnt fel ott a szomszédságnak, a baráti körnek, mert valami ezt hamar észreveszik?
2: Igen, és kárták, és aztán érdeklődni, és jártunk, hogy jöttek, és most már vagyunk, na már vagyunk innen, vagy hát ne se járunk rá. Aki rendszeresen jár, az hárman vagyunk. Rendszeresen megyünk. Itt a szomszédból. De még az ópiában még egy fiatal lány, az a sép, ahova jön, és Magdika. Ők is mikor, hogy tudnak, már sok dolog van, a dolog idő, mindegy. De megállták ők is.
1: Volt esetleg, aki kérdést tett fel, hogy Gábor, ezt miért csinálod, vagy gyere, ígyünk meg egy decit, vagy...
2: Ilyen decizés, mert hát az vóni volt, na de mondtam, én nem iszok. Aztán, hogy hol lettem, de az hál' Istennek mondom, nem probléma, nem ott lettem, hál' Istennek, nem is kér. De hál' az úrnak, hogy hát meg tudtam, így meg tudtuk kezdtelni, hogy sem ne csinálni. Plusz a fiam is, hogy ő is lemondott másfél éve decemberben, mint egy éve pont, hogy nem iszik. Egyáltalán.
1: Hát gratulálok, én nagyon örvendek.
2: Mennyivel másabb. Annyi nem tud jönni, mert sokat dolgozik, ő is kifelé, mint dolgozik többet, két idegenben. Nem tudja adni, amikor ő szabad ide van, akkor lejön ő, és hónap egyszer, két hónap egyszer le tud jönni, de hallgatni, hallgassa állítólag. De hall az úrnak, hogy egyáltalán nem csinált lesz. És misére járnak. Az eddig ő se járt egyáltalán. Automatikusan csak úgy kártak járni misére. Ugye én, hogy mentem, hogy a család, és beindult mindenki. Az asszony, leányom, fiam, menyám, vagy ők máshár laknak. Benne blaknak egy 8 ház, 5 ház, 6 ház, benne blaknak. És mindenki, az unokák, hál' Istennek,
1: úgyhogy mindenki megváltoztam.
2: Igen, igen. Úgyhogy én megváltoztam, úgyhogy más is megváltozott utam.
1: Hát akkor a változáson mentél keresztül, hogy a környezetet is észrevette, és
2: igen.
1: Megkívánta?
2: Meg, ezek szerint meg. Áll az úrnak.
1: Mennyire ült a feleséget, hogy ilyen kanyart vettél?
2: Nagyon merült, hogy nem iszok. Már mindenbe köptem bali. Legalább, amíg a kolléga alkalmazottuk, addig nem pedekettem. De amíg ezt megszoktam, addig minden álmod könnyűd, nem áll.
1: Gábor, tudom, hogy senki se proféta a saját hazájába.
2: Igen.
1: Maga Jézus mondja, és tapasztaltam is. Neked mennyire sikerült a... Hát azon kívül, hogy a fiat tényleg így teljesen szabaddá váltak, mert külön örülök. Ugye a feleséged, de szokott-e veled járni oda ima találkozókra, vagy?
2: Volt kétszer, de három váltással, fékségben dolgozik.
1: Jaj, nagyon nem tud rendszeresen járni.
2: 50 kilós fehérnév, igen. Úgyhogy örvendünk, hogy elmenni munkába még, ebben az évben, és elengedik egy mondjuk díjban, nem akarják engedni. Ma betölti a 60-at, remélem. Én nem biztatok senkit, mert nem mondom azt, hogy jöjjön vagy ne jöjjön. Például a találkozókra volt, a nagy találkozóra voltál.
1: Igen.
2: Egy rendben. Oda a Sepsiben is volt. Én még, amíg nem jártam, is volt, vagy két rendben. Én nem voltam, nem tudtam róla. Megszöktek.
1: Volt esetleg olyan, aki megkívánta tőled, és megkérdezlek, hogy eljön-e veled, vagy ehhez hasonló találkozóra?
2: Azt mondom, például azt mondom. Azt mondja, láss, jönne, és onrék, hogy jönne is, jönne úgy, nem tudja az utat, semmi gond, a kocsiba beülök elő, és mutatom az utat, és lehet menni.
1: Fogozzon, meg se mehetünk.
2: Minden rendszeresen jel, onnan csak rendszeresen jel. Aztán ő ki nem maradt.
1: Egybe úgy elfogadta a szomszéd, azt mondja, vagy kívánkozott, vagy te győzted meg, vagy?
2: Nem kellett győzzem, ő maga gyímesi származás, jobban odafigyeltek a hallásra. Mert én mondtam nekik, hogy én járok azért Sepsiba, hogy tudjam meg, hogy a hitről nem tudok semmit. Azért járok a Sepsiba. Mondom, minél többet járok, annál jobban győzötök meg, hogy semmit se tudok a hitről, hogy most kezdem én tanulni. Mert nekem elmaradtak ezek a gyermekkori dolgok, kimaradtak.
1: Igen, hát valahogy úgy vagyunk, tudod, van egy meggyőződésünk, és azt gondoljuk, hogy az a hit.
2: Igen,
1: aztán, amikor
2: igen,
1: tényleg igen, a hit valóságával igen, találkozunk, igen, akkor...
2: Mondjak, de semmik vagyunk, sávunk, senkik vagyunk. És itt mondjak a fisérája, az itthon is mehetsz, mindegy mondom, hogy ki mit mond, nem igen érdekel, ha az Istennek ezt már megtanultam, úgyhogy én végzem az én dolgomot, más ügye nem érdekel, ennyit tanultam, oda lát. nincs.
1: Ez jó, mert hogyha Istent elsőre akarom tenni, akkor nem embertársaimmal kell foglalkozzak, hanem elsősorban Isten ügyével és általa embertársaimmal.
2: Igen.
1: Más valaki annacskán kívül még volt, akit próbáltál hívni, de...
2: Nem próbálkoztam hívni, nem mondani, mondtak, hogy a filmutas kéne szóljanak, és így ezt mondom, ne haragudjatok, nem foglalkozok én senkivel, sem mindenki döntse el az ő dolga, aztán ne legyen az, hogy így úgy arra orosztálnak, töltik meg a fel minden hülyeségekkel. És a bületinje van mindenkinek.
1: Az hála Istennek.
2: Igen. Na, én elég nehéz volt nekem most a nagy találkozó, hogy nem tudtam elmenni, mert mind gondolkoztam, hogy elmeg, de nem mártam, mert friss műtőjétel, most nem mártam az a valóság elmenni, féltem.
1: Megvan értve.
2: Nem így hattam, ilyen dolgok voltak velem, úgyhogy nem vártam még valamit.
1: Van egy ilyen, bocsáss meg, hogy ott a szomszédságban valakivel nem voltál éppen jól?
2: Volt, van is.
1: És hogy oldottad meg?
2: Én meg most hajtottam neki, de ő vele nem lett adjon, de nem tudom, közvetlen szomszéd azt örökéköt beli minden.
1: De tudomásom szerint volt olyan is, akivel így... Koccanó viszonyban voltál, aztán végül mégis közösen mentetek találkozóra. Vagy rosszul emlékszem?
2: Az egyik szomszéd asszonyom, amit Gellérné Marikával, tehát én nem tudottam vele semmit, haragot egyáltalán. Mert férjei azt volt valamikor, hogy engem hívott, mondom, hát én helyben megmondom, azért kattányunk részeken haza minden első pénteken mondom, és ebben értem alá menjek én sepszit. Vagy hívogatott, gyárasz, meg mi más. Mondom, hát a te részegen viszont, hogy nincs semmit menjek, én azért nem meg kell hazudról inni, mondom, sápszőben, mit tudom, és tudok inni. És lehet, hogy Marikának valami rosszul esett ezekből a szavakból, nem tudom. Én nem vettem
1: én
2: a
1: semmit. Értem.
2: Így jól vagyunk, az biztos. Lehet, hogy valami sértődékeny szavat mondhattam, nem tudom.
1: Hát az ember világi gondolkodásmat bodozó szokott szólni.
2: Igen, lehet, nyugodtan lehet.
1: Jó, de én úgy tudom, hogy megtért azért, tehát elszakadt.
2: Nem mondta soha, tehát a kaddi szerdait nem mondta, csak minden hónap első péntekit mondta. És azt is, akkor nap halt meg pontosan, pénteken reggel hazajött, annap halt meg.
1: Igen.
2: Én hál' Istennek, hál' az úrnak, és tűvácsinak.
1: Volt-e valami kísértésben részed, amiatt egy...
2: Azt mondta volt, hogy ha jó Isten az ámbért szivarról teremtette volna, az maradt volt meg nekem az agyon erősen, akkor kéménytes tárnatett volna a fejre. És én akkor azt meghallgattam, és én hazajöttem, hogy magamban ügyesen, hogy eldöntöttem, hogy leteszem a szivarot, de mai napig kívánom, úgyhogy a szimám szakad meg.
1: Jó, csak egy pillanat. Az ember, amit önambícióból, önakaratból tesz le, Az egy küzdelem. Viszont az, amit a megváltás kegyelmén keresztül átad Jézusnak, az automatikusan szabaddá teszi. Ezért most kihasználom a lehetőséget, hogyha teljesen meg akarsz szabadulni a dohányzás vágyától, emlékétől, reflexétől, akkor most megkérlek, imádkozz velem, és ha van a hallgatóságban olyan, aki úgy érzi, hogy szeretné a dohányzástól megszabadulni, de valamiért nem tud, azt megkérem, hogy most imádkozzon velünk. Istenem, bocsáss meg nekem, hogy testemet, amit lelked által szenteltél meg, én nikotinnal mérgezem, légy irgalmas felettem, Uram,
2: Töltsd el a bűnbánat lelkével.
1: Hogy szívem mélyéből megbánjam. Gyöngeségem és tévedésem. És beengedett hitem által. Átadjam. A dohányzás minden hamis élvezetét. Szokását és reflexét. És vedd el tőlem.
2: Mert van hatalmad.
1: De hatalmas Isten vagy. Kérlek téged. Jézus nevében.
2: Amen.
1: Jézus szent nevére, Atyánk Istenünk, törd meg mindazokban, akik most igent mondtak, hogy elszakadjanak a dohányzás kísértésétől, hogy a nevedre most teljesen szabaddá váljanak, és többé ne kívánják, sem ízét, sem bűzét, sem reflexét, sem semmilyen szokását a dohányzásnak. Ti pedig vegyetek a Krisztusban elnyert szabadságot. Ő szentvérében tisztuljatok meg. Szent áldása járját légútjaitokat, vérkeringéseteket, tüdőt, hörgőt, szájat és orrüreget, és tisztítsa meg a nikotin fertőzésétől, a kátránytól, és tegyen szabaddá a normális, hiteles légzésre, az ő dicsőségre és a mi örömünkre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
2: Amen.
1: Mit tapasztaltál, Gábor?
2: A fejemben ilyen hangja ma a szalsukot.
1: Átformálódtak a gondolataid?
2: Igen. Ilyen érdekes bizsergéseket, menéseket, javismenéseket, világ fölött. Most meg ezt kérdezik, húrom a fejemet egy kicsit.
1: Igen, hogy eddig hogy voltál ilyen? Jó, amennyiben ezt komolyan vetted, akkor többé nem fogod kívánni, és nem is fog zavarni egyáltalán.
2: Komolyan
1: veszed. Úgy tűnik, hogy az időnk lassan lejárt, ezért arra kérnélek, hogy imádkozzunk azokért, akik ilyen megosztottságban élnek, hogy eljárnak a templomba, de minden mellett akár vasárnapi munka, vagy egyéb elfoglaltság, vagy éppenséggel, ami nem oda jár, azt azért megteszik, és azt mondják, hogy hát hiszek Istenbe, és ez elmehet. Atyánk Istenünk, köszönöm Gábor testvérünket rá, hogy megérintetted, de látod, hogy mennyien vannak megosztottak, akik még nem értékelik a vasárnap tiszteletét, az úrnapja megszentelését, így a szentmisét szorakozással, pihenéssel, vagy éppen munkával cserélik fel. Köszönjük testvérünk érintését és példáját. Kérve kérünk ezért, érítsd meg mindazokat, Uram, akik még tévedésben élnek megosztottságban, mert megvan írva, megosztott ember olyan, mint a hava tenger tetején, amelyet a hullámok idadobigálnak, és az ilyen ember nem talál meghallgatásra. Érítsd meg, hogy döntés hozzanak, Uram, hogy hiteles keresztények maradjanak, hogy valóban elsőre tudjanak tenni az életükbe, hogy segítségre tudják lenni egész életükbe. Istenek áldása ezt kísérje a beteljesedésre, Jézus hatalmas nevében most is mindenki. Amen.
2: Amen.
1: Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy felvállaltad ezt a beszélgetést, és tovább is Isten áldása kísérjen téged és az egész családot ebben a szabadságban, amilyen megajándékozott benneteket.
2: Köszönjük szépen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten szépnek látja őket. Görbült hátukat, csontos testüket, bőrük ezer ráncát, barna foltjait, bütykös ujjaikat, amelyekkel a botot szorítják, öreg cipőkbe bújt, dagadt lábukat, ahogy araszolnak lassan előre a fájdalom tarlóin. Isten szépnek látja őket, az asszonyok kendővel takart gyér haját, festetlen napszítta arcukat, vízszereiket, kidúdorodó ízületeiket, s az öreg emberek szikár alakját, pergament bőrét, reszketek szavát, kevés beszédét. Isten szépnek látja a fogatlan ajkakat, melyek némán rózsafűzért mormolnak magukban. Imád a gyermekeikért, az unokákért, az életért. Isten szépnek látja őket, amikor törött fényű szemük hajnalokra nyílik az álmatlan éjszakák után, amikor főznek, kapálnak, amikor derekukat tapogatják, amikor keresztet vetnek a szegetlen kenyérre. Isten szépnek látja őket. Egyre szebbnek, ahogyan görnyednek, ahogyan testük egyre kisebb lesz. Fejük lefelé hajlik, mintha a földet kutatnák, a pihenő helyet, ahol megfáradt, elhasznált testük álomra talál. A földet, amely méhébe fogadja őket, ahol fájdalom nélkül, testük terhe nélkül fekszenek majd fekete nyugalomban, arcukat az ég felé tartva a fekete föld alatt, behunyt szemmel várva az örök ragyogást, amely átható sírhalmon, szemfödélen, halálon. Isten szépnek látja őket, minden öreget, a párjukat vesztetteket, az elhagyottakat, a gyermekeiket síratókat, a tétovákat, a bottal tapogatózókat, a tólószékben ülőket, a beteg ágyukban fekvőket, akiket körülvesz a család, és azokat is, akiknek nincs rajta kívül senkiük, s oly elárvultak, mint elhagyott kis cipő a sivatagban. Isten szépnek látja őket, a még itt maradókat, és a nem sokára elköszönőket, a hosszú életek terhe alatt roskadókat, az idő titkait tudókat, s a lassan mindent elfelejtőket. Isten szépnek látja mind, anyai szem néz így, ha kicsinyére rátekint.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

lassan homályosul el a világ. Távolodik a látható valóság. Tehetetlenül zuhanok, a múltba révedek. Agyam nem tartja vissza a felgyorsult képeket. Minden, mi volt, átfut rajtam egy pillanat alatt. De ez az egy villanás megmaradt. Nem tudja eltörölni a vénülő emlékezet. Uram, mikor megfogtam a jobb kezed. Az életem pozdorjaként elégett. A homokszemekkel leperegtek az emlékek. Az ifjúságom oly hűtlenül elhagyott, vágyaim kihunytak, mint hajnalban a csillagok. Szólnék, ám szájam makacsul néma marad. Elmémből kihullanak a szavak. Testem, mint az ólom, elnehezedett. De lélekben még mindig fogom a jobb kezedet.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek,

0: Nektek örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja!
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övi a hegyek minden orma, övi a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja!
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja!
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja!
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép téveigő szívű, nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk. Alleluja!
0: Sápad, eloszlik köde már az éjnek, pirkad a hajnal, rózsaszínű fénykél. Forduljunk buzgón a világ Urához, hangos imánkkal.
1: Hogy minnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunkat szent keze elűzze, s jó atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
0: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten, s örök egyszülöttje, és a Szent Lélek, akit áld az ének minde világon. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett.
1: Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasukban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek mind a mérajok, tűzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
0: Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbja művelt csodákat.
0: Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítom.
1: A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel láttuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet!
1: Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal egészen az oltár szarváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja.
1: Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Úrunk, Atyáink Istene. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: És áldott a te dicsőséges szent neved. Dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
1: Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén. Nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy királyi trónodon. Nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy, aki a mélységekben tekintesz és a kerubok fölött trónolsz. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy az égbolt fölött. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldja az Urat az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja! Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja!
0: Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harsona szóval. Dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fuvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja.
1: Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Igaz kijelentés ez. Ha meghalunk vele, majd élünk is vele. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.
0: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elbeszéljük csodatetteidet,
1: és nevedet szólítjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elrejtve egy véka lisztbe a kovász átalakítja, és megnöveszti azt. Ilyen a mennyek országa is. Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadító támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából.
0: amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig gyermek a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
1: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Elrejtve egy véka lisztbe a kovász átalakítja és megnöveszti azt. Ilyen a mennyek országa is.
1: Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és te benned van bizodalmunk.
1: Mindenható Isten, világ mindenség királya, áldunk téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket, hogy megismerjük igazságodat és felségednek szolgáljunk.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és te benned van bizodalmunk.
1: Istenünk, te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja. Add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és te benned van bizodalmunk.
1: Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük, ezt a napot lelki örömben tölthessük el.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és te benned van bizodalmunk.
1: Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét, hogy mindig mindenért hálát adjunk neked.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és te benned van bizodalmunk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
3: Holnaptól leszek szomorú. Holnaptól. De ma örülni fogok. Mire jó szomorúnak lenni? Mire jó? Miért fúj a gonosz szél? Miért kell keseregnem ma a holnap miatt? Talán a holnap világos, a holnap jó, talán holnap sütni fog a nap, és nem lesz okom a szomorúságra. Holnaptól leszek szomorú, holnaptól, de ma örülni fogok. és minden keserű napnak azt fogom mondani, holnaptól leszek szomorú, ma nem. A fáradt öreg elme zakatol, körben forog, ismétel szüntelen. A múltak mély kútja fölé hajol, hol békalencsés zöld hínár terem. Egy-egy emléket megragad, motyogja, és újra kezdi tízszer is naponta, mint vén malom, mely már csak szelet őről, s letűnt idők fanyar borával dőzsöl. Rettent a példa, vigyáznom kell magamra, minden elgondolt, kimondott szavamra, s főkét arra. Érzem, tudom az ember gyöngeségét, ezért mindig szemem előtt a mérték. Hibáimnak én nem kegyelmezek. De te ne bántsd a vént, te fiatal, ha botlik is a lába vagy a nyelve. Így jársz te is, ha véget ér a dal, és minden érdem immár elfeledve.

Mikor kezed lábad fáj, majd leszakad, s a hátad is megkörbült az élet súlya alatt, mikor a bajodról tudsz már beszélni, azt kérded magadtól, érdemes-e még élni? Ha zimankós télben kicsiny szobád hideg, ha sok ismerős arc mind fásult és rideg, ha vérnyomásodat naponta kell mérni, megint csak azt kérded, érdemes-e élni? Mikor alig bírsz már egy üres szakajtót, amikor napokig nem nyitnak rád ajtót, mikor a holnaptól reszketve kell félni, újra csak azt kérded, érdemes-e élni? Amikor az idő vaslábon halad, ha keserű a szádban a falat, imádságodban sem tudsz már semmit kérni, így sóhajtasz, Uram, érdemes-e még élni? Ha népes családodból egy szál magad maradsz, amikor már nem vetsz és már nem aradsz, a sortól már nem tudsz semmit sem remélni, csoda, ha azt kérded, érdemes-e még élni? Ha a meggyötört szíved akadozik, kihagy, amikor rádöbbensz, hogy már senki se vagy, szégyenkezve indulsz el némi segélyt kérni, keserűen fakadsz ki, érdemes-e még élni? Ó, fele barátom, megértem a keserved, méltányolom, ha sokszor panaszra áll a nyelved, túl nehéz fából faragták a kereszted, cipeled, vonszolod, minden tagod reszket. Mégis arra kérlek, próbálj meg remélni, próbálj a sorssal bátran szembenézni, hiszen a lelked még nem üres, kiégett, vedd észre bátran körülötted a szépet, vedd észre tavasszal, ha megjönnek a gólyák, szélkúszált a fészküket, hogyan igazítják, villásfarkú fecskék, hogy hordják a sarat, hogy rakják a fészküket az eresz alatt. Ugye a szíved nem csak egy hideg márvány, vedd észre, milyen csodás nyáron a szivárvány, feslő rózsabimbon, hogy csillog a harmat, örülj nyár reggelén a sok szép madár dalnak. Mosolyogj megértőn, szerelmesek láttán, emlékezz, amikor te is szeretőt vártál. Te érted is felkél Isten áldott napja, érted is mond imád kis templomot papja. Tárd ki a szívedet minden szépnek, jónak, nyújts segítő kezet a rászorulóknak, adjál szeretetet, mit majd viszonoznak, hidd el, az emberek nem is olyan rosszak. Sütkérezd még kicsit az őszi napsütésben, lapozgass csendesen az emlékek könyvében. Ha a sorsoddal meg tudtál békélni, azt a kis időt könnyebb lesz leélni.

márvák ők mind, az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátokon mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban, a tornácon hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan, csüggetek, mint hervat őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mind az dalolja az ő fülükbe, életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül és már csomagol, és néha, hogyha agg kezük, játszik-e szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok, 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No gyere, tedd le!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultravid hullámú frekvencián.

Feled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Milyen lehet a túlvilág? Című részt.

Assisi Szent Ferencet egyszer elfogta kíváncsiság, hogy milyen lehet az örökké valóság boldogsága, amellyel Isten azokat jutalmazza, akik őt szeretik. A legenda szerint, míg erről elmélkedett, megjelent neki egy angyal, akinek hegedű volt a kezében. Az arcához emelte a hegedűt, s vonójával csendesen, lassan végig húzott rajta. Erre a hegedűből előtörtek az örökké valóságnak, Isten örök szeretetének lélekbe markoló, csengő melódiái. Vajon milyen hang, milyen melódia lehetett az? Megtudjuk abból, amit maga Szent Ferenc mondott. Ha az angyal még egyszer végighúzta volna vonóját a hegedűn, hallandó testem nem bírta volna ki a lélek örvendezését.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik, nem azért, mert viszonozzák, nem azért, mert megháláják, hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak? Úgyis belénk rúgnak, úgyis hálátlanok maradnak. De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság

Érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett, télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet. De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor ő hozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény. A világban még van remény. Érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A Golgotán történt iszonyú dolgokon, búsan gondolkodom, nem fogta.

volt. Kemény kőből van a koporsó nyuszolyád, nem hintettek rejád, rózsát sem violát, csak a kék csapások, vérző piros sebek lepték el testedet. Mi elhagyott valál, ó édes alkotóm, nem szó.

Keresztfa ágyadón, nem valaván kosót, sokként okoztak a bűnös káromkodók. Tövis koronádra hajtottad fejedet, ó, örök szeretet.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

az igazak ragyogni fognak Atyuk országában, mint a nap. Jézusnak a búzáról és a konkolyról szóló példabeszéde arra emlékeztet bennünket, hogy ebben a világban a jó és a rossz gyakran együtt növekszik. Elég sokszor úgy tűnik, mintha az igazságtalanság győzne, a gonoszság pedig következmények nélkül maradna. A Mester most a végső beteljesedésre irányítja tekintetünket, amikor majd Isten igazságot szolgáltat. Akkor majd minden rejtett dolog napvilágra kerül, és azok, akik hűségesek maradtak hozzá, részesülnek az ő dicsőségében. Nem csak egyszerűen jelen lesznek a mennyországban, hanem ragyogni fognak, mint a nap. Gyönyörű ez a hasonlat, amit az Úr használ. Igazából arra utal, hogy mindazokat, akik életük során megpróbálták őszinte szívvel követni Krisztust, a mennyben teljesen átjárja az ő világossága. Ez az ígéret neked is szól. Téged is bátorít a jóban való kitartásra. Lehet, hogy most úgy érzed, hogy túl sok a küzdelem. Túl nagy áldozatokat kell hoznod Istenért, a családodért. Túl sokba kerül neked a Krisztus követés. A történet azonban itt nem ér véget. Az utolsó szó nem a fájdalomé, nem a halálé, hanem Isten dicsőségéé. Ezért hát ne add fel, tarts ki a jóban, maradj hűséges az imában, a szeretetben és a szolgálatban. Mert eljön majd az a nap, amikor Isten ígérete beteljesedik, és akkor te is ragyogni fogsz az Atya országában. Akkor majd végre látszani fog az a szépség, amit az Úr szerető keze formált benned, sokszor éppen a nehézségek, a próbatételek által. Ne feledd, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Amen.

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést. Az anyák védelmében védjük az anyákat, az édesanyákat. Több erényt soroltam fel, amelyekről lassanként elmélkedem. A segítőkészség, második a szerethetőség, harmadik a gondoskodás, negyedik az erősség, ötödik a bátorság, hatodik a jóság, hetedik az okosság, nyolcadik az optimizmus, kilencedik a szerénység, tizedik az angyali lelkület, tizenegyedik az önzetlenség, tizenkettedik a megbízhatóság, tizenhárom az értékesség, tizennégy az őszinteség, tizenöt a találékonyság, tizenhat alázatosság, tizenhét szelídség, tizennyolc türelem, tizenkilenc hála, és a húsz a boldogságkeresés. Hát persze ezek nem mind keresztény erények, de mind világi erények, polgári erények, és hozzá tudnak járulni a család boldogságához. És most folytatom az erényekről az elmélkedést. Az elmúlt alkalommal a bátorságról volt szó. A bátorság erényéről. Most pedig egy másik kedves erényéről lesz szó, a jóság erényéről. Milyen a jóságos ember? Az anyák megérdemlik, hogy jóságukat viszonozzák, mert a Jóisten őket jóknak teremtette. Ha valamelyik anya rossz, a körülmények rontják el. A jóság a lélek segítőkészsége. Örömszerzéssel, vigasztalással, segítőkészséggel. A jóság örömszerző, vigasztaló, segítőkész lelkület. A jóság. A Zsoltárok könyvéből olvassuk, jó, amikor az ember gyakorolja az irgalmat. Zsoltárok 112.5. Példabeszédek könyve 19.22. Az embert jóságot teszi kedvessé. Példabeszédek 21.21. Aki törekszik a jóságra, életet szerez. Vagy a zsidókhoz írt levélben 34.9. Ízlejétek és lássátok, mi jó az Úr. Sírakvia 2.11. Az Úr jósága fölötte irgalmas. Szent Lukács evangéliumában 18.20. A tékozló fiút apja messziről meglátta, és eléje sietett, és nem tett szemre anyást, hanem átölelte, és lakomát rendezett tiszteletére. Szent Lukács evangéliumában egy embernek azt mondotta az Úr, 7.50, hited megmentett, menj békével. Szent János 8.11. A házasságtörő nőt Jézus elé vitték, de ő azt mondotta, én sem ítéllek el. A vádolóid elmentek, de én se ítéllek el, menj és többé ne vétkezzél. Milyen nagy az Úr Jézus jósága. Jézus együtt érez gyöngeségünkkel. Szent Márk 8.3. Ha étlen engedem el, őket kidőlnek az úton. Mondotta, amikor a kenyeret csodálatosan megszaporította. A jóság erénye. Igazi segítőkészség és jóság. Ruth asszony Boaz szántóföldjén gyűjtögette a kalászokat, írja le Ruth könyve a Szentírásban. És a gazda látta, meghagyta, hogy az aratóknak, hogy hagyjanak több kalaszt a gabonából, hogy minél többet tudjon ez az asszony összegyűjteni. Igazi jóság. Ráhab asszony Jerikóban elrejtette a vándor nép kémeket, elrejtette és azt mondotta, hogy menjetek másik irányba, ahol titeket nem keresnek. Igazi jóság. Abigail asszony, Nábát felesége, láttak Dávid katonairól, hogy éheznek. Kenyeret, húst és más élelmet hozott, bőven, ökröket, juhokat, bárányokat. Igazi jóság. A családi életben is a jóság éltető eleme a közös életnek, szeretetnek, a boldog együttlétnek. Követni kell, méltányítani kell az anyák jóságát. A hála elmaradása fájdalmat okozna. Az elmúlt alkalommal volt szó az önfeláldozó szeretetről, amely kényelmet, az előnyt mellőzi, és csak másoknak a megmentését, boldoggátételét tartja szem előtt. Voltak, akik igazán jóságosak tudtak lenni. Említsem meg apur Vilmos püspököt, győri püspököt, aki az világháború idején az asszonyokat elrejtette, hogy az orosz katonák ne tudják őket meggyalázni. És amikor be akart hatolni, az egyik katona odaállt a pince ajtóba, és fel akarta tartóztatni a katonát, de a katona többször rálőtt. Előbb első pillanatban nem halt meg. Ez történt nagypénteken. Húsvétig szenvedett, és húsvét napján tért az örök életbe, az örök húsvétra. Igazi jóság sokszor áldozatkészségben is megnyilvánul, és a szentek kitűntek az igazi jóságban, akik meghaltak. Múltkor említettem Szent Goretti Mária olasz lány esetét, aki a szegényeket, betegeket a faluban látogatta. 1905. július 5-én halt meg, mert nem akart bűnbe esni Alessandro miatt, aki ott lakott. 14 szúrással ölte meg. Annyira megbocsátó volt, hogy halálő előtt kívánta, hogy gyilkossa vele legyen a mennyországban. Vagy másik eset, a Brazíliában született Albertina Berkenbuk. Az iskolában minden ételét megosztotta társaival. 1931. július 5-én egy Maneko nevű gonosz fickó azért ölte meg, mert kijelentette, hogy nem akarja a bűnt elkövetni. Vagy egy harmadik eset, Litvániában született Elena Spirgevice. Jelszavó ez volt: jó akarok lenni, nem üres életet élni. 1944. január 3-án egy betörő orosz partizán bűre akarta kényszeríteni, de ő azt mondta, inkább meghal, inkább életemet adom. És meghalt Krisztusért. Jóságos volt ő mindenkihez. Mindenét szétosztotta. Vagy még egy eset, Mária Clementina Anuarite Kongóban. 1964. november 29-én a Szimba lázadók erőszakossága miatt halt meg. Jósága nagyon ismert volt, mert mindenkinek segített, ezzel töltötte a szabad idejét, hogy segítsen. Vagy Marta Obregón Rodriguez spanyol lány jelszava volt: Isten az egyetlen szerelmem. 1992. január 21-én hazaérve otthonába elrabolták, és a mezőn megölték, mert ki akart tartani a tisztaságban. Vagy a magyar-horvát Emerenciána, jóságos segítőkész lány, az időseknek segített főleg, járt a házukhoz. A pusztai úton halt meg 1960. május 20-án, mert a bűnös erőszaknak ellenállt. Egy fickó leste, s utána eredt, és erőszakosságot akart vele elkövetni. Meghalt Krisztusért. S méltányuljuk az édesanyák jóságát, mert sok édesanyja áldozta életét a szeretetért, tisztaságért, a házassági hűségért. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék!
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: Ismerkedés ki Szent Terézzel, gondolatok Szent Teréz életéről az önéletrajz alapján, az Ágnes anyának ajánlott ákéziratból. 23. rész.
1: És most, drága anyám, mit mondjak még? Ó, azt hittem, befejeztem, s még semmit sem mondtam arról, hogy milyen boldogság volt, ami Szent Genovéva anyánkat ismernem. Bementem hozzá, mint rendesen, hogy meglátogassam egy kicsit, és két nővért találtam Genovéva anya mellett. Mosolyogva néztem rá, s kifelé indultam, mert hárman nem lehetnek egy beteg mellett. De ő átszellemült arccal nézve rám ezt mondta: Várjon, kislányom, csak egy pár szót fogok mondani. Ahányszor csak jön, mindig lelki virágcsokrot kér tőlem. Ma tehát ezt adom. Békével és örömmel szolgálja az Istent. Emlékezzen rá, gyermekem, hogy a mi Istenünk a béke Istene. Egyszerűen megköszöntem, és a könnyekig meghatva jöttem el tőle. Meg voltam győződve arról, hogy a jó Isten kinyilatkoztatta neki lelki állapotomat. Ezen a napon a végsőkig próbára voltam téve, csak nem a búskomorságig, egy olyan éjszakában, hogy már azt sem tudtam, szeret-e még a jó Isten, s ezért kitalálhatja, drága anyám, hogy milyen örömet és vigasztalást éreztem én akkor.
0: Teréz lelki sötétségébe beragyog a fényesség, amelyet a béke hordoz. Lehetünk sötétben, de Istenünk a béke Istene. Az ő jelenlétének megtapasztalása megerősít, hogy a sötétség ellenére a Jóisten kezében vagyunk, hogy semmi sem történik velünk az ő tudta nélkül, s ha valami miatt szenvednünk is kell, megsegít bennünket, hogy az a javunkat szolgálja. Teréznek ez a lelki sötétsége rámutat arra a magányra is, amelyet betölthetne külső kapcsolatokkal, de ő nem akarja megszüntetni a számára kellemetlen helyzetet, hanem belemerül, s amikor a legmélyén van, felragyog a vigasz Genovéva anya által, akinek semmit sem mondott lelki állapotáról. Így annál meghatóbb volt a mennyei üzenet, amelyet általa kapott.
1: Egy szóval balzsamos az az emlék, amelyet Genovéva anya a szívemben hagyott. Azon a napon, mikor az égbe ment, különösen meg voltam hatva. Első eset volt, hogy végignéztem valakinek a halálát, s valóban magával ragadott ez a látvány. Pontosan a Szent Haldokló ágya lábánál voltam. A legkisebb mozdulatát is tökéletesen láttam. Azt hittem az alatt a két óra alatt, amelyet ott töltöttem, hogy a lelkem bizonyára telve lesz forró áhítattal. Ellenkezőleg egyfajta érzéketlenség vett rajtam erőt. De abban a pillanatban, mikor a mi Szent Genovéva anyánk lelke megszületett az ég számára, megváltozott a lelki állapotom. Egy szempillantás alatt úgy éreztem, hogy kimondhatatlan öröm és odaadás hatalmasodik el rajtam, mintha Genovéva anya nekem adta volna annak a boldogságnak egy részét, amelyet élvezett, mert mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy egyenesen az égbe ment. Életében egyszer ezt mondtam neki: Ó, anyám, ön nem fog tisztító tűzbe kerülni. Remélem, felelte szeliden. Ó, egészen bizonyosan nem engedte a Jóisten, hogy egy ennyire alázattal teli reménység meghiúsuljon. Bizonysága ennek az a sok kegyelem, amit általa kaptunk.
0: Milyen emlékeket őrzünk azok kapcsán, akik között élünk? Ez nagy mértékben attól függ, hogy jól vagy rosszul éljük meg a kapcsolatainkat. Mennyire vágyakozunk arra, hogy csak jó emlék lehessünk a másik számára, hogyha ránk gondol, a szívébe szeretet és hála költözhessen. De hát ez nem olyan egyszerű, pláne akkor nem, ha a kapcsolatainkat megsebzi az önzés, ha a szolgálat helyett a saját érdekek válnak fontosabbá. Miről is beszélt Teréz nővér? Genoveva anya az életet tisztán élő személy volt, s vele való kapcsolat Teréz számára mindig építő volt. Olyan valaki volt, akire fel tudott nézni, mert szeretet volt a személyében, s ennek következtében elfogadás. Az a pár mondat, amit a lelkében őrzött tőle, a szívébe fényességet, békét hozott. Életünkben egyik legszebb pillanatává válhat az a mozzanat, amikor megszületünk a mennyország számára. Ezt tapasztalja meg Teréz Genoveva anya kapcsán. Egy boldog élet boldog befejezését, s ebben a boldogságban részesül Teréz, amikor lelke felújong az örömtől.
1: Nem tulajdonítok fontosságot az álmaimnak. Az enyémeknek egyébként is ritkán van jelentőségük. Egyik éjjel Genoveva anya halála után egy valamivel vigasztalóbb álmom volt. A végrendeletét csinálta. Minden nővérnek adott valamit a holmiából. Mikor rám került a sor, azt hittem, hogy semmit sem kapok, mert már semmije sem maradt. Ő azonban felállt, s ezt mondta nekem háromszor egymás után, szívhez szóló hangon. Önnek a szívemet hagyom.
0: A legjobbat, a központot, a test éltető erejét, a szeretet melegét, az erőforrását adja neki. Szívet ajándékozni annyi, mint több életet adni. Azt kapja ajándékba, amire a legnagyobb szüksége van ahhoz, hogy a saját kis útján járhasson, az önátadás kiüresedésében.
1: Egy hónappal Szentanyánk eltávozása után kitört a közösségben az influenza. Csak én voltam talpon két másik nővérrel együtt. Kimondhatatlan az, amit láttam, ahogyan az élet és a mulandóság elém tárult. A Jóisten ekkor megadta nekem az erő kegyelmét, most sem értem, hogy tudtam rettegés nélkül megtenni mindazt, amit tettem. Mindenütt halál uralkodott. A legbetegebbeket azok ápolták, akik éppen csak vonszolták magukat. Éppen ezért, ha egy nővér utolsót sóhajtott, az ember kénytelen volt ott hagyni. Egyik reggel, mikor felkeltem, az volt az érzésem, hogy Madeleine nővér meghalt. A folyosó sötét volt, senki nem jött ki a cellákból, és én végre elhatároztam, hogy belépek Madeleine nővér cellájába, melynek nyitva volt az ajtaja. Valóban halott volt. Ott feküdt ruhástól a szalmazsákján, és én a legkisebb félelmet sem éreztem. Láttam, hogy nincs gyertyája, hoztam neki egyet, s egy rózsakoszorút is. Az alperjelnő anya halála estéjén egyedül voltam az ápolónővel. El nem lehet képzelni, milyen szomorú állapotban volt ekkor a közösség. Csak azoknak lehet erről fogalmuk, akik talpon voltak, de az elhagyatottság közepette is éreztem, hogy virraszt felettünk a Jóisten. A haldoklók vergődés nélkül mentek át egy jobb világba. Haláluk után rögtön az öröm s a béke, mondhatni, az édes álom kifejezése ömlött el vonásaikon. De erről is volt szó, hiszen ha elmúlik ennek a világnak a formája, fel fognak ébredni, hogy örökre élvezhessék azt a gyönyörűséget, ami a választottaké.
0: Micsoda tapasztalat! Ott lenni a halál leheletének hatókörében, és az életet választani minden pillanatban. Nincs nekünk is tapasztalatunk erről a nemrég átélt világjárvány kapcsán, de mennyire is van? S mit tesz Teréz hasonló esetben? Beáll abba a szolgálatba, amit a pillanatnyi élet elétár. Nem önmagában bízik, hanem arra figyel, akitől az erőt meríti, hogy elvégezhesse feladatát. A közösség megpróbáltatásban van, de tapasztalja az Istentől jövő segítséget. Az a tapasztalat, amit nővérei halálakor átélt, megerősíti Terézt abban, hogy amit nővérei életük folyamán választottak, az felragyogott rajtuk halálukkor, amikor a dicsőség, az öröm és a békesség ragyogásában konkretizálódott.
1: Az egész idő alatt, amíg a közösséget egy ilyen megpróbáltatás érte, abban a kimondhatatlan örömben részesültem, hogy minden nap áldozhattam. Ó, milyen édes volt! Jézus sokáig kényeztetett engem, tovább, mint hűséges jegyeseit, mert megengedte, hogy adják őt nekem. Nem mondhatnám, hogy gyakran van részem vigasztalásban hálaadásom idején. Talán ilyenkor kapom a legkevesebbet. Ezt egészen természetesnek találom, mert nem azért ajánlottam fel magamat Jézusnak, hogy önnön vigasztalásomra várjam a látogatását, hanem azért, hogy örömet szerezzek annak, aki nekem adja magát. Úgy képzelem el, hogy a lelkem szabad terület, s kérem a Szent Szüzet, vigye el onnan azokat az omladékokat, amelyek megakadályozhatnák abban, hogy szabad legyen. Azután könyörgök, hogy ő maga üssön fel rajta egy nagy sátrat, olyat, amely méltó az éghez, hogy ékesítse fel saját díszeivel, s meghívom az összes angyalokat és szenteket, hogy adjanak nagyszerű hangversenyt. Mindez nem segít azon, hogy szórakozott vagyok, s hogy meglep az álom, de a hálaadás végén, látva, hogy milyen rosszul csináltam, elhatározom, hogy a nap hátra lévő részét is hálaadással töltöm el. Látja, drága anyám, hogy milyen távol állok attól, hogy a félelem útját járjam. Mindig meg tudom találni a módját, hogy boldog legyek, s hogy hasznot húzzak a nyomorúságomból. Jézusnak bizonyosan tetszik ez, mert úgy érzem, bátorít, hogy ezen az úton járjak.
0: Teréz megkapja azt a kegyelmet is, hogy naponta magához veheti az oltári szentséget, ami abban az időben nem volt magától értetődő. Megrendezi a nagy találkozást a szívében, hiszen az ég királya költözik a szívébe. Nem leleményesség ez? Mindent megragad, még esendőségét is arra fordítja, hogy minél többet időzzön annak társaságában, akit szeret a lelke. Segíts nekünk, Szent Teréz, hogy mi is megtaláljuk annak a módját, hogy minél több időt tölthessünk az Isten társaságában, ahol az igazi otthonunk van. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a kolozsvári stúdió mikrofonjánál Ferenc Emessét hallják. Áldott szép vasárnapot kívánok önöknek. Most pedig az elkövetkező 15 percben ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszám valamelyikén, a Mária Rádió oldalán keresztül pedig szöveges üzeneteiket is elküldhetik. Majd 10 órakor kapcsolunk Sárközújlakra, onnan közvetítjük a mai rózsafüzért, illetve Szent Misét is, fél 11-től maradjanak velünk.

érkezett néhány üzenetünk. Köszönöm, Uram, hogy soha nem hagysz magamra, vezetsz, oltalmazol és erőt adsz minden helyzetben. Drága Jézus, imád kérek testvéremért, hogy tudjon visszamenni dolgozni és szabadíts meg őt minden rossztól.

0: Halló, halló.
1: Mit értetek, hogy örülés készít?
0: Mindörökjön.
1: Ima a teretlén, éli álmunk, csogéni, valókét, akiket este álmunktak, hogy gyerekes küt az oltár előtt, a tartsanak ki minden az oltba, jóba, egymás mellett. Azon külön fiatal leánkkal, meg 21 éves, nyugalma legyen csendes, emléke legyen áldott, a szülők meg megnyúlvak, az én család végén, az én egészségemé, az üvezőki, papbalcsiké, amire mire szüksége van, a jó is tesz, az üvezőkügybe, imádjuk együtt egymást, hogy dicsérteszik az úr.
0: Mindörökké, amen.

0: هلو هلو،
1: önökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsapüzért, testi és lelki gyógyulásomért. Számomra nagyon fontos szándékokért a Jóisten tudja, valamint idegenben dolgozó két gyerekemért, hogy a Jóisten őrizze meg őket minden bajtól, legyen szerencséjük. Én testi lelki gyógyulásukért és nyugalmukért, mindazokért, akikkel együtt dolgoznak, vagy akik munkát adtak számukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökiemben maradjon velünk, imádkozzunk együtt!

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsértes Fejlős Krisztus.
0: Mindörök jelben.
1: Szeretném a mai hívószállók az minden napi hívószándékömre, és Gábor atya, Csaba úton szülásomról. Dicsértes Fejlős Krisztus.
0: Mindörök jelben. Köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

Mai imádságunkat ugyanakkor ajánljuk föl Kór Balázs, Nagyvárad Székes Egyházi Kanonok nyugalmazott plébánosért, aki elhunyt életének 80. és papságának 53. évében türelemmel viselt betegség után. Imádkozzunk Balázs atyáért, az ő lelki üdvéért.

0: Haló, haló.
1: Haló, haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét, s a mai eszás elhangzó imát, szentmisét szeretném felajánlani. Hálából a mennyei atyának a mindennapi kapott kegyelmekért, alkalmas időjárásért, az egyházközségünk minden lakójáit, az öregekét, a betegekét, a magányosokét, azokét, akikét nem imádkozik senki, az én kicsi családom testi-lelki gyógyulásáit, különösen a két árva unokámért, a halottaim lelkük nyugalmáért, a sok-sok lelki testvéremért, Mária Rádió nagy családjáért, imádkozzunk együtt és egymásért, hittel és bízalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában! Ezt az imát és szentmisét felajánlom gyermekeimért, akik külföldön dolgoznak, hogy a Jóisten áldása kísérje őket. Jézusom, bízom benned!

0: Halló, halló. Halló, köszöntöm.
1: Halló.
0: Tessék mondani az ima szándékot.
1: Halló.
0: Tessék mondani az ima szándékot.
1: Halló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is szeretném felajánlni ezt a rózsafüzért, a közös halottjaivért és a betegségevért, és a szűzanya tiszteletére még megköszönöm, hogy adta a múlt héten, és mindig ad sok kegyelmet a részemre. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, meghallgattak.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló.
1: Kitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Azt a Szent Úr vasúcsol, hogy ezt a simája a tehetséget. Önökkel imádkozok, hogy a járom önök írt a jó Mária tenője, meg Mária Rádiósztát dolgozóját, a bácsiát. Itt a járom az állunk térjemét, a húsanyúsomét, nagy szülőkét. Ő drága jó szüleimét, nagy szüleimét, mind a két részről. Kereszt szüleimét, a szomszédokért, a négy testvérem egészségért, békességért, a családjukért, a műtét előtt álló betegekért, a jóságos Isten segélye meg mindannyiunkat, a betegeket gyógyítsa meg, a halottaknak adjon örök nyugdalmat. Isten tilassára, önökkel vagyok mindig az imába. További szép áldott napot kívánok. Kicsit tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló.
1: Halló, halló. Halló.
0: Halljuk ön, tessék mondani.
1: Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökjelme.
1: Ezt a Szent Rózsa füzét, az egész heti Szent Misét fel szeretném ajánlani a drága fiam egészségé, amelyiket jövő hét végén műtnek meg. Hogy a drága Jóisten vezérei a doktoroknak a kéziket, hogy jó fogjon sikerülni a műtétje. Tovább fel szeretném ajánlani a leányom egészségé, az egész beteg testvérem egészségé, mindenki, a halottjaim, a drága férjem és Anta Jalmoska, amelyik már 17. éve, hogy itt hagyott bennünket ebben a nagy bánatban. Továbbá mondjuk ki, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget, és még hézánk sok-sok türelmet, főleg az agyvegyekhez. Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló! Halló, köszöntöm a kedves hallgatót! Halló!
1: Halló!
0: Tessék mondani, hallgatjuk! Tessék mondani az imaszándékot, halljuk önt! Halló!

Kedves hallgatók, lezárom az ima szendékfogadás műsor idejét, hívjuk Önöket, kapcsoljanak hozzánk, amint mondtam 10 órától. Sárközű lakról közvetítjük a rózsafüzért, utána pedig a szentmisét is, maradjanak velünk.

Tévektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: És bocsáss meg védkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőnek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Tedd meg gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed, nem gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyul Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenben kezdetben, most és mindörökké.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezesd a mennyországba a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed, meg gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.
1: Asszonyul Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled.
2: Áldott vagy te az asszonyok között,
0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: ígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezest a mennyországba lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban neveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,
2: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Uram neveden, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te véletlenül gyümölcse Jézus, aki a mennybe
2: föl. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel és áldott a te életnek gyümölcse Jézus, aki a mennybe föl.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te életnek
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezesd a mennyországba a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és elvinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek anyja, imád hozzá
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál most és
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igen, kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess a mennyországba a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi a Atyánk, aki a mennyek

0: mindennapi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban leveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben fölve.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess a mennyországba a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkra.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és
0: halálunkra. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkra.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk
0: bűnösökért,
1: most és halálunkra.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindig elkezdetben, most és mindörökké.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezesd a mennyországba a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, oltalmad alá futunk Istennek szent anyja. Könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idejét, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk. Engeszel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket.

0: parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelket veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk a sárközújlaki Szent Kereszt felmagasztalása templomból. A Szent misét Hásval Viotto atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látja el. Meghívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te
0: testvéreim, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos minden Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi is még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához és megkérdezték, Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt, ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek, hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsék össze, kössék kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordják a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik, a mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik úgy, hogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik, a mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 vék a lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott, példabeszédekre nyitom ajkamat, és hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéjé. Az evangélium tanítása legyen bűneink. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Hangzik el a mai evangéliumban a kérdés. Vagyis honnan a konkoly a tiszta vetésben? Olyan kérdés ez, amely mindig is foglalkoztatta az embert, hogy honnan a rossz ebben a világban. A Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Isten a teremtéskor, a teremtés minden napjának a végén megállapította, hogy mindaz, amit alkotott, mindaz jó. És olyan szép az ember teremtése is, a saját képére és hasonlatosságára teremtette, saját lelkéből adott neki, és még társat is adott melléje. És akkor honnan a rossz, honnan a sok rossz ebben a világban? Miért van az, hogy annyi rossz ember van a világban, vagy éppenséggel körülöttünk? Miért van az, hogy mi magunk is néha tudunk rosszak lenni, esetleg ártani másoknak? Szintén a Szentírás adja meg a választ a Teremtés könyvében, a sátán a gonosz lélek kísértésére történik minden.

0: ez, mert az ember inkább hallgatott a gonosz lélekre, mint az Istenre, és innen származik a rossz. Isten megadta az embernek a szabad akaratot, és ezzel a szabad akarattal az ember választhatja a rosszat is. Az Úr Jézus példabeszédeiben ez is olvasható, ellenséges ember műve ez. És nem is csak példabeszédben szerepel ez, hanem a valóságban is. Jó néhány évvel ezelőtt a híradóban láttam, hogy egy tokai szőlősgazdának több száz szőlőtőkét vágtak el a földtől mintegy 10 centire, akkor, amikor már szép fürtök voltak ezen. Tönkretették jó néhány évnek a munkáját, nagy volt a kár, és a gazda is ezt a kérdést tette fel magában, vajon ki tette ezt, és miért tette ezt? Honnan van annyi gonoszság, hogy mások munkáját tönkretegyék? Vagy úgy gondolom, hogy mindenki tudna mondani egy-egy példát a környezetéből, ahol megtapasztalta azt, hogy igenis vannak rossz emberek, akik ártanak másoknak. Sokszor látjuk mi is a gonoszságot, a gonosz embereket. Felmerül tehát bennünk a kérdés, hogy Isten miért nem végez egy nagy tisztogatást, miért nem tünteti el a rosszat erről a földről, hiszen jónak teremtette ezt a világot. És a példabeszéd szerint együtt nő fel a búza és a konkoly, és egy másik helyen pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy Isten felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, esőt ad igazaknak és bűnösöknek is. Van az egyik pap kollégám, aki sokszor mondja mosolyogva, hogyha neki csak egy napra olyan hatalma lenne, mint az Istennek, hát akkor ő bizony rendet teremtene ebben a világban, akkor ő bizony kiírtana minden rosszat. Hát nem tudom, kedves testvéreim, hogy ki tudja eldönteni azt, hogy mi is igazán a jó és mi a rossz. Mi csak a külsőt látjuk és aszerint ítélkezünk, és nem biztos, hogy a mi ítélkezésünk jó és igazságos. A jó és a rossz együtt van jelen, együtt növekszik a világban, az egyházban és az egyes emberi lelkekben. Ezt látjuk, tapasztaljuk, érzékeljük. Nincs tökéletes ember. A szentek sem voltak azok. Sőt, még azt is mondhatjuk, hogy nincs olyan gonosz ember, akiben ne lenne valami jó is. Vagy például, ha valaki azt mondaná magáról, hogy ő ebben az életben csak jót tett, csak jót mondott és jót gondolt másokról, akkor én, hogyha hatalmam lenne, itt helyben szenté avatnám. Mert hát biztos vagyok benne, hogy az emberben, még a jó emberekben is néha előfordulnak rossz gondolatok. De a szentek éppen abban voltak nagyszerűek, hogy belátták azt, hogy ők maguk is gyarló, bűnös emberek. Jó és rossz van bennünk is. A körülmények, akaratunk, jellemünk, hogy milyen erősek tudunk lenni, képesek arra, hogy a rosszat elfojtsuk magunkban. Búza és konkoly, bűn és szenvedély, mindez ott van a mi lelkünkben is. És attól függően, hogy mit engedünk növekedni a mi lelkünkben, attól függően tudjuk tenni a jót, tudjuk gyakorolni a szeretetet, tudjunk együttérzők lenni, vagy éppenséggel eltölt bennünket az önzés, a büszkeség, a harag, és sorolhatnánk tovább. Egyszer egy gonosz szamuráj meglátogatott egy szerény kis szerzetest. Így fordult hozzá: taníts meg engem arra, hogy mi is a pokol, és mi a mennyország. A szerzetes ránézett, és azt mondta: neked semmit sem tudok megtanítani, piszkos vagy, és bűz lesz, mint egy állat, szégyene vagy a szamurájoknak, látni sem bírlak. A szamurájt elöntötte a düh, remegni kezdett, kirántotta a kardját, hogy lesújtson a szerzetesre, aki ilyen becsmérlően beszélt róla. A szerzetes ránézett, és annyit mondott: ez a pokol. Aztán a szamuráj, mikor ezt látta, azt a nyugalmat ebben a szerzetesben megdöbbent, mennyi megadás, szánalom van ebben a kis emberben, aki kész még életét is adni, hogy tanítást adjon arról, hogy mi a pokol. Leeresztette a kardját, és eltelt békével, még egy kis mosoly is fakadt az arcán. És a szerzetes csak ennyit mondott, ez a mennyország. Kedves testvéreim, azt, hogy körülöttünk, vagy éppenséggel a családunkban mi van, pokol vagy mennyország, az nagyon is rajtunk múlik. Van bennünk búza és konkoly, van bennünk mennyország és pokol, hát folytsuk el a rosszat, és engedjük, hogy a mennyország uralkodjon. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött, aki az atyától született, az idő kezdet előtt, Isten az Istentől, világosságtól, valóságos Isten, születtene nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és Poncius Pilátusa, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljött ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit évünk imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egyszer, a katolikus és a kocsolyan a Szentek Házban. Hallom az egy kerességet, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és a feljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennük és a világban.
1: Add, Urunk, hogy egy házad napról napra gyarapodjék, hitben, reményben és szeretetben. Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját, el ne folytsa bennünk a tévedés konkolya. Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól. Add, Urunk, hogy lelki pásztoraink munkáját bőséges termés kövesse.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten választottait között lehessünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenhat őrök Isten, szent lelket segítsen minnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve mindig a jót kövessük, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogad el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és földi életünkben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni működését lelkünkben, így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tisztáldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka, halálodat és itt elvalljuk föltámadásod. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva, reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget, erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Jenő püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a teremben.
0: Engesztelődjetek is szívből egymással.
1: Legyen békességből
0: szívben. Béke veled. Béke veled.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Közlöm a kedves hívekkel, a szentmiség rendje a jövő héten, holnap reggel 8 órától a Midla és az Anku családok halottainak lelki üdvéért, kedden reggel 8 órától Bandura Vilmos, Anna és István lelki üdvéért, szerdán reggel 8 órától Isten segítségéért Norbert Szabolcs és a család szándékára, csütörtökön reggel 8 órától Isten segítségéért, pénteken reggel 8 órától Szabó János lelki üdvéért, szombaton reggel 8 órától Isten segítségéért Pataki Tünde és családja szándékára, jövő vasárnap 10:30-től a hívekért este nem lesz szentmise. Mint megfigyeltük, jövő héten minden szentmise reggel 8 órától lesz, hiszen innen közvetíti a Mária Rádió a szentmiséket. Jövő héten kedden 10 órától 1 óráig játszó programot tartunk a gyermekeknek, az 1-től 5. osztályig várjuk a gyermekeket a hittanterembe. Örömmel közlöm a kedves hívekkel, hogy hűséges minisztrásunk Rajz Szilárd felvételt nyert a gyulafehérvári római katolikus papnevelő intézetbe, vagyis a teológiára, a Jóisten kísérje áldásával. Egyébként 11-en kezdik meg majd ősszel a teológiát, és ebből a 11-ből szinte a fele, vagyis 5-en a Szatmári Egyház megyéből való. Imádkozunk esőért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Uram, hallgass meg könyörgésünket,
1: és a mi kiáltásunk is
0: a mennynek és földnek, Ura, ki végtelen jóságodból, atyai gondoskodással termővé tetted a földet, hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon, esedezve kérünk, árazd ránk áldásodat, és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk. Emlékezzél meg régi irgalmadról, és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad, küldj most is földjeinkre elegendő esőt. Tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt, és őrizd meg minket minden természeti csapástól, hogy testi és lelki eledellel ellátva szent fölségednek örömmel szolgáljunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgál, és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőtt szentjeit között tisztelhessük.

0: Szentmisét közvetítettünk a sárközüllaki Szentkereszt felmagasztalása templomból. A Szentmisét Hársfalvi Ottó atya mutatta be, a kántori szolgálatot Víg Ervin látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzunk a helyszínről, a mikrofonnál Szabó Ignác Nemerét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Sárközújlakot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Sárközújlak Szatmárnémetitől északkeletre a Batisz és a Sárköz között fekvő településen terül el, Szatmár megye legdinamikusabban fejlődő helységek egyike. A falu a Sár vízfolyásától közrefogott területen települt. Valamikor Avaskapujának nevezték el, a térség éléstára volt évszázadokon keresztül. Virágzó mezőgazdaságát a Rágtapatak vize öntözte, de nem utolsó sorban az itt lakó emberek szorgalmának is köszönhető. Nevét 1270-ben említették először az oklevelek Sarkuz néven. Ugyanebben az évben kiadott adománylevél szerint első birtok feletti joggal a Moróc család birtokója, később 1447-től a birtok feletti joggal a sárközi részén rendelkezik Sárközi János, az újlaki részén pedig újlaki domokos. A két helység örökös nevét a fent említett családoktól örökölte, melyet napjainkig is megőrzött. A Rágtapatak vizének két oldalán fekvő településnek a birtok feletti jog megosztása érdekességet tart. A sárközi részt 1507-től a Vécsei család birtokolta, majd 1924-ben a gróf Sztárai Mihály örökölte anyai ágon. A Vécsei család alapító tagja Vécsei Sándor volt, neje Csápi Mária, ekkor a családnak 82 helységben volt birtoka, átnyúlva a mai határon keresztül Magyarországra is. Hatalmas birtokkal rendelkező család nagyban hozzájárult a helyi intézmények kialakításában. A 16. század második felétől írásos dokumentumok jegyzik, hogy a sárközi részen közjegyzőség működött, épülete ma is áll. Sárközújlaknak az újlaki részen mintegy 16 nemesi kuria igazolja, hogy a nemes birtokok megoszlottak a nemesi családok között. A kuriáknak mintegy fele még ma is áll, a legtöbben, akik benne laknak, nem is tudják, hogy a múltban kik voltak annak a tulajdonosai. Lakói évszázadokon keresztül átviszelték a tatárjárást, az 1703-1711-es Rákóczi felkelést, az 1848-1849-es polgári demokratikus forradalmat, de nem utolsó sorban az első és második világháborúk okozta károkat. A település legkiemelkedőbb műemléke a Vécsei kastély. 1760-1764 között épült, eredetileg két emeletből állt, de 1823-ban a felső emelet leégett, és újjáépítésére már nem került sor. A főbejárat fölött a Vécsei család címere látható. Érdekes még a homlokzati részen a csatornát díszítő sárga részből készült sárkányfej, melyet kígyók tartanak, a hiedelem szerint ezek távol tartják a gonosz szellemeket a kastélytól. A kastélyt angol park övezte évszázados fákkal. A pápai tizedjegyzék értelmében Sárközújlaknak már 1332-ben is volt katolikus temploma. 1457-ben Báthori Zsuzsanna új templomot építetett a török elleni csatában elhunyt férje és fia emlékére. Ez a templom a reformáció idején a hívekkel együtt református lett. Ezt követően Sárközújlakon 250 éven keresztül nem volt katolikus vallás. 1797-ben a vécsei földbirtokos család 350 római katolikus és 100 görög katolikus családot telepít ide Szlovákiából. 1799-ben Báró Vécsei László egy késői barokk stílusú római katolikus templomot építetett, a templom az Avasi út mentén található. A 19. század végén a hívek számának emelkedésével a templom szűknek bizonyult, így 1909-1911 között újabb átépítése került sor, akkor készült a 33 méter magas tornya is, amelyben két harang kapott helyet. Orgonája 1914-ben készült Rieger Otto budapesti mesterműhelyében. A templom új Mária oltárral gazdagodott, a II. Világháború idején egy gránát beszakította hátsó falának egy részét, s javításra szorult. 1980-1999 között teljes felújítást nyert az egész templom a plébánia épülettel együtt. Gránit kerítés veszi körül, udvarát pedig parkosították. A római katolikus templom a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve. A templom főoltárára tekintve a keresztet láthatjuk, hogy az nem üres, rajta függ Jézus Krisztus, az Isten fia, akit a mennyei atya váltságul adott a világ számára. A kereszt nem öncélú, nem önző. Jézus Krisztus keresztje önzetlenül figyelmezteti a templomba belépő híveket, hogy ő életünk keresztjeinél sem hagy magunkra bennünket. Saját életünk keresztjeinél gondolhatunk arra, hogy Jézus sem akart megszabadulni saját keresztjétől azért, hogy megváltson bennünket. A templomban balról a szószék foglal helyet, és jobbról a szűzanya ölében a kis Jézussal mellékoltár látható. A sárközújlaki plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Szatmári Főesperesség, Ugocsai Esperesi kerülethez tartozik. A sárközújlaki katolikus hívek a Szent Kereszt felmagasztalására emlékezve a templom búcsús ünnepén, vagyis szeptember 14-én, ami emlékeztet arra, hogy a földbe gyökerezett keresztnek tartása, erőssége van akárcsak az egyháznak. Ugyanakkor az ünnepén rávilágít, hogy Isten önzetlenül odaad mindent, fiát, aki ott van az élet minden keresztjénél, Szűz Máriát, és azokat a szeretett személyeket, családtagokat, barátokat, akik hűségesen kitartanak mind a boldog, mind a boldogtalan pillanatokban, a kereszt pillanataiban. A templom örökös szentségimádási napját pedig október 4. vasárnapján tartják. Sárközújlak filiája Adórján, a falutól 4 kilométerre található, ahol 1996-ban építettek templomot, és a Sarlos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A műsor a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt kikászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sosem más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára.

Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött, vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébredtek a tanítványok, megszíttad őket, hogy kishitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kis hitűségtől, életünk nyugtalan csónakján, jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

uram. Hol találok rád, és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben. Ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy? Csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. Te igenis hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj. És emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok. Ha segítek és tanácsot adok. Ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az íge testélőn,
1: és mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségét bevitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Seffer Dániel plébános atya gondolatai következnek Noé Hit a láthatatlanban címmel. Hallgassák szeretettel!
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Noé és a vízözön története a legismertebb szentírási részek egyike, azért is, mert szinte rögtön a Biblia elején található, és aki elkezdte a Bibliát olvasni, az idáig biztos, hogy eljutott. Szokták is mondani, vagy van egy ilyen mondás, hogy elkezdtem olvasni a Bibliát, de megfulladtam az özönvízbe. Vagyis idáig jutottam el. Hát remélem, hogy mi nem fogunk itt lefulladni, hanem tovább fogjuk olvasni a szentírási részeket. Talán ismerős az a leintő kijelentés is, hogy ez özönvíz előtti. Akkor szoktuk ezt mondani valamiről, amikor réginek tartjuk, ideje múltnak tartjuk, nem aktuális, nem érezzük annak. Hát Noé történetére így is lehet gondolni, de higgyük el, hogy minden egyes szentírási résznek és minden egyes bibliai alaknak aktuális üzenete van minden kor, minden emberéhez, hozzád és hozzám is. Én ilyen üzeneteket próbáltam meg elhozni, nem pedig tudományos régészeti kutatásokat, pedig azok is érdekesek. Nekem egy kicsit könnyű dolgom van, mert sok gondolatot merítettem Német István atyának az előadásából, amelyet nekünk papbácsiknak tartott, úgyhogy a papbácsiktól elnézést kérek. Ha sok gondolat ismerős lesz, akkor ezért van. Illetve Fábri Kornél, Esztergom budapesti segédpüspök gondolataiból is, ugye Biblia egy év alatt címmel előadásokat tölt fel a YouTube-ra, ajánlom mindenkinek, nagyon szép elmélkedések, illetve merítettem a hitmélyítő mappákból is. Na de ki volt Noé? Noé története az ő születésével és névadásával kezdődik. Nevét héberül Noach, a Naham szóból próbálják levezetni, ami azt jelenti, hogy nyugalom. De azt olvassuk a Szentírásban, hogy édesapja Lámek azért adta ezt a nevet fiának, mert ő hoz majd vigasztalást. Ez hoz nekünk vigasztalást, amikor kezünk fáradtságos munkájával műveljük a földet, amit az Úr megátkozott. Milyen szép! Noé neve már előre vetíti azt a szerepet, azt a hivatást, amit ő be fog tölteni a megváltás történetében. Ő hoz majd enyhülést és vigasztalást a bűn sújtotta földre. És az ő története valóban vigasztalás. Mert annak ellenére, hogy tele van feszültséggel, pusztulással, és hajlamosak vagyunk csak Isten haragját észrevenni, vagy felnagyítani ebben a történetben, ez a történet valójában az irgalmas Istenről szól. Akinél bár igaz, hogy betelt a pohár, és azt mondta, hogy ennyi, elég, már nem bír el ennyi gonoszságot hátán a föld, mégis egy családra, pontosabban egy családfőre való tekintettel megmenti a világot. Noé és családja megmenekül. Már ennek is nagyon szép üzenete van. Isten nem tömegekkel akar dolgozni. Személyeket választ ki, és rajtuk keresztül hajtja végre a megváltás művét. Ugye meghívja Ábrahámot, és idővel nagy néppé teszi. Kiválasztja Mózest, aki kivezeti a választott népet a rabságból. Jézus kiválaszt 12 apostolt, akiknek köszönhetően a megváltás evangéliuma elterjed az egész világon. Isten nem sokaságot, hanem minőséget akar. És ugyanígy kiválasztja Noét, és megmenekül a családja, az emberiség, a világ. Olyan embereket választ ki az Úr, akik elkötelezik magukat mellette. Akik nem fél szívvel, hanem teljes odaadással bíznak benne. Hát Noé ilyen volt. És mielőtt a Biblia elkezdené őt bemutatni, elhangzik róla egy mondat. Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében. Noé kegyelmet talált. A Bibliában itt fordul elő először ez a szó, hogy kegyelem. Innentől kezdve több mint 160 alkalommal találkozhatunk vele. És úgy tanultuk, hogy a kegyelem Isten ingyenes ajándéka. Egy meg nem érdemelt, ki nem érdemelt jó indulata az Istennek. Ez azt jelenti, hogy Noét nem azért választotta ki Isten, mert igaz volt, ahogy majd a későbbiekben hallani fogjuk, hanem ő azért volt igaz, mert kegyelmet talált az Istennél. Biztos neki is megvoltak a maga húzásai Isten előtt, ő is csetlő-botló ember volt, de Isten mégis kiválasztotta. Azért, mert ő jó indulatú, és ez a jó indulat ilyen ajándékként jelenik meg ebben a bűnös világban. És bár a kegyelem az ingyenes, nem teszi feleslegessé a hitből fakadó cselekedeteket. Ha ez a kegyelem nem találkozik a hitből fakadó cselekedetekkel, a kegyelemmel való együttműködéssel az ember részéről, akkor nem váltja ki a hatását. Meg kell tanulni vele együttműködni. Akkor tudjuk ezt kamatoztatni. A kegyelem az, ami mindent megelőz az ember életében. Tehát Noé sem azért talált kegyelmet az Úr szemében, mert olyan tökéletes volt. Az ő története valójában Istennel kezdődik. Isten volt az, aki előbb látta, hogy az emberekkel együtt elszaporodott a gonoszság is a földön. Isten volt az, aki előbb bánkódott szívében a bűn miatt. Isten volt az, aki kegyelmet akart gyakorolni, nem csak büntetni. És mire tette Noét képessé a kegyelem? Három dolog hangzik el vele kapcsolatban. Igaz ember volt, kifogástalanul élt kortársai között, és Isten színe előtt járt. Vegyük őket sorra. Először is Noé igaz ember volt. Egy kicsit lapozzunk vissza a Szentírásban, a Teremtés könyvében. Miután Káin megölte Ábelt, Ádám újra megismerte feleségét, és megszületett a harmadik fiú, akit Szetnek hívnak. És ezután megjelenik két vérvonal, két nemzetség tábla. A száműzött Káin családfája és Szet leszármazottai. A Biblia Szet utódait Isten fiainak nevezi, míg Káin leszármazottait az ember lányainak. És élesen szétválasztja a két családfát, mert Káintól származtatja a gyilkosokat, a többnejűeket, itt jelenik meg először a Szentírásban a többnejűség is. Szettől pedig az igaz emberek származnak, mint például Hénok és Noé. Noé tehát igaz volt elsősorban azért, mert az igazak közé tartozott. Viszont itt nem csak származási kérdésről van szó. Ugyanis a két nemzetség összekeveredett. Mondhatjuk úgy is, hogy, és Fábri Kornél püspök urat idézem, hogy a köztük létrejött keresztházasságok miatt szaporodott el a gonoszság a földön. Mert azok, akik igazak voltak, az Úrral jártak együtt, megszűntek Istennel együtt járni, letértek az Isten útjáról. És ezért nem mindegy, hogy milyen gondolkodású emberekkel vesszük körül magunkat. Ezért nem mindegy az, hogy milyen barátokat választunk. Nem mindegy az, hogy milyen házastársat választunk. A házasság meghatározza az életünket. Hány olyan házasság van, ahol bár az egyik egy egészségesen vallásos háttérrel érkezik meg, vagy lép be abba a házasságba, a másik hitetlen, és ő az, aki magával rántja a hívőt. Ez történhetett itt is. Persze van ellenkezőre is példa, de itt nem ez történik. Isten fiai, Szet leszármazottai feleséget választanak maguknak az ember lányai közül. És csak egyetlen egy kritériumot említ a Biblia, szépnek találták őket. Semmi másról nem olvasunk. Nem számított az erkölcsi háttér, nem számított az értékrend, és bizony az igazak voltak azok, akik a gonoszok útjára léptek. Nem mindegy, kinek engedjük meg, hogy keresztezzék az életünket. Na de a lényeg, hogy amíg vannak olyanok, akik döntéseikkel a pusztulást idézik elő, vagy készítik elő, olyanok is vannak, akik megmaradnak igazaknak, és döntéseikkel pedig a megváltás eszközeivé válnak, mint Noé. Hát Noé nem csak a származása miatt volt igaz, hanem azért, mert életében, döntéseiben, az emberekkel való kapcsolatában és az Istennel való kapcsolatában hiteles maradt. Nem akart a tömeggel sodródni és az értékrendjétől elfordulni. Csupán azért, mert abból vagy hátránya, vagy előnye származhatott volna, és valójában ez segítette őt abban, hogy megépítse azt a bárkát, akkor is, amikor talán furcsának nézték a kortársai, vagy őrültnek tekintették. Noé lelkiismerete az igazsághoz igazodott, és számára egyetlen igazság volt az Isten törvénye. És e szerint élt. Ugye a Biblia azokat nevezi igazoknak, igaz embernek, mint például Józsefet, akik Isten törvényei szerint éltek. A világ törvényei azok változnak és változtathatóak, viszont Isten törvényei mindig stabilak, igazodni és életet lehet rájuk építeni. És pontosan emiatt, mert vagy ami kortársai elfordultak Istentől, ő kifogástalanul élt kortársai között. Ez a második dolog, amit elmond róla a Biblia, kifogástalanul élt kortársai között. Kifogástalanul élni jelentheti egyrészt azt, hogy egy olyan korban, amikor a norma, a hazugság, ő igazat mond. Egy olyan korban, amikor a norma, az elfogadott csalás, ő becsületes. Vagy amikor teljesen normális a paráznasság, a hűtlenség, ő tiszta marad. Ahol tombol az erőszak, ő megmarad béke szerető embernek, és nyugalmat áraszt maga körül. Kifogástalanul élt, rendben volt a kapcsolata kortársaival, nem csapta be őket, nem használta ki őket, nem élt vissza semmivel. Nem mondta azt, hogy ha mindenki ezt csinálja, akkor én is azt fogom csinálni. Úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy Noénak helyén volt a szíve és az esze. Épp, egész volt. Erkölcsileg egész volt az egész élete. És István atya ezt nagyon érdekesen vezette le, a nekünk tartott előadásban. A kifogástalan szót a Biblia a héber tamim szóval írja le, ami fedhetetlent, épet, hibátlant jelent, akár fizikai értelemben is. És eredetileg ezt a szót, tamim, kifogástalan, ezt az áldozati állatokra alkalmazták. melyeknek mindig hibátlannak, épnek, tisztának kellett lennie. Nem hiányozhattak például testrészei, nem sántíthatott, mert ezt Istennek áldozták fel, és Isten mindig mindenből a legjobbat érdemli. És valahol Noé is ilyen Istennek felajánlott, épp, fedhetetlen áldozatként jelenik meg, aki egy fizikailag és erkölcsileg megromlott világban, egy nem egészen épp társadalomban, ő megőrizte fedhetetlenségét, megőrizte jó kapcsolatát az emberekkel. És pontosan ennek köszönhetően, mert ő épp volt, úgy egyben volt, így egyben volt az Istennel való kapcsolata is. És innen jön a harmadik, talán a legszebb jellemvonása, hogy Isten színe előtt járt. Isten színe előtt járt, a Káldi Biblia fordításban ez így hangzik, hogy ez Noé nemzetsége, Noé igaz és tökéletes férfiú, vala nemzetsége között Istennel jára. Tehát Noé Isten színe előtt járt, Istennel járt. Valahol ez emelte ki, ez különböztette meg őt kortársai közül, hogy Istennel járt. Na most ez jelentheti azt is, hogy lépést tartani valakivel, vagy együtt menni, együtt haladni valakivel, egymás mellett járni. És gondoljunk csak bele abba, hogy mi kivel vagy mivel szoktunk lépést tartani. Lépést akarunk tartani a világgal, lépést akarunk a korral, a korszellemmel, lépést akarok tartani a szomszéddal, ha ő két emeletes házat épített, akkor nekem is olyan kell, mert nem akarok lemaradni. Ha ő két méteres kerítést épített, akkor én 2 méter 10 centit, mert lépést kell tartani. Ha abba az iskolába iratják be a gyermekemet, akkor én is, mert nem maradhatok le. És folytathatnánk sokáig. Lépést akarok tartani a divattal, a tudománnyal, a technikával. Le kell cserélni újra, mert elavult, mert a másik is lecserélte. Lépést kell tartani. És itt feltetjük a kérdést, hogy én kivel akarok lépést tartani. Noé Istennel akart, Isten színe előtt akart élni, és erre hív. Lehet egy olyan korban, környezetben is Istennek tetsző életet élni, ahol mindenki az ellenkezőjét csinálja. Lehet nem a többség akarata, döntése, elvárása szerint élni. Lehet úgy élni, hogy nem érdekel, hogy mit szólnak ehhez mások, hogy megdicsérnek-e vagy kinevetnek, nem ezzel foglalkozom, nem ezzel törődöm, hogy én igenis Istennel akarok lépést tartani, vagy Isten szín előtt akarok élni. Noé ezt mondta, én nem veletek akarok járni, nem a ti színetek előtt akarok élni, hanem Isten színe előtt. És a másik dolog Isten színe előtt élni, járni azt is jelentheti, hogy az Úr folyamatosan jelen volt Noé életében, folyamatosan. Bizalmas és szoros, élő kapcsolat esett közte és Isten között. És hogyan nézett ki ez Noé életében? Leegyszerűsítve 2 összetevője volt. Isten szólt hozzá, ő pedig hitt a szavának, és engedelmeskedett neki. Pedig mit mondott Isten Noénak? Véget vetek mindennek a földön. Elpusztul minden, amit teremtettem. Özönvízzel fogom elpusztítani. Aztán jön egy furcsa kérdés. Építsen ott a semmi közepén egy bárkát, ráadásul egy olyan bárkát, amiben nem csak ő és a családja, hanem minden élőlényből egy pár befér. A gyerekek szokták kérdezni, hogy hány állat fért be a bárkába. Honnan tudta Noé, hogy milyen állatfajok élnek akkor a világban? Nagyon jó kérdések, hát nem tudom. Erről Isten gondoskodott. Azt is, hogy hát nem szenvedtek balesetet? Hogy építette meg? Ezek nagyon jó kérdések, mert foglalkoztak nem csak őket, bennünket is. Nem tudjuk. De Isten gondoskodott róla. Azért, mert Noé hit benne. Csupa olyan dolog, ami első hallásra hihetetlen, kézzelfoghatatlan, láthatatlan. Mert milyen az ember? Akkor is olyan volt, mint ma. Hiszem, ha látom. Elfogadom azt, amit tapasztalok. Amit megértek, amit felfogok. És ez rendben van. A Tamásnál is megjelenik. Ha nem érintem meg, ha nem látom a sebeket, nem hiszem. Na Noénak nem kellett ilyen bizonyságtétel. Ő engedelmeskedik. És itt el kell olvasnunk a zsidókhoz írt levélből a 11. fejezet első sorait, ahol az író a hit példaképeiről beszél, dicséri őseinknek a hitét. Így hangzik, a hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Őseink ebből merítettek bizonyosságot. A hitből ismerjük meg, hogy a világot Isten szava alkotta, vagyis a látható a láthatatlanból lett. A hitben kapott Noé felvilágosítást a még nem látható eseményekről. És szent félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére. Hitében ítélkezett a világ fölött, és a hitből fakadó megigazulásból lett örökös. Milyen szép! Noé hit a láthatatlanban. Nem volt szüksége kézzelfogható bizonyítékra. Mi vagy? Ki volt láthatatlan? Hát elsősorban az Isten. Utána az, hogy a világot Isten szava alkotta. Mivel ő a teremtő, a világ sorsa az ő kezében van. Ezért el is pusztíthatja. Ő rendelkezik felette. De ígérete szerint meg is mentheti. Noé hite, bár ez láthatatlan volt, de valamit mégis megláthatott ebben. Ugye a hit az ad egy belső látást az embernek. Noé látta azt, hogy nem jó az a fajta életvitel, amit környezete folytat. És ez is nagyon fontos. De azt is látta hitében, hogy mi a menekülés útja. Nem tudom, hogy érthető-e, de gondoljunk csak saját magunkra, amikor valami veszélyt jelez az életünkbe, akkor nagyon sokszor szoktunk kifogásokba menekülni. Érzem a veszélyt, ugye nem látom, de érzem, de nem veszem komolyan. Nem hiszem el, hogy be fog következni, vagy hogy pont velem fog megtörténni. Sokszor azt mondjuk, hogy hát azért vannak mások, hogy ezt a gondot megoldják, azért vannak politikusok, elöljárók, orvosok, tudósok, sorolhatnánk tovább, hogy ők gondolkodjanak helyettünk. Ők oldják meg azt a veszélyt. Én nem akarom látni, nem akarom észrevenni. Ugye maga az Úr Jézus mondja Lukács evangéliumában a saját váratlan eljöveteléről azt, ami hasonlít Noé idejére, hogy ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek az emberek addig a napig, amíg Noé a bárkába ment, és mit sem sejtettek abból, ami be fog következni. Nem vettek észre semmit abból, ami rájuk fog várni. Ezt lehet jó is, mert hát végül is az ember az legyen nyugodt, de ez lehet a veszélyérzet teljes figyelmen kívül hagyása is, amit egy bűnös életvitel okozhat. És igen, amint nincs helye a kétségbeesésnek és a hisztériának egy kereszténynek az életébe, ugye az ellenkezőjének sincs ott a helye, a figyelmeztetés teljes figyelmen kívül hagyása, vagy mellőzése, vagy elengedése a fülünk mellett. Ugye Noé hit a figyelmeztetésben. Hitte, hogy be fog következni. Azért, mert azt Isten mondta. Ezért ő maga is, és az is, amit ő elkezdett megépíteni, figyelmeztető jel volt. Ugye sokszor kapjuk meg mi is azt, hogy ne ijesztgessünk se ördöggel, se pokollal, se világvégével, se bűnnel. De el tudom-e hinni azt, hogy akiről azt mondom, hogy csak ijesztgetni akar, talán látja a láthatatlant? Érzi valaminek a következményét? ha nem változom meg? Ismerő számunkra híres Nobel-díjas teológus és tudós orvos Albert Schweitzer, aki Afrikában kórházat alapított és leprásokat gyógyított. Amerika és Oroszország elkezdett egy ilyen intenzív nukleáris felfegyverkezésbe. És hogy minél hatékonyabb bombákat állítsanak elő, légköri robbantásokkal kísérleteztek. Tehát magasan a föld fölött ott robbantották fel ezeket a bombákat. És Albert Schweitzer tudósként tudta, és világosan látta, amit senki más nem látott, vagy nem akart, hogy ilyenkor egy rendkívül radioaktív vegyület szabadul fel, a stroncium 90, így hívják, én is csak olvastam. A stroncium 90 borzasztó károkat tud okozni. Nagyon veszélyes, és nem lehet csak a kísérleti területre korlátozni ezt a veszélyt, mert ha bekerül a légkörbe, ott ugyanúgy elpusztítja az orosz gyerekeket is, mint az amerikai gyerekeket. De ennek az öreg tudósnak a véleményére senki nem volt kíváncsi. És nagy nehezen kapott 5 percet egy kicsi rádióban, Norvégiában, ahol ő ezt elmondta. És bizony nem hallgattak rá, nagyon sok kórháznak kellett megtelnie ahhoz, hogy rádöbbenjenek, igaza volt. És a légköri robbantásokat abba hagyták, és a víz alatti robbantásokkal kísérleteztek utána. Tehát valahol Noé is korának nagy veszélyre figyelmeztető alakja volt, és szintén egy súlyos gondra hívta fel a figyelmet, hogy nem lehet istentelen élettel kísérletezni, mert abból baj lesz. Sajnos ugyanúgy nem voltak rá kíváncsiak, mint ahogy Szikszai Bélának van egy színdarabja, ami Noéról és az özönvízről szól, és ebben a színdarabban az utolsó mondat így hangzik suttogva, hogy ez a bárka elment. Ez a bárka elment. Egyházunk Noét a hit példájaként állítja elénk, aki az isteni ígéret és figyelmeztetés láthatatlan valóságára hagyatkozva cselekedett, akkor is, amikor környezete semmit sem értett, és semmit nem hitt el abból, ami készült. És egyházunk tanítása szerint a hit az nem puszta tudás és elfogadás, hanem ráhagyatkozás a láthatatlan Istenre. Noé nem látott sem özönvizet, sem veszélyt, mégis engedelmeskedett Istennek. És többször is visszatér az a kijelentés, hogy hogyan történt ez az engedelmeskedés, hogy pontosan úgy tett mindent, ahogy Isten neki előírta, vagy ahogy Isten őt utasította. Nem alkudozott, nem kezdett el kifogásokat keresni, hogy Uram, ez nekem túl nagy feladat, keres mást, nekem nincsen cégem ahhoz, hogy felépítsek egy ilyen bárkát, nincsen elég pénzem hozzá, nincs mérnöki tapasztalatom, ráadásul mindenki őrültnek fog tartani, nem próbálja megváltoztatni Isten utasításait, hanem pontosan úgy tett mindent, ahogy Isten erre őt utasította, mert hitt abban, amit nem látott. És Istennek emiatt volt rá szüksége. Testvéreim, Isten útmutatásai sokszor számunkra is ilyen érthetetlennek tűnnek, ígéretei láthatatlanok, láthatatlan számunkra az üdvösség, láthatatlan számunkra a természet feletti valóság, és Isten mégis azt kér, hogy bízunk benne, mert ez igaz. És Isten pontos utasításokat ad nekünk is arra vonatkozólag, hogyan menthetjük meg a lelkünket, hogyan üdvözülhetünk, sőt, mi jobb helyzetben is vagyunk, mert mi eszközöket is kapunk hozzá, ott vannak a parancsolatok, ott vannak a szentségek, ott van egyházunk vezetése, csak ne legyen az, hogy mi mindent jobban tudunk. Milyen jó lenne, ha mi sem amiatt aggódnánk, vagy törnénk a fejünket, hogy mi az, amit kér az Isten, hogy nehéz-e, vagy könnyű, kényelmes-e, vagy belefér még az én életembe, hanem pontosan azt tennénk, amit kér. Illetve tudom-e azt megtenni, amit ő kér, amit ő kér, és nem más. Mert milyen az ember, ebbe is bele szoktunk gabajodni, azt, amit mások kérnek, amit mások elvárnak tőlünk, azt valahogy könnyebben megtesszük, mint amit Isten kér. Ugye vasárnap vendégek jönnek, mi az elvárás? Sütni, főzni kell, eléjük kell rakni valamit, és ott van a másik oldal, hogy misére is kéne menni. Noé példájában ez kulcsfontosságú, hallgat Isten szavára, engedelmeskedik és hűségesen kitart. Nem csak önmagáért, és ez is nagyon fontos, hanem a családjáért és az egész világért. Mert Isten a hozzá hűségesekre való tekintettel másokat is megment. Másokat is megajándékoz a kegyelemmel. És sok ilyen esetről olvasunk a Szentírásban, csak egyet említsek az Ószövetségből. Dávid király halála után Isten nem egyszer mondja azt a közben istentelenné, hitetlenekké váló királyoknak, hogy ha téged néznélek, most rögtön megítélnélek, de Dávidért, az én szolgámért, megkönyörülök rajtad. Bizony hány olyan család van, ahol van egy imádkozó nagymama, és Isten szeretete kiárad arra a családra. Vagy van egy olyan családfő, mint Noé, és megmenekül a család. Érdemes olykor hálát adni azokért, akik miatt mi is nagyon sok áldást kaptunk Istentől, de milyen jó lenne olyanokká válni, akik miatt mások is áldást kapnak az Istentől, akik miatt Isten másokra is letekint. Folytatva, amikor Isten látta, hogy milyen nagy az emberek gonoszsága a földön, és a szívük állandóan a rosszra irányul, azt olvassuk, hogy megbánta az Úr, hogy embert teremtett, és bánkódott szívében. Milyen szép, bánkódott szívében. Itt nem arról van szó, hogy Isten hátat fordított az ő örök teremtő tervének, hogy ezt visszavonja, hogy nem marad hűséges ígéreteihez. Ez egy emberi kifejezés, ugye ahogy mi is bánkódni szoktunk, mások fölött, vagy mások hibája felett, vagy hogy miért nem veszik észre, hogy milyen állapotban vannak, ugyanúgy bánkódott Isten is, egy nagyon szép kifejezés. De ez ismét aláhúzza azt, hogy Isten személy. A mi Istenünk személy, nem egy kitaláció, nem egy mese, nem egy mitológiai alak. És azért kellett jönnie a vízözönnek, mert Isten végtelen szentsége és a bűn nem férhet össze. És a kinyilatkoztatásból azt is tudjuk, hogy Isten az angyalokat sem kímélte meg. És az angyalokat sem kímélte meg, akkor az ember miért kímélte volna meg? Péter apostol második levelében olvassuk, mert az Isten az angyaloknak sem kegyelmezett, amikor vétkeztek. Az alvilág sötétségébe taszította őket, és a régi világnak sem kegyelmezett, hanem csak Noét, az igazság hírnökét mentette meg nyolcadmagával, amikor az istentelen világra rázódította a vízözönt. Majd a harmadik fejezetben ezt olvassuk, de ezek szándékosan tagadják maguk előtt, hogy az ég ősidőktől fogva volt, és a föld is azóta, hogy az Isten szavára a vízből és a víz által létrejött. Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is. Péter is beszél arról, hogy azt a világot, amit Isten vízből emelt ki a felszínre, azt vízzel eltörölte. De hogyan is próbáljuk ezt jobban megérteni? Biztosan találkoztunk már elektronikai eszközökön, ezzel a kompjúteren, telefonon, azzal a bizonyos gombbal, amit úgy hívnak, hogy reset. Újraindítás. Restart. Ma már inkább csak rá kell kattintani. Ha például a számítógépem vagy a telefonom hibásan működik, akkor ezt megnyomom, és akkor újraindul. Frissül az egész, és minden rendben lesz. Na most a Biblia szerint el tudom így képzelni, hogy az özönvíz is egy ilyen újraindítása a világnak, az egész teremtésnek. Egy restartolás. Resetálás. Nem csak megtisztítása, elpusztítása mindennek, ami él, hanem újjáteremtése. És Noé valójában egy új Ádámként jelenik meg. Míg az őt megelőző generációk a pusztulás felé haladtak, ez volt a régi világ, amiről Péter apostol is írt, Noé pedig egy új kezdetet jelentett. És maga az özönvíz volt az a gomb, amit Isten úgy megnyomott, és minden újraindult. És ilyen értelemben Noé története a megváltás története. A megváltás történetének egy nagyon fontos eleme. És ugye fontos, hogy az új szövetség megvilágításában is megnézzük a vízözönt, ugyanis ez a keresség szentségének az előképévé válik. Noé bárkája pedig az egyháznak az előképe. Ahogy a vízözön megtisztította a földet a bűntől, úgy tisztítja meg a lelkünket is a keresztvíz, és amint Noé és családja megmenekült, úgy menti meg az egyház is azokat, akik hisznek. Nagyon tetszik nekem, hogy a bárkát milyen sok ókori író Máriához hasonlította. A bárkában már Szent Efrém is a boldogságos szűzanya előképét látta. Ó, te szent bárka, mondja Szűz Máriáról, mely által a bűn víz özönétől menekülünk meg. Hesikius, az az állatok bárkája volt, ez az élet bárkája, mondja Máriáról. Az a veszendő állatoké, ez pedig a halhatatlan életé. Az Noét, ez pedig magát, Noé teremtőjét hordozta. És talán legszebben Egbertus ír erről az előképről. Noé bárkája jelképezte a kegyelem bárkáját, Mária magasztosságát. A bárka által az emberek megmenekültek a bűn hajótörésétől. Azt Noé készíté, hogy megszabaduljon a vízözöntől, ezt a bárkát Krisztus készíté, hogy megváltsa az embereket. Azáltal csak 8 emberi lény menekült meg, ezáltal mindenki az örök élet partjára juthat. Nagyon szépnek tartom, ahogy a bárka menedék, úgy menedék a boldogságos szűzanya is. A másik érdekes dolog, hogy miután a bárka építés befejeződik, és ezt is István atya előadásában hallhattuk mi papbácsik, és nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy Isten volt az, aki bezárta az ajtót. Nem Noé zárta be az ajtót, hanem Isten zárta be az ajtót. Milyen szép gondolat. Ugye miután Noé minden tőle telhetőt megtett, megépítette a bárkát úgy, ahogy Isten tőle kérte, beterelte az állatokat, fölment ő és a családja, de nem ő zárja be az ajtót, hanem Isten. Ő döntött arról, hogy most lezárult egy korszak, és el fog kezdődni, vagy elkezdődik egy új. Isten az, aki biztonságba helyezi Noét és családját, hogy még véletlenül se tűnjön úgy, hogy ez az ő érdeme. Ő az, aki megmentette a családját és az állatokat. Isten dönti el, hogy mikor ér véget, és mikor kezdődik valami az életünkben. Ugyanakkor jelentheti azt is, ami a fent említett darabban is, Szikszai Béla Noé bárkája című darabjában is elhangzik, hogy amikor az emberek látták, hogy az ajtó bezárult, látták gyülekezni a felhőket a fejük fölött, akkor kétségbeestve próbáltak ők is feljutni a bárkára, és mondták is Noének, hogy mi vagyunk azok, mi vagyunk a barátaid, a szomszédaid, hát együtt dolgoztunk, a munkatársak vagyunk. A gyermeked vele, az enyémmel járt együtt iska, és nagyon szépen így felsorolja, hogy engedj be minket. És Noé azt mondja, nem tudlak, mert Isten volt az, aki bezárta az, én nem tudom kinyitni, vagy nem nyithatom ki. Drámai ez a kép is, Isten sokszor és sokáig ad esélyt, türelmes és figyelmeztet, de amikor eljön az idő, akkor cselekszik. És nem Noé hozza meg a döntést, hanem Isten. És ugye István atya gondolataihoz visszatérve, hogy Isten sokszor a mi életünkben is bezár ajtókat, és kinyit másokat. Bezár fejezeteket és kapcsolatokat, de nyit újakat. Ezt lehet nehezen tudom elfogadni, lehet fájdalmas, de azért teszi, mert szükséges, hogy valami jobb történjen. Sokszor mi magunk is olyan nehezen tudunk lezárni valamit az életünkben, akár barátságokat, káros kapcsolatot, a saját magunkról, alkotott elképzeléseket, a múltat, a hamis biztonságérzetet. De hogyan szoktuk mondani? Az ismerős rossz sokszor biztonságosabb, mint az ismeretlen, láthatatlan jó. Milyen nehezen tudunk elengedni egy-egy csalódást, veszteséget, kudarcot, újra és újra visszatérünk hozzájuk, újra és újra felelevenítjük a régi sértést, feltépünk régi sebeket, mert nem tudjuk lezárni. És milyen jó az, hogy ha mi nem tudjuk, akkor csak kérhetjük Isten segítségét, akkor Isten jön, és ő megteszi ezt. Ő lezár a fejezeteket, ha rábízzuk magunkat. Volt-e már olyan helyzet az életemben, amikor nem láttam a megoldást vagy a kiutat, de Isten mégis cselekedett? Hogyan erősítette ez a hitemet a láthatatlan iránt? Ezután következik egy 150 napos, nehéz, meglehetősen furcsa időszak. Bezárul az ajtó, és 5 hónapon keresztül tart az özönvíz. És ez idő alatt nem történik semmi. Isten nem szól, nem utasít, nem mondja, mit kell tenni, nem mondja azt, hogy meddig fog ez az egész tartani. Ugye eddig sem volt könnyű.

milyen nehéz volt átélni azt a bezártságot. És a családjának sem lehetett valami könnyű. Viszont ez a 150 nap, ez nem a semmi tevésről szólt. Nem a passzivitás ideje volt, ugyanis kellett ennyi idő ahhoz, hogy az a víz lemossa azt a gonoszságot, ami olyan mélyen beleívódott a világba. El kellett ennyi időnek telnie. Isten pedig nem hagyta őket magára, hogy a teremtés kezdetén is olvassuk a Bibliában, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött. Isten most is ott volt és őrködött, munkálkodott a vizek fölött, és az új teremtésen dolgozott. És Noé ezt sem látta, de hitte. Megmaradt egy Úrral együtt járó embernek. És lassan elérkezünk a történet végéhez. Miután sikerül a bárkának kikötnie, mit tesz Noé? Van egy nagyon szép ikon, ami ezt a jelenetet bemutatja. Ugye, miközben mindenki keresi a helyét, az állatok is a maguk helyét próbálják elfoglalni az új világban, Noé első gesztusa ez, még nem tesz konkrétan semmit, hanem ez az első gesztusa, hogy fölemeli a kezét az ég felé, és ugye ez az imádságnak a jelképe, a hálának a jelképe. A 150 napos embert próbáló bezártság után ő tekintetét, ez az első dolga, a szívem első gondolat az égre emeli. És ezután épít oltárt az Úrnak, és mutat be áldozatot. Hát így is lehet örülni. Van, aki, amikor nagy öröm éri, amikor beteljesül az álma, akkor ilyen ember is van, az első dolga, hogy besiet a templomba, és letérdel, és hálát ad az Istennek. Van olyan is, aki ugyanezért, ugye összehívja a barátait, és reggelig mulat. Ugye Noé első gondolata, első dolga az Istenre figyelés. Pedig talán lett volna neki sürgetőbb dolga. Az oltárépítésnél biztonságos helyet kellett volna keresni a családjának, fedelet kell biztosítania a családnak, valamiféle lakást építeni, élelem után kellene nézni, termőföld után kellene nézni, csak olyan sürgető dolog, ami miatt mi úgy aggódunk, és nem tudunk imádkozni. Hányszor mondjuk, hogy nem tudok imádkozni. Noénak az első dolga, hogy Istennek épít egy oltárt. És keresztényként ezt nagyon fontos lenne megtanulni Noétól, hogy életem minden egyes új szakaszában, minden kezdetnél, akár jó, akár nem, amikor megérkezek valahova, vagy megérkezem valahonnan, mi az első dolog, amit teszek? Vagy akár minden reggel, hiszen minden egyes új nap egy új kezdet. Noé áldozatát szívesen fogadta az Isten. Azt olvassuk, hogy amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában, az ember miatt többé nem átkozom meg a földet, nem törlök el még egyszer minden élőlényt. Miután megérezte Noé áldozatának a jó illatát. És érdemes párhuzamot vonni Káin és Ábel áldozata és Noé áldozata között. Ugye ők voltak az első áldozat bemutatók. A Káin áldozatát nem fogadta el az Isten, csak Ábelét, akit testvére végül irigységből megölt. Ugye és itt az ábeli áldozat megismétléséről is szó van, amelynek jó illata van, és amelyet Isten elfogad, és ezért áldja meg őt és a családját, és köti meg vele a szövetséget. És a szövetség szó is itt fordul elő először a Bibliában. Ha közelebbre is megnézzük ezt a szövetséget, akkor észrevesszük azt, hogy nagyon hasonlít az, amit Isten mond, ahhoz, amit Ádámnak mondott Isten. Ez is azt mutatja, hogy Noé egy új Ádám, egy új teremtésnek, egy új földnek, amely ugyanúgy a vízből jött elő, mint a teremtés kezdetén, amikor Isten elválasztotta a vizeket a száraz földtől, az új Ádámja, az új embere. És ugyanazokat mondja Noénak, mint Ádámnak, aki elbukott,
Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet,

0: mindent a kezetekbe adok, uralkodjál rajta. Majd kihangsúlyoz valamit, szintén Káin gyilkosságára utalva, hogy de a ti véreteket is számon fogom kérni. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. Tehát kapcsolódik akár a püspök atya előadásához is Noé történet, a Noével kötött szövetség. Isten tehát helyreállítja az ember méltóságát, elmélyíti azt, hogy igen, az emberi élet szent, mert Isten képének a hordozója, és nincs joga senkinek azt megrövidíteni, nincs joga senkinek annak ártani, még akkor sem, és itt nagyon világosan le van szögezve, ugye még akkor sem, ha gonosz az a, csak Isten döntheti el, hogy mit érdemel a gonosz. Nincs jogom ítélkezni felette. Az új teremtésben tehát Isten Noét nem csak a világért, hanem az emberért is felelőssé teszi. És az emberekkel való kapcsolatunkat is meghatározza. És tényleg ez az utolsó, hogy a szövetség látható jele, amelyben Isten megígéri, hogy többé nem törli el a földet, az a szivárvány. És ha össze is gyűjtöm a felhőket a fejetek felett, amikor meglátjátok a szivárványt, emlékeztessen benneteket erre az ígéretre. És hallhattuk a múltkori előadásban, Ádám és Éva történetében, ugye hogyan vonatkozik Isten ígérete a gondoskodásra, a bűn megbüntetésében is a bűnből való szabadulás lehetőségére. Noé történetében ez tovább fokozódik. Többé nem fogja eltörölni az emberiséget Isten a föld színéről, hanem az ő áldása fogja kísérni, történjen bármi. Isten nem vonja vissza az ígéretét. És ez végigvonul az egész Szentíráson, majd Ábrahám történetén, majd Mózes történetén, és mindig lesz egy látható jel, ami emlékeztet bennünket arra, amit Isten nekünk ígért. Na hát, de milyen jelekre emlékszem az életemben, amelyek Isten hűségére emlékeztetnek. Amen. Összefoglalva, ez csak ilyen összefoglalás, hogy keresztény identitásunknak az alapja mindig az, hogy ki előtt járunk, kivel járunk, kinek akarunk megfelelni. Mi Isten előtt járunk. A keresztény hit az mindig engedelmesség, Istenre való ráhagyatkozás. Tudunk-e valóban ráhagyatkozni Istenre és hinni benne akkor is, amikor láthatatlan következményei vannak, amikor nem látjuk az értelmét a hitből fakadó engedelmességünknek? Engedjük-e, hogy Isten lezárjon szituációkat és élethelyzeteket, és valami újra készítsen fel? Tudok-e akkor is hűséges maradni az Úrhoz, amikor nem szól hozzám? Hiszem-e, hogy láthatatlanul és a tapasztalaton túl ő akkor is velem van? És tudom-e Isten tenni az első helyre akkor is, amikor 100 sürgető dologgal kell szembenéznem? Tudom-e Istennek megadni azt, ami neki jár? Imádság, hála, az imádás áldozata. Hát köszönöm szépen a figyelmet.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Seffer Dániel plébános atya gondolatait hallhatták Noé hit a láthatatlanban címmel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további áldott szép napot kívánunk mindenkinek!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Szent Ágostonnal most így kezdem ezt a beszédet, valamikor egy jó 1500 évvel ezelőtt mondta. Mi külsőleg beszélünk, az Úr belsőleg éli. Hogy mit halljatok, arról mi gondoskodunk. De hogy mit gondoltok, egyedül csak ő ismeri, aki gondolataitokat is látja. Ő épít, ő figyelmeztet, ő fenyeget, ő nyitja meg értelmeteket a hitre, érzésvilágotokat. De mi is dolgozunk, mint az ő munkatársai. Szent Ágoston a belső figyelemre hívja fel a figyelmünket. Mennyiszer hallottuk már az Úr Jézusnak ezt a példabeszédét, hogy a mennyek országa hasonló a magvetőhöz. A magot ő vetette lelkünkbe, de vajon mit jelent az, hogy útszélre esett? Azt mondja, ha hallgatjuk ugyan a mennyek országára szóltunk, tanítál, de nem értünk, akkor a gonosz élet elragadja, mert ez olyan, mint az útszélre esett mag. Tehát a lényeges, hogy nem értik. A másik, hogy a gonosz élet kiszedik. Tehát egyrészt mi vagyunk a hibások, másrészt a hibánkból a gonosz élet profitál. Nagyon nagy probléma van az értés. Testvérek, Isten Jézus Krisztus által üzen, az értelmünkhez szólt, azért az nem egyetemi szín, a sokkal magasabb. Mégis mindenki megérteni. Tessék elmondani, hogy azzal van baj, hogy a kereszténységben nincs továbbképzés. Hát utoljára 50-60 évvel ezelőtt gyerekkorában tanult hittan. És aztán templomban saját igényt sem hallott, nem olvasott. Hát az nem csoda, hogy még azt is, amit valamikor tanult, azt is kiszedi a gonosz lélek a lelkéből. A megértésnél csírázik a mag. Ez az első. Amikor én valamit megértettem a predikációból, akkor az azt jelenti, hogy elkezdődött a csírázás. Azt már a gonosz lélek nem lehet ki, mert az visszére esett, ami még nem csirázik, az amit az elvesztett pénz. Ez az, mert nem tartozó senki, ez azt nem hiszem. Gyerekkorunkban valószínűleg veletek is előfordult hazaérve a kis miséről, ugye a 8-as mise tele volt gyerekekkel, megkérdezte legtöbbször a nagypapa, na mit prédikált az eskaristi? És hát nem tudtuk elmondani. Hát akkor nem figyeltünk. De ugyanígy azt is megkérdezték, hogy mit tanultál ma az iskolában? Ez egy rendkívüli bölcs dolog volt. Tehát, hogy egyáltalán megértettél valamit? Azt mondja az Úr Jézus, aki csak hallgatja mennyek országáról tanítást, de nem érti. Az olyan, mint az útszélre szólt mag, semmi haszna nincs benne. Hát igen, éppen ezt kell megérteni, hogy a mennyek országáról szóló tanítás. Az Úr Jézus zsidó módon, ha lehet, akkor kikerülni az Isten nevét. Erre azért vigyázzunk. Egy dolog, ami mindig felháborít nekem. A keresztény ember azt gondolja, hogy káromkodva. Hát halapja el a nyelvét. Hát kicsoda az az Isten. Jézus korában még pozitívesen volt szabad kimondani Isten nevét. Mindent kitaláltak, hogy elfedjék. Adj, hogy adassék. Vagyis, hogy Isten adja. Vagy azt mondták, hogy az örökké való. Vagy azt mondták, hogy a név. Tehát a Máté, az az ősi, Jézusi gerintetés, Lukács már lefordítja a görögöknek, hogy Isten országa, mert nem érteni, nem zsidó. A mennyek országa az azt jelenti, hogy Isten országa. És itt következik a következő értési probléma. Tehát erre mennék, mint papok, meg hittanárok, meg szülők, hogy olvassunk utána. Jézusnak egyetlen mondani valója van, hogy vele elérkezett az Isten országba. Hát mi ez? Rossz fordítás. Nem ország, hanem országlás. Uralkodás. Egy folyamat. Ahogy talán tavaly is mondtam, hogy nézem a parasztember vetését.
nem azt jelenti, hogy azt a föld darabot nézem a vetést, hanem az ahogyan vet. Isten uralkodása Jézusban érkezett el, mert végre van a földön egy ember, a Názáreti, akiben Isten egészen Istennel, éjjel és nappal, kamaszkorban is fölnőtten, lakodalomban is a templomban, a poros Názáretben, és akkor, amikor izzadtan dolgozik, végre van egy ember, akiben Isten, Isten lehet. Egészen szeretheti. Nem olyan, hogy néha imádkozik. Nem olyan, hogy hát néha templomba jön, hanem folyamatosan. Tehát az Isten ország azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat. Ezt hozta el Jézus. Ezt se Mohamed nem tudja megadni. Se Buddha, se Konfuszius, senki. Mert senki sem jött az Istentől. Csak a Názáreti. Ezért mondja, én fölülről való vagyok, ti alulról való vagytok. Testvérek, orvosunk is kell, annyira megdöbbentett engem legalább 2 hónappal ezelőtt, rátalálta a 16. Benedek egyik könyvében, Jakob Neusner. Ez egy ma is élő, remélem él még, zsidó ortodox rabbi. És becsületesen gyönyörű könyvet írt, hát csak idézetekben ismerem még, arra, hogy a rabbi beszélget a Názáreti Jézusra. Beleképzeli magát a 2000 évvel ezelőtti zsidó tömegbe, ő is zsidó. És most hallgatja, hogy mit prédikál a Názáreti. És olyanokat hall meg, amire nekünk fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. Amikor azt mondja a hegyi beszédben, első beszédben, hogy a régieknek mondta ott, vagyis a régieknek mondta Isten. Én pedig mondom nektek. A régieknek mondott, hogy ne törj házasságot, én pedig mondom, aki már ilyen szemmel néz a nővel, már házasságot ember. A régieknek mondott, hogy ne ölj. Én pedig mondom nektek, hogy aki haragot tart, az már gyilkos. Egyébként a Máté Evangéliumban ott van, de nem merjük lefordítani, a hallgató zsidó tömeg, az úgy van lefordítva, hogy megjelenítő, nem igaz, megjelenítő. És ez a zsidó rabbi azt mondja, hát ki ez a Názáreti? Vagy amikor azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, mert én fáradtak vagytok. És szerint vagyok, és alázatos szív, és nyugalmat talál lelkete. Nem tudjuk azt, hogy mi ez a nyugalom. A görög szóval megmondja, szombati nyugalmat tartott. A zsidó vallásnak írja Jákobi Neusner, a lényeg az, hogy szombaton nem szabad mozogni se. Otthon ül a család. De nem az a lényege, hogy ne dolgozzunk, hanem ahogyan Isten megpihent a 7. napon, hát ez persze szimbolikus, tehát befejeződött a teremtés, most az ember is arra hívja, hogy te is hagyd abba a munkádat, vagyis, vagy nagy ígéret van, hogy Isten létmódjából ad az embernek. Az állatnak nincs sábbátja, nincs szombatja. Azokat nem kell megbüntetni, hogy futkosnak. A növényeknek sincs. Tehát a zsidó embernek az, hogy szombaton ott ülnek, és az ortodox zsidóknál ezért nincs vállás. Mert péntek estőtől szombatig ott ülnek egy szobában. Tévéség. És azt mondja Neusner, hogy Jézus most azt mondja, hogy én adom meg nektek a szombati nyugalmat, vagyis Isten létmódjába belevezetlek benneteket. És tényleg, ezután a jelenet után, amit Jézus azt mondja, hogy én adom meg nektek a szombati nyugalmat, az apostolok halászokat szednek, mert éhesek, mosolják. És rászólnak a farizeusok, hogy mit tesznek a te tanítványai, dolgoznak, mert ez dolgozás. Erre azt mondja, hogy az ember fia ura a szombatnak is. És erre megint Neusner, ez a rabbi azt mondja, nem igaz az, amit most sok püspök és pap is prédikál, hogy a liberális Jézus, hogy ő a szombatot úgy feloldotta, nem kell azt komolyan venni. Nem igaz. A korabeli zsidó rabbik között is volt szigorú, és volt liberális.
hanem Jakob Neusner megérti. Mi az, hogy ura a szolgálatnak is? És akkor odafordul Jakob Neusner képzeletbe a 2000 évvel ezelőtti zsidóhoz, mellette te, Krisztus követő zsidó, kicsoda neked az ember fia? Tényleg ura a szolgálatnak? Jézus Isten? De nem mondja ez a rabbi, hogy Jézus károkodott. És nem mondja azt, hogy megbolondulj, mert ott vannak a csodái. De azt mondja, én maradok az örök Izraelben. De az ő fülében van. Hát tudja ezt egy katolikus? Hogy nem egy vallás követve, hogy Isten emberré, hogy értünk meghalt és föltámadt. Hát az hogy történhet meg, hogy három napra a temetése után, majd egy hétre egy zsidó ember, a Tamás apostol, mikor Jézus megjelenik neki, föltámadott testébe leborult, én Uram, én Istenem! Hát ez egy iszonyatos károkodás zsidó szempontból. Hát ember lát és Isten van, mert megértette a kicsoda Jézus, hogy Isten három személy, nincs egyedül. És hogy elküldte a másik isteni személyt és emberét. És mit hozott el Jézus? Ezt a kapcsolatot az Istennel. Amióta ember van a Földön, mindig vallásos volt az ember. Mindig. És mindig áldozatot mutatott be, hogy érezte, hogy bűnös, és hogy lenne visszaállítani az Istennel való kapcsolatot. Persze sose sikerül. Jézus azt mondja, most elérkezett az Istennel való kapcsolat. Ha hiszel benne, bűnei bocsánatot nyerne, te is Isten gyerek leszel. Ez a keresztelés. Erről is Szent Pál, hogy a Szent Lelket elnyertük. Ez az a ma, ami csirázik bennünk. Jézusban jelen van az Isten országa, vagyis az Istennel való kapcsolat. Ő ezt hozta. A zsidó vallás is csak ígéret volt, hogy eljön a Messiás, akkor majd minden tudunkra, majd az emberfi elhoz a végső tudás. És most eljött ebbe a személyes kapcsolatba való belépés, ez a mennyek, ezért mondja, hogy nem jön el látható módon. És milyen aljas dolog, hogy Jézust azzal vádolják, hogy egy országot akart alapítani a császár területén. Hát tudták, Pilátus tudta, hogy nem feltertkezett Jézus. Pilátus ezért meg akarta menteni. Kicsaparták ezt a gondolatot, hogy Isten országa. Tehát a császár országa alatt ő akar egy magán zsidó országot, aminek ő lesz a király. Mikor Nikodémus elmegy hozzá az egyetemi tanár éjszaka, ezzel a kérdéssel, hogy mi az az Isten ország, azt várjuk. Az egy zsidó világot alap, amiben pogányok is bejöhetnek. Mi az, mikor jön el? Azt mondja, újjá kell születni. Hát hogy születhetek, mi jönnek öreg vagyok? A Szentlélek által. Ebben bele kell születni, ez egy Istennel való kapcsolat. Mint hogy anyám mélyéből kiszakadva, bele születünk az emberiség életébe. Ugyanúgy a szívünk, a lelkünk, az, ahol azt mondod, hogy én, az a keresztség pillanatában és a hittel, az bele ez burkolva Jézus Isten életével, hogy nincs halál. Ezért mondja, hogy Isten országa bennetek van, de legyen köztetek, hogy úgy viselkedjetek. Jézus csak erről beszél, hogy eljött az Atyával való kapcsolat, hogy általam most be lehet lépni. És kedves testvérek, hát ezt jelenti. Most egész héten azért ezt gondoljuk meg. A kereszténység az az örök Atya-Fiú Szentlélekkel, a végtelen teremtő Istennel
tényleges kapcsolat. Szinte biológiai kapcsolat. Beleszületünk. Na most, ha itt élünk, akkor az események maradnak olyan, amilyen betegség, halál, elhagyta a férje, felesége, munkanélküli, mit tudom én. Ez az élet, de nem ott élek, hanem ebben a kapcsolatban. És én még nézek rá. Most temettem egy nagyszerű férfit, Komáromi János, aztán hagyják nekem a kettő Ferences pap. Ott álltak mellettem. Világi rendi, harmadik rendi testvér, hirtelen halt meg a szent életekért. És a város majomba volt értelmi se, mert nem fértünk volna be Pesti Ferences templomba, mint Budai templomba. Testvér, ha láttátok volna azokat a 30-40 éves fiatal embereket, nőket, itt három gyerek, itt két gyerek, egy új Magyarország! És mind áldoztak. Ezek kapcsolatban vannak az Istennel. Nem úgy, hogy egyszer eljövök a misébe. Mondok egy mi anyámot. Ég és föld el fog mullani, eltemetnek minket. De az énünk, a lelkünk, igenis meg van mentve, mert Istenben kell élni. Amíg ezt nem érted, nem érdemes templomba járni. Az egész egy homokra épített semmi vallásoskodás. Élő kapcsolat az élő Istennel. Olyan megrendítő volt számomra a múlt héten Giuliános Szent Veronika, egy ferences nővér, 1600-as évek közepén született, írja. Ma megújult a fájdalom a kezemben, lábamon, szívemben, és a csapásokkal és kínokkal teljes, drágalátos éjszakát átvészeltem, hála Istennek, viselte Jézus sebét. De óriási fényt kaptam, az első bűneim ismerete, és a miattuk való fájdalom, aggódó vágy a lelkek megmentésére, az a vágy, hogy értük véremet, életemet felajánljam, igen, nagy bizalom Isten irgalmára. A második hatás abban állt, hogy elhagyatottnak éreztem magam, mint aki elmerült a kísértések tengerébe. Mit gondoltok? A szentek azok mindig jól érezték magukat, nem? Póklókat jártak meg. Alig várták, hogy ezt érezzék, hogy kimondhassák, hogy akkor is szeretlek Istenem, mert te ott vagy. És nem menekültek italhoz, kábítószerhez, testi gyönyörökhöz, hogy azt a belső sötétséget, ami az Isten helye, azt valahogy kipótolják. És mindjárt azt a tisztos érzést is tapasztaltam, hogy teljesen nyugodt vagyok. És nagy békát mondtál rajtam. Isten akaratával erősen megtöpereztem. Végül a harmadik hatás ilyen forma volt, amikor belsőleg ördögi gyötrelmek kavartak meg a szentek szívében. Milyen ördögi gyötrelmek? Lehet, hogy szemérmetlen kísértése, testiség, kiúság, és nem egyezik bele. Fölgeteges küzdelemre. És külsőleg másoknak rendelkezésre álltam, hivatásom érdekében ide-oda szaladgáltam, hol ezzel, hol azzal voltam elfoglalva, mégis mindent elvégeztem. Tökéletesen. Mindez leginkább a fontosabb cselekedetek közben történik velem, mint például a szentségek vételében, imádságban és az egymás közt folytatott lelki beszélgetésben. Érzem, hogy nagyon nevelt vagyok, szám ez teljesen érzéketlen, de nem vár pofáfa, és nem teszi tönkre a családnak, meg a szerzetes közösségnek a hangulatát, hanem viseli Jézus szenvedését. És azt is, hogy így tovább lehetetlen élnek. És ebben az állapotban gyógytatóhoz mennem, elfogyékol időnek tűni számomra. Van, aki mindig a paphoz, az tudkos. Minek? Ezt egyedül pedig viselni. Gyógy meg, ha mondtam. De nem arra való a pap, hogy Isten helyettesítse.
nem egyedül. Ennek ellenére alig, hogy a legkisebb mértékben is felfogom szívemben ezen erőnek a működését, már is mintha kivolnék cserébe, új erőre kapok, hogy bármilyen vagy is a szárazság, ez egy kifejezés, a lelki szárazság azt jelenti, hogy nem tud imádkozni. Na most, hogy a szentek nem tudtak imádkozni, amivel szentek az éveken át nem tudta egy miattákat úgy elmondani, hogy odafigyelt volna. És ezért mit csinál? Ezért mindig imádkozott. Szüntelen abban volt, hogy ez a világ elmúlik. Hogy Istenem, itt vagy. Ez a szárazság, ez a berzenkedés, vagy érzéketlenség, bármilyen nehéz is a munka, könnyűvé válik nekem. Minden Isten dicsőségére veszek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mária Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, a mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka
2: és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat, imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
2: Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknnak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét és mentsd a lelkét, adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária,
1: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a Jóisten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szép vasárnapunkon. Zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönhetik ismerőseiket, barátaikat, családtagjaikat, mindazokat, akik ma valamilyen jeles évfordulót ünnepelnek, 0259 420 555, valamint 0359 420 555 az élő adás telefonszáma. Ma július 19-e van.

0: Haló, haló.
1: Dicsőtestvér közös.
0: Mindörökjön.
1: Én csak szeretném köszönteni minden Mária Rádió hallgatót, és ennyi, itt nem, csak jótam szerásom, dicsőtestvér közös.
0: Mindörökjön.

Sorbán Editet köszöntjük születésnapja alkalmából, a jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig, illetve Zsitianu Liviu tanár urat, akinek szintén ma van a születésnapja, habár már ő, ha jól tudom, Svájcban él, attól függetlenül szeretettel gondolunk rá. Isten éltesse sokáig.

0: Halló, halló!
1: Halló, Jézus és Mária neve, kértessék!
0: Köszöntjük, babacs!
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Emesét, és minden kedves hallgatót ez alkalommal. Hát el kell mondanom, egy pillanat halkítsak. Na most mondom, sokszor kell lemennünk a rendelőbe, a klinikára, és bizony nagyon sok ember várakozik mindenkor terem előtt. Az azt jelenti, hogy a Jóisten látogatja az embereket a megpróbáltatással, az egészség hiányával, és köszönteném beteg testvéreinket. Áldott édesúrunk, küldesz bajt, betegséget, hogy ezt elviselni, nyerjünk üdvösséget. Mindenkinek bizony fájó osztályrésze, családi keresztútunk, de ebben megkezdődik szíved szeretete. A szenvedés által leszállt bennünket, és ezzel felemelsz, ó, örök szeretet. Tisztít a betegség, mint szappan a testet, fájdalomviselés üdíti a lelket. Érdemekben gazdag, kibízva, átveszi keresztjének terhét, Jézusért viseli. Kórházban vagy otthon, szenvedő testvérek, ha türelmesek vagytok, részetek lesz egykor az áldott örök élet. Idős testvér, a betegségben félsz az elmúlástól, sok erőt meríthetsz a napi imádságból. Beteg édesapa, nem megy a munkája, könnyes beteg anya, a családért bármit vállalna. A beteg szülőket Isten jutalmazza. Könnyes keresztutat jó szűzanyánk látja, anyai jó szíve, szíved vigasztalja. A Jóisten vigasztalja meg minden beteg testvért. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiunk napkal.
0: Köszönjük szépen, szép napot kívánunk!

És akkor következzen a zenés köszöntőnk első dala. Küldöm minden kedves hallgatónak. Erőt adsz minden helyzetben. Ez a címe. Fogadják és hallgassák szeretettel.

0: Halló, halló!
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus! Isten áldja meg Emesőt, és minden Mária Rádió műsorvezetőt és önkéntest, és szeretném köszönteni Ozsdolán egyik unokámat a 8 közül, Csiki Anitát, aki holnap ünnepli születésnapját, és a nagyobbik lányom, Szerdán ünnepli nevenapját, aki egyben önkéntes is a Mária Rádiónak, Barti Magdolna. Jóisten áldja meg őket családostól, nagycsaládostól együtt, nagymamájukkal együtt. Köszönöm, Isten áldja meg. Ha lehetséges, az égi szűzvirág Máriaének, és ha nem tetszik megtalálni, akkor valami Jézus szívejének. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük mi is a hívását, szép napot kívánunk.

0: Haló, haló.
1: Halló, dicsertessék Jézus Krisztus.
0: Mindjárt kiemel.
1: Üdvözlöm, kedves Emese. Gratulálok először is a gyönyörű műsorjainak. Mindig hallgatnám. És szeretnék küldeni Emesének egy dalt. Hogyha meg lenne a... Ha meg lenne az iszlónk, ha nem, akkor Barisz Gergőtől a Bármíg föl kell a nap.
0: Rendben, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, Emese, dicsertessék Jézus.
0: Mindjárt kiemel.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt, és szeretném köszönteni Gelencén Vidó László születésnapi alkalmából. Sok boldog születésnapot érjen örömmel, egészséggel, családja körébe, neje és két lányával együtt. Köszöntötte édesanyja, további áldott szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0259 420 555, valamint 0359 420 555 a telefonszámunk, hogyha szeretnének valakit köszönteni.

0: Haló, haló.
1: Micsit tessék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökjelme.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm. Bocsánat. Kedves emését a műsorvezetőnét, áldja még a drága jó Isten a családjával együtt. Tovább köszöntöm az egész lelki testvéremet, akiktől sok szép szót hallok. Köszöntöm szomszéd asszonyaimat, koma asszonyaimat, minden jó szándékú azt, akik a lelkemet próbálják gyógyítani. Mindenkit áldjon meg a magasság uram, minden szép pács jóval. Mert csak telik hallok szép szót. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszett hallgatni, és küldöm az egész dalt. Minden jó szándékú azt annak embernek, akiben jó lélek van. Isten fizesse. Megtetszett hallgatni,
0: dicsértessék
1: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben köszönjük a hívását, legyen egy szép napja.

Most pedig egy rövid műsorismertető következne, hamarosan medjugorjai üzenetet hallhatnak, majd ezt követően ima szándékaikat fogadom, majd 3 órakor az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Isten a sorok mögött című műsorunk ismétlése lesz hallható, majd 4 órától református fél órát hallhatnak Köteles Lászlóval. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora, majd 17 órától ima szándékaikat fogadom, ezt követően pedig a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk. 6 órakor Csíksomlyói kegytemplomból közvetítünk szentmisét, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várom önöket.

Drága gyermekek, azért vagyok oly hosszú ideje veletek, mert nagy az Isten az ő szeretetében és az én jelenlétemben. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az Istenhez és az imához. Életetek mértéke a szeretet legyen, és ne felejtsétek el, gyermekeim, hogy az ima és a bőjt csodákat művel bennetek és körülöttetek. Mindent, amit tesztek, legyen az Isten dicsőségére, és akkor a menny be fogja tölteni szíveteket örömmel, és érezni fogjátok, hogy Isten szeret titeket, és engem küld, hogy megmentsem benneteket és a földet, amelyen éltek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2020. szeptember 25-i üzenetet hallották.

Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. Mária Rádió oldalán keresztül pedig elküldhetik szöveges üzeneteiket is. Egész napi imát, szent misét felajánlom gyógyulásomért, életem javulásáért, a nehéz helyzetben élőkért, férjem gyógyulásáért és sikeres műtétéért, az imákat felajánlom elhunyt apukám és öcsém lelki üdvéért, az örök világosság fényeskedjék nekik. Felajánlom továbbá az anyukám gyógyulásáért, erőért, vezetésért a mindennapokban. Ime néhány üzenet.

0: Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Haló.
0: Tessék mondani az ima szándékot.
1: Dicsértessék az ágó Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a Levén úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a lelkitesti gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért és a család békességért, és az egész halottaimért, még a drága gyermekem 3 éve, hogy itt hagyott, annak a nyugalmáért, a férjeméért és a szüleimért. Dicsértessék, és a 2 dédunokámért, a jó Isten adjon nékik egészséges szerencsét, boldogságot az életükbe. Édes Istenem, hallgass meg a kérésemet, könyörülj rajtunk. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Vigyétessék az Úr Jézus. Én is felajánlom. Tessék hallgatni?
0: Tessék mondani.
1: Na, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is elhozok az irgalmasságról, a főtérivel felajánlom számondásával minden betegség, különösen az én betegségemé, a daganatos betegségé, a hamus megszűnését, okjainkét, s minden jó szándékú ember és a fiatalság, melyikek nem imádkoznak, azokért is ajánlom, s minden kicsit a Mária Rádió megmaradásáé, mely fésugarra lelkünknek. Jézusom, bízom bennád, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fidesznek, hogy meghallgattok, mindig imádkoznak.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk.

0: Halló, halló.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme. Tessék mondani.
1: A rózsatűzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy a lábaim gyógyuljanak meg, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindenkiért, aki őszinte és szeretettel viszonyult hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint a hozzám tartozó halottak lelki nyugalmáért, bűnei bocsánatáért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint az önök sikeres munkájáért, a jó egészségükért, és a világ békéért. Köszönöm, hogy megtetted hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Amen.

0: Halló, halló. Halló.
1: Halló. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: Ezt az izgalmaság rózsafűzé szeretnék felajánlani az elmúlt hallottaimét. A Mária Rádió fönnmaradásáit, a külföldön élő gyerekeimét, unokáimét, az egyházunkét, papjainkét, a pápáit, a

0: betegikét, gyógyulásukét, és mindig akarata emberét. Kívánok áldott szép vasárnap délután, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben.
1: Én is kérnék szépen, nemese drága, közös imába bekapcsolva én is fogom végezni. Somos András, most a zavatalom, és érte, és a családjáért végzette imámat, felajánlom a András lelkeüdvéért, és a családnak a békés és rendezett életért továbbra is, és legyen áldásos, békés életük továbbra is, és nagy szeretettel gondoljanak a drága férjére és apára, a nagytatára, aki olyan gondosan szeretettel volt a család irányába, és szomszédaival a szemben is, mindenkivel nagyon kedves, aranyos ember volt, és kívánjuk neki a Jóisten adjon békés pihenést, és legyen nyugodt élete a családnak. Köszönöm szépen, áldásos, békés napot kívánok önöknek, és továbbra is én is imádkozok.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk továbbra is.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
2: Dicsekedjék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
2: Hát az izgalmaságot a füzetét felszeretném ajánlani a gyermekeimét, az unokáimnak, a sikeres vizsgájáit, a tisztító tűzben szenvedő lelkekét, a betegekét, a halottaimnak a jó Isten nagyon örök nyugodalmat, az örök világosság ünnepkedjék nekik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, gyárdott szép délután kívánok.
0: Mindörökké, amen, viszont kívánjuk. Kedves hallgatók, ennyi fért bele az ima szendékfogadás műsor idejébe. Hívjuk Önöket, kapcsoljanak hozzánk, imádkozzunk együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig

Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: Szent Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
5: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk az Isten keresés a magyar irodalomban témával. Madách Imrénél hagytuk abba, aki 1823-ban született és 1864-ben halt meg. Katolikus nemesi családban született, számos drámai megrátkoztatáson ment át. Családtagjainak tragikus halála, börtön, bálás, írói sikertelenségek, ezek is tükröződnek az írásaiban. Legjelentősebb műve az ember tragédiája. A drámai költemény Madách korában elterjedt műfaj jellemzője, hogy célja a lét egyetemes értelmezése, mint korábban a misztérium játéké. Mondani valóját akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy a történeti színek egyoldalúan negatívan mutatják be az emberi létet, hiszen Lucifer éppen ezekkel akarja elriasztani Ádámot a történelmi felelősség vállalásától. Az Úr szavai viszont értelmet adnak a Lucifer által értelmetlennek rajzolt létnek. A tragédiában tehát a sátán, illetve az emberi magabiztosság áll szemben Istennel, az ő gondviselésével. Erdélyi Jánoshoz intézett levelében Madách írt erről, idézem. Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, és ön erejére támaszkodva cselekedni kezd, mindenütt megbukik. És megbuktatója, mindenütt egy gyönge, ami az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír, de bár kétségbe esve azt tartja, hogy addig tett kísérlete, elvesztegetett erőfogyasztás volt, azért a fejlődés mindig előbb s előbbre ment, az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem vette is észre, és azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondviselés vezérlő keze pótolja, amire az utolsó jelenet küzdés bizzája vonatkozik. Madách tehát a tragédia záró színében bontakoztatja ki a megoldást. Az önmagában bízó ember ismét Istenhez fordul. Uram, legyőztél, én porban vagyok. Nélküled ellened hiába vívok. Emelj vagy sújts, kitárom keblemet. S Lucifer szitkozódása ellenére Ádám kitart Isten melletti döntésében, az Úr pedig visszafogadja őt. Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyenbe veszlek újra. Az Úr pedig nem a szenvedést, az elbukást nevezi az ember lét lényegének, hanem a nagyság és erény megvalósításának lehetőségét. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végetlen érzete, s ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság erény. Madách a Mózes című drámai költeményét közvetlenül az ember tragédiája után 1860. júniusában kezdi írni, és 1861. november 16-án fejezi be. A dráma elkészülte, egybeesik az osztrák birodalom válságának éleződésével. A Mózes ebben a helyzetben a zsidó néptörténetének egy fejezete mögé rejtettem, a magyar népe korszakának sors kérdéseit fejezi ki. A drámában az egyiptomiak és a zsidók viszonya, az osztrákok és a magyarok viszonyát szimbolizálja. A fáraó a császár, Mózes pedig a magyar függetlenségi harc vezetője, akit ugyan nem lehet kulcsalaknak tekintenünk, de akinek vonásai sokban emlékeztetnek Kossuthéra. Nézzünk egy picit Mózes részletével. Mózes, kejfel, köves testvéredet, szabadítóját várja Izrael, és bilincseit letörni vagy hivatva. Mózes, s hogy bírom én ezt az óriási művet? Karom lelankad, és gyarló szavamnak kiad hitelt, ha mondom, hogy te küldtél. Válasz magadnak, népem Istene, erősebb eszközt, és hagyj engemet őrizni nyájamat, neved dicsérni,
s hűnő ölében távolról örülni a népjavának, melyhez tartozom. Karod erős lesz, és nyelved hatalmas, ha én leszek veled, meg az igazság. Te győzni fogsz ármányos erőszakon, ha a hit nem hagy el meg a kitartás. A szellem az csak, ami győzhetetlen, előtte minden más a porba dől. Fel hát, kit az Úr választ eszközévé, az megszűnt lenni többé önmagáé, s a nép szívében ver csak élete. Uram, legyen, amint parancsolod. Megyek, megyek, hová szabad vezet, széttépek minden drága kötelet, mi éltemhez van, az gyöngévé tehet. Ne érintsen már többé női ajk, ne kéjelek tessen gyermek mosoly, nincs nőm, nincs gyermekem, nincs otthonom, te egyedül csak harcok istene, te egyedül nép, ameddig szabad lesz.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk Vajda Jánossal. Őt katolikusnak keresztelték, bár hisz Istenben panteista ízű, az emberi személlyel nem törődő, Isten képe nem adhat az emberi létre megoldást, és az ő életére sem. Költészete a csalódottság költészete. A modern kor magányosságának első magyar megszólaltatója. Életét, költészetét átjárja a beteljesíthetetlen szerelem és a beteljesíthetetlen létérzés gondolata. Idegen a világban, és állandóan szembe kell néznie a lét értelmetlenségével és a halállal. Esti harang, illetve a Nyári éjjel című művében egy részletet olvasnék fel. Az életet az Úr vetését halál szolgálja learatja. Ugarrá vál a nagy mindenség, e nekünk végtelen darabja. Ez öntudatlan zagyva minden, ez volt. Van és lesz mindörökké. Gondolkodó lény percig itten él, meghal, aztán soha többé. Több verse olyan, mintha egy mai, nem hívő, egzisztencialista vagy deista írta volna. Szintén a Nyári éjjel című művéből egy szakaszt idézek. Én itt vagyok a sötétségben, tehetetlen, árva, elhagyott. Nemhogy kié, de voltaképpen azt se tudom, hogy mi vagyok. Az Esti harang című művéből idézek két versszakot. Hát hasztalan, hiába minden. Léted, világot, titka zárva. Magadra vagy hagyatva itten, kitett lelenc apátlan árva. A feneketlen sötétségbe tudj beugorni készen bátran, ha ő csodás az öröklétben, légy nagyszerű te a halálban. Versei sajátos szempontot fogalmaznak meg Istenről és a túlvilágról. Megvilágítják, milyen abszurd és milyen megoldatlan az élet egy végtelen szerető lény Isten nélkül. Néhány versében viszont eljut Istenig, ezekből megnyugvás árad. A Megnyugvás című művéből ez egy költő, az ő monológia, teljesen önálló része egy nagyobb költeménynek, idézem. Hiszek az örök igazságban, hiszem, hogy ő maga a nap, körén örök forgandóságban, de ő nem változik, marad. Egy gyűrű ez a végtelenség, kerek a sors, a tér, idő, csak fejeinkben a képzelt vég az egyetemben nincs meg ő. Velünk-e múló földi létben ez a kerék forog, forog. Korongján mennyi a föld, éppen csak annyi az alá is ott. Az éjre nap, a napra éjjel, a tére megjön a tavasz. Ki elborít keserűséggel, ne félj, meg is vigasztal az. Isten vezéri a világot, kinek mindenre gondja van. Ki rózsapimbót, szép lányt alkot, nem lehet rossz, igazta. Te porba vérzőn, ti port szív, nyugodj meg hát, te is szívem. Ítélet napja, mely előhív onnan, rád is virrad, hiszen. Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, és Gárdonyi Gézát nézzük meg egy picit. 1863-ban született, és 1922-ben halt meg. Hosszú keresés útján lesz Isten hívővé, és idővel megjelenik a kereszténység, majd a katolikus látásmód. Út keresése során ilyen kérdések nyomasztják. Minek a Földön 300 millió ember ma, és ugyanannyi 100 év múlva egy őnyivel lejjebb a Föld kérge alatt, s újabb 300 000 millió felette, és mind a boldogságot keresi, de meghal szenvedésben. Mire jó mindez? Írja Levél Szabocskának című művében 1894-ben. Gárdonyi gyakran sóhajtozik az elveszett hit után. A Brassai Sámuelnek írt levelében így idéz, nem tudva mi az élet, mi halál, mi álom, csak csüggedünk a hiten, mint a pók a szálon. De a világot megfigyelve megtalálja Istent. Idézem, nekem egy kis csirke érdekesebb szép melóziánál, mert igaz,
mert a végtelenségnek egy titkocskája. És mint ahogy egy tollpehely szerkezete is csodálatosabb nekem a legkomplikáltabb képsárkány szerkezeténél, egy közönséges tyúktojás pedig többet mond nekem Istenről, mint Aquinói Tamás mondja a Mai Csodák című művében. Nem egyszer írja, hogy a természetben találta meg Istent. Kedves mondása, hogy vallásossága a tudáson épül. Már 1887-ben így vigasztalja Szabolcskát, akihez nem egész 3 évvel előbb Isten tagadó retorikával telt leveleket küldözött, idézem. Olvastam a lapokban, hogy édesanyád eltávozott. Én, akit némelyek pogány embernek mondanak, teljes hittel mondom eltávozásnak ezt, és te, aki pap vagy, teljes hittel kell annak fogadnod. Rend és törvény van a világegyetemben. A felfoghatatlanul nagy erő tudja, mit, miért foglalt a világrend kapcsában. S mert a meglévő célt nem ismerjük és nem értjük, meg kell benne nyugodnunk. A buta véletlenség világteremtő erejében hinni nem tartom emberi értelemhez méltónak. A mindenségben lehetetlen nem látom az erőt, az erőben a rendet, a rendben az elmét. Isten hite ettől kezdve rendíthetetlen. Hisz ön Istenben? Vagyok olyan értelmes. Az eféle helyek újra meg újra felbukkannak legkülönbözőbb munkáiban. A hitetlen ember rendesen ellenszenves alakként szerepel írásaiban. Gárdonyi vallásossága, bár a katolicizmus sok elemét magáénak vallotta, eklektikus. Azt fogadta el, amit jónak látott. De vallásosságának elemei mélyek és élményszerűek. Isten alkotásának csak porszeme ez a föld, és így nekünk sem lehet mindenségünk csak ideiglen, szintén írja levél Szabolcskához. És ez az átérzett hit hozza meg számára a teljes megnyugvást. Az Útra kész című művében így ír, mi atyánk Isten, mindeneknek atya, kihez hajlunk, mint a fű a nap felé. Az én szívem kétség nem szorongatja, midőn indulok végórán elé. A halál nekem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút semmiképpen. Egy ajtó bezárulik lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, ez a halál. Ez a hit világítja meg, mit akart mondani, önmaga tervezte sír feliratával, amely az egri várban elhelyezett sírkövén olvasható, csak a teste. Megújult hite azonban visszavezeti a Bibliához, a könyvek könyvéhez, amelynek olvasása tökéletesíti a lelket, nemesíti a szívet, előzi a gondokat, lecsillapítja a kedélyeket, és az embert is önmaga fölé helyezi. Én nem hiszem, hanem tudom, hogy a bibliai emberek szava igaz, írja a Mai Csodák művében. A későbbi bölcsek 1000 meg 1000 nehéz kötete el van mondva a Bibliának 2 első levelén, mondja. Továbbá az Én falum című művében ezt írja, én pápista embernek születtem, és szeretem is az én minden művészettel ékes vallásomat. Fájdalommal ítélte el és ifjúkori pallépésének tekintette az egyházat támadó írásait, és az Isten rabjait saját bevallása szerint kiengesztelésnek szánta. Az Útra készülés című műve Gárdonyinak egyik legjellegzetesebb költeménye, egy felejthetetlen Szűz Mária akkorddal végződik. A költő lelke halála után május közepén szeretne visszaszállni az erdőbe, a gyöngyvirágok közé. Így ír, s ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenni, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt. És a versében ír a szenvedés okáról is. Idézem,
hiszen tudom, hogy kell szenvedniük, kell sírniuk, kell vezekelniük. Ezért jöttek ők is a föld színére. A sárba tévedt kócsak is fehérre mossa tollát, mielőtt hazatérne. S így száll az égbe hófehér ruhában. Az ember mosdik könnye harmatában. Másodpedig azt írja, valami különös szép törvény az Istennek földi rendjében, hogy minden szerencsétlenségünkből valami jó fakad, minden keserűségünkből valami édesség, minden szenvedés valami gyöngyöt terem. Ahányszor sírunk, lelkünk utána tisztább, nemesebb, jobban megértjük egymást és az életet, írja Krisztus bankolja című művében. Az egész világot a hívő ember szemével nézi. Így ír az Én falumban című művében. Szeretem nézni a szántóvető embert, keze az eke szarván, és a barázdák követik egymást, mint az én írásom a papíroson. Az élet írása az. A természet könyvének egy lapjára ír most, és ezt írja, idézem, add meg a mi kenyerünket. És az Úr olvassa az írást a magasból, amott a másik földön látom, hogy vetnek. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtés cselekvő összellemet juttatja az eszünkbe. Így vethető a végtelenség fekete mezein egyet-egyet lépve a csillagokat. Beteg ágyánál is rendszeresen látogatta a pap barátja dr. Péteri József, a későbbi Váci püspök. Sokat beszélgettek a hit dolgairól, az örök életről. Elterjedt az a vélemény, hogy Gárdonyi beteg ágyán nem akart meggyónni. Az igazság ezzel szemben az, hogy halála előtti este Péteri barátja még meglátogatta, és említette neki, hogy jó volna meggyónnia. Az író nem érezte olyan súlyosnak állapotát, és visszakérdezett, hogy már annyira volnék? Utalva a haldoklók szentségére, Péteri barátja, pap barátja persze nem erőltette a dolgot, mert nem gondolta, hogy valóban oly közel volna, vagy van a vég, és reggelre meghalt. Írásait, életét, különösen annak utolsó szakaszát ismerve hihetjük, hogy az ő halálára is vonatkoznak versének idézett sorai, idézem, egy ajtó bezáró itt lenne a földön, és egy ajtó kinyílik ott fenn az égen. Ez a halál. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Ó, Isten, hisz az én szívem.
2: Békesség Istentől, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül. Önök Köteles Lászlót hallják. Van egy olyan játék, melyet feltehetően minden hallgatónk játszott már gyermekkorában. Ez a jól ismert bujócska. Tudják, mi a legrosszabb ebben a játékban? Nem az, ha az embert megtalálják, hanem az, hogyha olyan jól elbújik valaki, hogy a többiek hiába keresik, nem találják. A legelején még jó dolognak tűnik, de ahogy telik az idő, egyre nehezebb lesz a várakozás. Aztán pedig megjelenik az a gondolat, hogy talán már el is felejtettek bennünket. A tudomány szerint a legtöbb ember felnőtt korában már nem a sötétségtől fél, hanem attól, hogy egyszer majd egyedül marad, elfelejtik. Jézus egy elveszett jó történetén keresztül beszél arról, hogy milyen az, amikor valaki egyedül marad, és milyen az, amikor rátalálnak. Első hallásra egyszerű történetnek tűnik, de ez a történet valójában, fogalmazhatnánk nyugodtan így is, Isten szívébe enged betekintést.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református fél óráját hallják. Lukács evangéliumának a 15. részében, a rész elején olvassuk az elveszett bárány példázatát, amiben egy olyan magatartásról olvasunk, amire első reakcióként azt mondhatnánk, hogy felelőtlenség. Van egy pásztor, akinek az egyik báránya eltéved. Ami megdöbbentő, a pásztor mikor rájön, hogy egy állata hiányzik, ott hagyja 99 másik állatot és elindul megkeresni az elveszettet. Júdeában a pásztorkodás a mindennapi élet része volt. Egy 100 juhból álló nyáj feltehetően nem számított rendkívülinek, hiszen sok esetben több család közösen tartotta az állatait, amelyekre sokszor több pásztor is vigyázott. Ez azt jelenti, hogy a 99 juh nem maradt feltétlenül teljesen magára. A pásztor rövid időre eltávolodhatott, miközben a nyáj továbbra is viszonylagos biztonságban volt. Ám itt nem egy rövid időről van szó. Az eltévedt juh keresése hosszadalmas. A magyar fordítás azt mondja, hogy a nyája pusztában volt. Az eredeti szövegben az eremu szó szerepel itt pusztaként. Amikor mi a pusztáról gondolkodunk, gyakran kopár homoksivatagra gondolunk. De az ókori Júdeában ez a szó inkább lakatlan legelőt, ritkán lakott dombvidéket jelentett. Olyan helyet, ahol a juhok legelhettek, de nem voltak falvak vagy városok a közelben. A pásztor tehát sokak elképzelésével ellentétben feltehetően nem egy sivatagban hagyta a nyáját, ahol alig van ennivaló, hanem egy legelőn. Jézus hallgatói ezt feltehetően pontosan értették. Épp ezért ők nem azon lepődtek meg, hogy a pásztor elmegy megkeresni az elveszett juhot, hanem azon, hogy Jézus ezt Istenre alkalmazza. Ha figyelmesen olvassuk a történetet, feltűnik valami érdekes. A juh egyetlen dolgot sem tesz. Nem olvassuk, hogy bégetne, nem olvassuk, hogy keresi a pásztort. Tehát a történet minden ígéje elsősorban a pásztorra vonatkozik. Ő indul el, ő keres, ő talál, ő emel föl, ő viszi haza, és ő az, aki örül a megtalált bárányának. Ez alapvetően megváltoztatja a példázat üzenetét, hiszen sokan úgy gondolják, hogy a hit azt jelenti, hogy az ember kezdi el keresni Istent. Jézus viszont azt mondja, a történet ott kezdődik, hogy Isten keresi az embert. És ez a gondolat végigvonul az egész Szentíráson. Ádám és Éva elbújnak az Édenkertben az Isten elől a kertfái közé. Isten kérdezi meg, hogy hol vannak. Mózes nem kereste Istent a pusztában, mégis megszólította őt az égő csipke bokorból. Zákeus csak látni akarta Jézust. Jézus volt az, aki megszólította a fővámszedőt. Most beszéljünk a példázat egyik legszebb kifejezéséről. Jézus azt mondja, hogy a pásztor elmegy az elveszett után, de addig nem adja fel a keresést, ameddig meg nem találja azt. Ez a mondat rendkívül beszédes. Nem azt jelenti, hogy a pásztor keresgél egy darabig, nem azt jelenti, hogy tesz egy próbát, aztán hazamegy, feladja, hanem azt, hogy addig keresi, amíg meg nem találja az elveszettet. Nincs határidő, nincs türelmetlenség, a pásztor nem számolja, hány kilométert tett meg, és nem méri az időt, mert csak egy célja van, megtalálni azt, ami elveszett. Mennyire más a mai világ gondolkodása. Mi sokszor gyorsan szeretnénk eredményeket látni. Ha valami nem sikerül elsőre, könnyen feladjuk. Isten szeretete azonban kitartó. Ő nem mond le az emberről az első kudarc után sem. Lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy Isten megfeledkezett róla, de Jézus szerint ez épp ellenkezőleg van. A pásztor keresi az övéit. Látszólag elhanyagolható, de mégis fel kell tennünk egy fontos kérdést. Miért kóborolt el a bárány a nyájtól? Talán azért, mert gonosz bosszantani szerette volna a pásztort? Egyáltalán nem. A gondot a fűszál okozta. A bárányok evés közben lehajtott fejjel mennek egyik fűszáltól, fűcsomótól a másikig. Az ember életében is a fűszál és a földi életünk felé lehajtott fej a gond. Az emberek legtöbbsége csőlátással rendelkezik, azaz csak azt látja, ami épp előtte van. Van, aki csak a munkáját látja, mintha az jelenteni az életet, a megmaradást, a mellette levők közben lassan eltűnnek. Van, aki az egyik megoldandó feladatot látja a másik után, pedig a legtöbb, aminek a megoldása nem tűr halasztást, nem is olyan fontos. Közben az idő, amit bölcsebben felhasználhatna az ember, kifolyik a keze közül. A legtöbben azt várnánk, hogy a pásztor jól leszídja az állatot, miután megtalálja, hiszen miatta kellett órákon át keresgélnie, veszélynek kitennie magát, otthagyni a nyájat. Jézus történetében azonban semmi ilyen nem történik.
sőt azt olvassuk, hogy a pásztor vállára veszi és örömmel viszi haza az elkóboroltat. Ez a kép a mai ember számára is megható, de Jézus korában még többet jelentett. Egy felnőtt jó súlya körülbelül 30-40 kg is lehetett. A pásztor tehát nem egyszerűen megsimogatja vagy betereli maga elé, hogy hazavigye a bárányt, hanem terhet vesz magára. Ez a mozdulat pedig sokat elárul Isten szeretetéről. Milyen sokszor szeretné az ember önerőből rendbehozni az életét. Újra és újra megfogadjuk, hogy mostantól másképp lesz. Többet imádkozunk, türelmesebbek leszünk, jobban odafigyelünk. Ezek mind szép elhatározások, de a Jézus példázata arra emlékeztet, hogy a megmentés nem elsősorban az ember teljesítményén múlik, hanem az Isten kegyelmén. A példázat legmeglepőbb része nem a keresés, hanem az öröm. A pásztor nem csak hazaviszi örömmel a juhát, hanem összehívja a barátokat, a szomszédokat, hogy együtt örüljenek vele. Első pillanatra ez túlzásnak tűnik. Valóban ünnepséget rendeznének egyetlen juh miatt. Jézusnak azonban nem a pásztor gazdasági vesztesége a fontos, hanem az, hogy érzékeltesse, Isten öröme sokkal nagyobb annál, mint amit mi elképzelhetünk. Érdekes az is, hogy a példázat végén nem azt mondja Jézus, hogy nagy lesz a hála a mennyben, nem is azt mondja, hogy nagy lesz a megkönnyebbülés, hanem azt, hogy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön. Isten nem kellemetlenül fogadja a visszatérő embert, nem sóhajt fel, hogy na jó, még egyszer megbocsájtok, hanem örül. Az elveszettség nem csak azt jelenti, hogy valaki rossz útra tért. Lehet valaki elveszett egy jókedvű társaságban. Lehet valaki elveszett egy jól fizető munkahelyen. Lehet valaki elveszett egy házasságban. Lehet valaki elveszett a saját gondolatai között. És lehet úgy is elveszett az ember, hogy kívülről minden rendben levőnek látszik. Jézus szerint azonban nincs olyan ember, akit Isten ne keresne.

0: Csendes percek.
1: A Mária Rádió református félórájának csendes perceiben hallgassunk most meg igehirdetés részleteket. Az igehirdető nagy tiszteletű Földvári Tibor, aki arról beszél, hogy Jézus az elveszettekért jött. Hallgassuk meg hát, mit is jelent ez konkrétan.
2: Lukács evangélium a 19. része első versétől így szól a Zákeus története. És bemenvén általméne Jerikón, és ímé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és ő fővámszedő volt és gazdag. Igyekezett Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel termete szerint kis ember volt. És előrefutva felhágott egy eperfügefára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus, látta őt, és azt mondta neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. Mikor ezt látták, mindannyian zúgolódtak, ezt mondva, bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak, Uram, íme minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit vadfarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig neki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zákeus története arra utal, hogy Isten népe tagjai is mennyire elveszettek ki lehetnek. Zákeus Jézus idejében volt Izrael népe tagja. A neve azt jelenti igazságos, igaz valaki. Csak az élete épp az ellenkezőjét igazolta. Nem tudom, hogy amikor a nevet kimondtam, hogy Zákeus, illetve hogy majd a Zákeus története részletét olvasom, akkor mi jutott eszünkbe legelőször erről az emberről, mert nekem mindig gyerekkorom óta, hogy ő volt, aki fára mászott, mert szerette volna Jézust látni. Kereste az Úr Jézussal való nem találkozás lehetőségét, mert nem akart vele találkozni, csak a látás szempontjából való megismerése lehetőségét. És ő nagyon sok mindent tett itt a történetben, de ami most nekem üzenetté vált, az az, ami igazából döntő, hogy Jézus az, aki inkább cselekszik az egész történetben. Nem az a kérdés, hogy Zákeus mit tesz, hanem hogy Jézus mi mindent tesz. Az egész történet keretét is Jézusnak a személye is a cselekedete adja, és bemenvén átment Jerikón, majd a legvégén mondja, ma lett üdvösség ennek a háznak, mert azért jött az embernek fia. És itt már kitágítja az üzenetet, nem csak Zákeusra vonatkoztatva, hanem Izrael népére, sőt a pogányokra is. Lukács evangélista Jézust így akarja bemutatni. Tehát a keret Jézus személye és cselekedete. És nagyon fontos, keresi Zákeus az Úr Jézust, de ennél sokkal fontosabb, hogy Jézus is kereste ezt az elveszett bárányát. Zákeusnak az élete hátterében ott van annak a kegyelmes Istennek a jelenléte, szeretete, akinek az egyszülött fia most találkozik majd nem sokára vele. Ezért a Zákeus történet is olyan szépen igazolja, hogy el is vész a bárány, Isten megtalálhatja. Az Úr Jézus mindenképpen akart vele találkozni. És ezért szép, mert Zákeus csak látni akarta. Ő kereste Jézus, de csak látni akarta. Jézus viszont, mint a jó pásztor, meg akarta találni az elveszett bárányát. Ezért szép, hogy tényleg Jézus cselekedete befolyásol mindent ebben a történetben is. És olyan szép, hogy Zákeusnak az életét tehát nem az irányította meg, határozta meg, így a háttérben sem, amit ő akart tenni, ő gondolt magáról, érdeklődött Jézus iránt. Az se befolyásolt az Zákeus életét, hogy mások mit mondtak róla, mi volt a vélemény, hallottuk a tömeg véleményét, a bűnös ember. Teljes mértékben az befolyásolta az Zákeus életét is, hogy kicsoda Jézus, és ő hogy gondolkodik róla. És ez ma is így van. Ezért fontos, és tisztázzuk most már, hogy Jézus milyennek is mutatkozik meg ebben a történetben. Így kezdődik tehát a Zákeus története, és bemenvén. Ha nem folytatnánk, akkor megtudhatnánk mindenképpen a megelőző szakasz verséből olvastuk, hogy közeledett Jerikóhoz, és meg is gyógyította a vakkoldust. Persze a folytatás ott van, által ment Jerikón. De az első mozzanat, amit alá akar húzni Lukács az írásban, hogy és bemenvén. A Károli fordítást szerette volna felolvasni, mert ez jó visszaadja, hogy az által ment, végigment Jerikón állítmánya hangsúlyosabb inkább, ez szinte természetes, hogy bemegy. Ahhoz, hogy átmenjen egy városra, Jézusnak be kell lépnie a városba. De nekem mégis fontossá lett, és az írásmagyarázók is ezt megjegyzik, hogy nem véletlen, hogy Jézus Jerikóba is bement. Mi tudjuk a folytatást Zákeus miatt is majd. De azzal kezdődik a történet, hogy egyszerűen Jézus, amit máskor is csinált, bemegy a városba, a város kapun keresztül. Jerikóról talán hallottuk már, hogy híres város volt. Nagy Heródes a régi Jerikó mellett nem messze pár kilométer, egy-két kilométerre csupán egy új városrészt épített, amit a fia is aztán tovább épített. Nagy Heródes volt az Úr Jézus születésekor a király Izraelbe. És ez a város Jerikó Kapernaummal meg Cézáreával együtt a három legfontosabb kereskedelmi központ volt Izraelben. Jerikó ráadásul mindenképpen kereskedelmi útvonalnak is a központja volt. A balzsam üzletág volt a legjelentősebb ebben a városban, és az is világosan látszik a történetből, hogy ebben a városban egy fővámszedő is lakott. A fővámszedő a vámszedőket összefogó vezető beosztású tisztségviselő. A vámszedőkről is már sokszor hallottunk, én most csak ezt hagyj emeljem ki újra, hogy egy olyan gazdag város Jerikó, ahol még egy fővámszedő is végzi a maga szolgálatát Rómának. És mivel tudjuk, hogy végezték a vámszedők, fővámszedők, nem véletlenül, hogy utálják őt Jerikóban, Zákeust. Gyönyörű város volt, azt mondják. A rómaiak is nagyon szerették. Kellemes volt a klímája, ezért szívesen pihentek ott a legnagyobb uralkodók is. Az, hogy bement Jerikóba, a városkapun keresztül viszont már jelez valami szomorú igazságot is. Mert Jézus számára ez egy hétköznapi lépés volt. Beért a városba és átment a kapun. Lehet, hogy még vámot is kellett fizetni a tanítványokkal együtt, nem tudjuk. A Jerikó milyen város is tulajdonképpen? Olyan város, amelyet megátkozott Isten. Amikor Józsué elfoglalta Jerikót, az ősi Jerikót, gondolunk a Józsué könyve első részeire, emlékszünk, ennek a városnak a kőfala omlott le, meg a kapuja is, egyedül Ráháb, meg a családja, meg mindazok, akik ott voltak vele a házában, menekülhettek meg. Józsué idejében tehát elpusztult a város, mert Isten megítélte, és ott mindent el kell pusztítani. Jerikónak a pusztulása előre vetítette, hogy Kánaán földje olyan gonosz, annyira istentelen, hogy nem maradhat senki életben. Nagyon szigorú volt az Isten ítélete a kánáni városokon, és ami Jerikóval történt, az jelezte, hogy amikor Isten ítél, amikor Isten átkot mond egy országra, egy városra, akkor ott nem marad senki életben. Ráháb csak azért maradhatott, mert ő hitt Istenben. Ő Isten kegyelméért, irgalmáért esedezett. És amikor megtörtént Jerikó pusztulása, Józsué akkor mondott egy átkot Isten parancsára. A 6. részben, a 26. versben olvassuk ezt. És átkot szólt Józsué azon a napon, mondván, átkozott legyen az Úr előtt az a férfi, aki fölkel, hogy megépítse ezt a várost Jerikót. Az ő elsőszülöttjére rakja le annak alapját, és legifiabb fiára állítsa föl annak kapuit. A város alapja, meg annak kapuit. Jerikó városát Benyámin törzse örökölte. És a történeteket, ha folytatjuk, meglátjuk, hogy ebben a városban laktak Izrael fiai. Akháb király idején hangzik el, hogy az ő idejében építette valaki meg Jerikót, és bekövetkezett az az átok, amit Józsué mondott. Az írásmagyarázók aláhúzzák, hogy Jerikó mint erődített város fölépítéséről van szó az igében, míg az igei állítmányok is erre utalnak. Most erre hadd ne térjek ki részletesebben, de hadd hirdessem így a magyarázatot, hogy Jerikóba laktak, csak nem lehetett erődített város, ami volt Józsuék idejében is. Az, amikor a város erődített várossá lett hatalmas falakkal és hatalmas kapukkal. És ahogy hallottuk, Akháb király idején volt valaki, aki mégiscsak megépítette ilyen erődített városnak ezt a Jerikót. Zákeus idején is a gazdagság szimbóluma Jerikó, a fővámszedője ennek a városnak korrupt, mindenki utálja. A városlakókról pedig megtudjuk, hogy amikor tapasztalják Jézus irgalmas szeretetét ez iránt a közutálatnak örvendő ember iránt, akkor azt mondják, hogy Jézus bemegy ehhez a bűnös emberhez. Tehát a városlakóknak a mentalitása, gondolkodása, hite nagyon távol volt attól, amit Jézus hirdetett és jelentett. Viszont Jézus oldaláról mit látunk? Hogy egy ilyen átok alatt levő városba is természetesen bemegy. Nekem ez az egész üzenet gondolat így állt össze az ószövetségi igék fényében. Nekem mindig olyan természetes volt, hogy persze bemegy Jerikóba, mert ott van Zákeus, és mindig csak a Zákeus bűne szempontjából gondolkodtam erről a történetről. De jön Jézus, és bemegy, mert ebbe a városba is szeretni a megváltó munkáját végezni, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. lelki szempontból katasztrofális, Zákeus idejében is, Jerikó, a bűn, a gazdagság fellegvára, pogányság, a pénzimádatnak a fellegvára, de Jézus jön. Számunkra ez a mozzanata az Úr Jézusnak azt mutatja, hogy nincs olyan hely, nincs olyan bűnös hely, bűnös közösség, ahova az Úr Jézus ne hozhatna szabadulást. Vannak esetleg körülöttünk olyan emberek, vagy olyan közösségek, ahová be nem tennénk a lábunkat. Messziről kerülnénk őket, mert hát ők milyenek? Jézus az elveszettekért jött, akármilyen mélyre is kerültek. Bement Jerikóba is, de nem csak Zákeusért. A másik, amit Jézus tesz, olyan természetesen, szintén hétköznapi módon, hogy átmegy Jerikón, és bemenvén által ment Jerikón. Itt egy olyan alak van az ősi nyelven, ami a folyamatos cselekvésre utal. Tehát bemegy a városba, végigmegy rajta, és majd megy tovább. Nem akart ő ebben a városban túl sok időt tölteni. Nem ez volt ugyanis a végcélja Jézusnak, hanem micsoda, erről is olvashattunk. Hova is akart Jézus eljutni? A 18. részben ezt olvassuk, 31. vers, maga mellé vette a 12-t, és ezt mondta nekik, íme, itt az íme szócska jelzi, hogy most hangsúlyos. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a proféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, megcsúfoltatik, meggyaláztatik, és megköbdöstetik. És megostorozván megölik őt, de harmadnapon föltámad. Tehát miért ment át Jerikón Jézus? Mert ment Jeruzsálembe. És most röviden foglaljuk össze azt, hogy azért ment be Jerikóba, mert e városon keresztül megy tovább a fővárosba, ahol az ő megváltó személye és megváltó műve eléri azt a végcélt, ami miatt küldte őt az Atya. Az Úr Jézus megváltó művének a csúcspontja most fog bekövetkezni, és ebben a részben olvashatjuk is a Jeruzsálembe való bevonulása történetét, majd jön a nagyheti történet. Ma is igaz ez, hogy amikor a bűnben szenvedünk, amikor mi is tagadunk talán, akkor az Úr Jézus mentő szeretete minket is kegyelmesen átölel. Ma is lehetnek elveszett tanítványok is, de az Úr megtalál bennünket. És azt is hagyd mondjam el, hogy az elveszett voltunkat érezhetjük a körülményeink, a bajok miatt is. Itt elsősorban a történetben a bűn miatti elveszettség. De testvérek, az elveszettség érzése a bajok idején is utolérhet bennünket. Amikor a körülmény rettenetes, erre nézve hagyd mondjam ki, az Úr Jézus, ha kell bejön, ha kell átmegy, ha kell arra megy, ahova menni kell, hogyha kell még a halál árnyék a völgyében is, ott van a pásztor. Mert az Úr Jézus a jó pásztor. Ő életét adta az övéért, a jókért, az elveszettekért, ezért lehetünk mi az övéi, ezért lehetünk boldog emberek, békességet kapók, vigasztalást nyerők, szabadulást átélők, ahogy Zákeus is tapasztalhatta. Mert az Úr Jézus az elveszettért jött, ezért ment be Jerikóba, ezért ment át végig Jerikón, és ezért ment arra Jerikóban, amerre kellett mennie. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy te valóban Jézuson hajtottad végre mindazt, ami számunkra a bibliai történetek olvasásában olyan nehéz, az átok, az ítélet, a kárhozat, a bűn. Köszönjük, Urunk, hogy még ami elveszett voltunknak az árát is az Úr Jézuson láthatjuk. És szeretnénk arra kérni, atyánk, hogy éppen ez vezessen bennünket is, ha kell most is megtérésre, visszatérésre te hozzád, és a beléd vetett bizalomra. Urunk, köszönjük, hogy még a Zákeusok is megtérhetnek bármikor. Köszönjük, Urunk, azt a mentő szeretetet, amely ennyire törődik azzal az egyetlen elveszett báránykával is. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, valaki egyszer azt mondta, hogy a kereszténység története nem az ember útja Istenhez, hanem Isten útja az emberhez. Talán ez foglalja össze legjobban Jézusnak a mai műsorunkban elhangzott példázatát. Az elveszett jó nem azért menekült meg, mert ügyesebb lett, hanem azért, mert volt egy pásztora, aki nem mondott le róla. Jézus szavai ma is ugyanúgy hangzanak, mint 2000 évvel ezelőtt. A pásztor elmegy az elveszett után, és addig nem adja fel a keresést, amíg meg nem találja. Ez a mondat nem csak egy példázat mondata, nem csak egy régi történet mondata, ez voltaképpen evangélium, ez a reménység bárki számára. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, ne felejtsék el, várjuk Önöket vissza legközelebb is, de addig is hallgassák a Mária Rádió értékes műsorait. És ne felejtsék el azt sem, hogy vigyázzanak magukra, illetve másokra is. Az Úristen legyen őriző pásztoruk. Búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sefcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sefcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sefcsuk, kievhalicsi görögkatolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel és Visvaldas Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egy helyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sefcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szent Atya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra felfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Gallagher érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sefcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, Ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A Geleger érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyart számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka.
2: Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
3: Van jövő. Mert most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új pilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másikat kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombat

0: nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktunk szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszél, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben meg vannak tisztelve.
1: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
0: A Hungária Klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itten inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
1: Tehát itt a Mindszentinumban.
0: Ez a Mindszentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy vagy két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, aztán van a március 15, ez a Hungáriában van, az október 23 az a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsozén ház mögött, ott van egy nap, nekünk ott van ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
1: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
0: A páterak, akkor mennek, Biblia délutánok.
1: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, igen. De ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
0: Mondjuk, hogy igen, rendszeresen.
1: Minden vasárnap?
0: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar misékre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejelenni a városba a nagy misékre. De jó, Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
1: Karácsony?
0: Nem, mondom, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
1: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
0: Tirolban ismerkedtek meg, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném. Mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, ma még 48-ban kapták meg. Apjék 49-ben kaptak, vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apja rábeszélt a szüleire, érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
1: És ez hogy történt?
0: És mert a Takács bácsi és a többiek, azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözni, közben jöttek a olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon jó barátja volt az ő szülei, az én nagypapáim, és aztán a Takáccsal voltam együtt az Ámiszban, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
1: évvonalat
0: ő tervezte.
1: Fantasztikus.
0: Igen.
1: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokban járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
0: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádrára vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyárból. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a HOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címen, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületek, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvéde egyetem előtt,

0: hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a Serosima, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában.
1: Ez igen.
0: És az összes hidak minden az a Serosimát csinálja, a vasak csak van itt jöttek.
1: Lenyűgöző. Nagy elismerés, tehát végül is a magyarok itt is.
0: Itten jól ment a magyarok. 48-49-50-es években, akik jött, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet, és az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
1: Érdekes. Te végül is tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
0: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamimmal és az apja, amikor beszéltünk, mert nem mamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagy néni német. És akkor volt egy időszak, hogy emlékszem, reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyetlen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a reggelsor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyikör. Itt van a különbség. Ezt mi csináltunk, és itt szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor zrinyikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahol kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekekre, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
1: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
0: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
1: Végül is magyar férjet találtál magadnak?
0: Igen, és a cserkészünnel, így az én gyerekeink beszélnek magyarul. Az unokáim, azt mondom, hogy voltak a Rákocinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
1: Öröm hallani, hogy végül is te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
0: Még egyelőre, én mindig azt mondom, hogy hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk már jó pár éve meg. Mindig én valaki, vagy valami történik.
1: Igen.
0: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogyan még megy.
1: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
0: Így van.
1: Igen.
0: Igen, most már jól lenne a fiatalabbak is, hogy kezdenek ők is dolgozni.
1: Igen.
0: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig valamit ki kell találni.
1: Kreatívnak kell lenni.
0: De még milyen kreatív?
1: Most példát mutattok a fiatal generációknak.
0: Igen. Vannak versenyek, karácsonyra ki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a farogásokkal.
1: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
0: Most, és hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-ben, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük. Meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak is házak menni, aludni.
1: Igen.
0: Szóval arra is a Mincentino.
1: Nagy elismerés nektek, hogy itt
0: fent tartja. Csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nemként csinálni, de senki sem nem kap semmilyen.
1: De még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést tényleg.
0: Kell is tovább, igen, igen.
1: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
0: Minden megvan. És éppen most nyár van itten, és már ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
1: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
0: Igen, igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenki, aki hallgattat az egészet.
1: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
2: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ima szándékaikat fogadom, a 0259-420-555, valamint a 0359-420-555-ös számon, illetve elküldhetik ima szándékaikat a Mária Rádió oldalán keresztül is.

0: Haló, haló. Haló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Tessék hallani?
0: Tessék mondani.
1: Mária Rádiót és a misét, Szent misét, a rózsafüzét és a Szent misét most a zavarba jöttem. Dicsértessék az Ág Úr Jézus Krisztus. Nekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a lelki testi gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a látásomért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a gonosz emberekért, hogy térjenek az Ág Úr Jézuskámhoz. A két unokámért, a négyei unokámért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az örök világosság fényes kegyék nékik, nyugodjanak békébe a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
1: Én is ezt a rózsafüzért ajánlom, s a szüzanyát kérem, s az Úr Jézus, hogy adjon alkalmas időjárás mindenütt. És még megköszönöm a szüzanyának a sok kegyelmet, amit megadott részemre, s mindenki részére. És még felajánlom, emlékezek a nagybátyám lánykiről, mert Ilinek hívták, s a háborúba veszett át, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugdalmat, s vigye a lánykit a mennybe. Imádkozik értem, nagynénye, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig, s a Jóisten tartsa meg nekünk a Mária rádiót, mert friss a lánykinek, az időseknek, s az egyedülvalóknak.
0: Köszönjük a hívását. Megkérjük a kedves hallgatókat nagyon szépen, most ezen a napon harmadik ima szándékot fogadom, és mindig ugyanazokat a hangokat hallom. Szeretettel kérjük a kedves hallgatókat, hogy próbáljanak egy nap csak egyszer betelefonálni, azért, hogy más is jusson be, mert így nehéz azoknak, akik talán szeretnének először bejutni, vagy felajánlani egy imát, mert hogy valahogy nem tudom, úgy alakul, hogy mindig ugyanazok a személyek telefonálnak, illetve jutnak be. Sajnos én nem tudom, hogy éppen ki telefonál, és kinek veszem fel a telefont, de valahogy így adódott, és tényleg nagy szeretettel kérjük önöket, hogy próbálják meg egy kicsit ilyen szempontból is azért, hogy más is kaphasson szót, és más is tudja felajánlani az imádságait egy-egy szándékra. Köszönjük a megértést!

0: Halló, halló!
1: Kértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Ezt a rózsafüzét és a szent is szeretném felajánlani. Hálából a kapott kegyelmekét, a jobbulás, vegészségem jobbulásáért, minden bocsánatáért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, fennmaradásáért, halottai lelki üdvéért, a családomért, és a békéjét. Köszönöm szépen, kívánok Istentől megáldott szép békét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Rózsaszűzét önökkel imádkozva felajánlom az általános imaszándékokért, felajánlom élő és elhalt családtagjaimért, felajánlom a világ békéjét és a daganatos betegségekért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló? Haló?
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretnék imádkérni az anyához, hogy adjon nekem segítségedelmet, segítséget a Jóisten. Segíjen meg, hogy tudjam jól. És még felajánlom öcsémnek a segítségét, a férje megítségét. Három fiúnak az egészséget, de Jóisten segíjen meg őket. De húgom ott hosszú úton van, drága szívemnek. Adjon segítségedelmet nekünk. Idős apámnak, idős anyámnak keresni bizalmat. A gonosz élet távozásáig a dirigyeljünk őt. Drága Jézusom, hallgattam ezt a kérdésen. Kértessük az
0: Mindörökké, amen.

Haló, haló! Haló, itt a Mária Rádió. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló!

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Szeretnék imádkérni egyszer az elhangzott kérdésekért. Minden elhunyt szívű, aki hozzám tartozott szüleim, testvéreim, nagyszüleim, és az élőkért mindegyikből van bőven elég, hál' Istennek. És a betegekért, mert nagyon sok betegünk is van, úgy a papokért, mind a másokért. Köszönöm szépen. Nem figyeljen, így értessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

Kedves hallgatók, lezárom az ima szándékfogadást, hívjuk Önöket, csatlakozzanak hozzánk, imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafüzért.

0: Istenben, mindenhol Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő eszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
4: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
0: és bocsásd meg vétkeinket,
1: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, s megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a húnnal bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
3: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából, melyet Kovács Antal Ferences atya mutat be. Hívjuk Önöket, kapcsolódjanak lélekbe be a legszentebb áldozatba.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szent Lélek közösség teremtő ereje, legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban, kedves testvérek, a mai evangélium a magról és a konkolyról, a búza magról és a konkolyról szól, és mindannyiunknak az életében, amikor megkeresztelnek bennünket, elvetik a jó magot, és az idők teltével valahol megjelenik a rossz az embernek az életébe, félnő ez a konkoly, és akadályozza az Istennel való kapcsolatunkat. Most a szentmisénk elején tekintsünk azokra a rosszakra, amelyek bennünk vannak, bánjuk meg a mi bűneinket, és kérjük a Jóistennek az irgalmát. Gyónom a mindenható Istennek,

Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

0: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselni, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad alapja az igazságosságnak, és minden, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Leszke, Szent Pál apostolnak a romaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hiszen mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval, ki nem fejezhető fohászkodásokkal. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván tőlünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mente a gazdához és megkérdezték, Uram, te ugye

Amikor a konkolyt kiszeditek, hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek esszeg, kössétek kévébe, hogy elégessük.

0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliumban hallottuk, hogy a jó mag el lett vetve a földbe, és a tanítványok megkérik Jézust, hogy magyarázza el nekik ezt a példabeszédet. Nem olvastam most fel az egész hosszú történetet, csak a magvetőről szóló részt, de Jézus konkrétan kitér arra, hogy mit jelent a konkoly, ki az, aki a konkolyt veti, és meg is nevezi. A jó mag az, aki, mit a Jóisten elvet a földbe, Istennek az igéje, és ezt mindannyian tapasztalhatjuk életünkben, hogy halljuk és meghalljuk a Jóistennek a tanítását. És mindaz, aki hallgatja Isten igéjét, és befogadja az ő életében, abban az emberben új élet kezdődik. Valami olyan élet, amely az Isten országához kapcsolódik. Tehát élet ott lesz, ahol Istennek a tanítását befogadják, és az emberek egy életen keresztül próbálják megtartani. A vetés után valami nagy baj történik. Befejeződik a vetés, pihen a gazda, pihen a mag, és mégis valaki jön, aki rosszat szeretne tenni. Mindenki várja a bőséges termést, és akkor az a nagy baj, ami történik, hogy éjjel sötétbe megjelenik egy sötét alak. És ez a sötét alak, ez a gazda ellensége, aki a rossz magot elveti a földbe. Erről beszél Jézus a mai evangélium, felolvasott evangéliumi szakasznak a magyarázatába. Tehát a gazda ellensége az rossz magot vetett a földbe. És ki ez az ellenség? Jézus nevén nevezi, hogy az ördög, aki a konkolyt elveti, aki a jó magvetést meg szeretné akadályozni. És miért vet konkolyt? Hogy akadályozhassa, megakadályozza Istennek a munkáját. Életet akadályozza meg, azt az életet, amelyet az Isten igéje elindított bennünk, és valamiképpen ez az élet kellene, hogy gyarapodjék. Ennyi első lépésként, amit úgy szemünk előtt érdemes nekünk tartani, hogy van az Isten, aki veti a magot, és van a gonosz, az ellenség, aki mindenáron meg akarja akadályozni a Jóistennek a munkáját. És ilyenkor föltevődik az emberbe a kérdés, hogy mi a teendő ilyen esetben, mit tud tenni az ember. Jézus elmondja, hogy erre várni kell egészen a világ végéig, mert eljön majd az ítélet, és akkor minden világos lesz. És addig nem érdemes gyomlálni, nehogy a jó magot is, a jó igét is kihúzzák és félre vessék. Elkezdi az ördög, és elkezdheti a maga romboló munkáját, és ott, ahol az gonosz lélek megkezdi az ő romboló munkáját, ott a hitben az ember nehezen tud előre jutni. Isten vetésébe szembe az ördög megteszi a maga ellenvetését. És hát a Jóisten elveti a jó magot az ember szívébe, de az gonosz lélek is megteszi a maga ellenvetését, és elveti a konkolyt, hogy az a mag az ember szívébe nem tudjon úgy fejlődni, úgy kibontakozni, ahogy az az Isten tervébe benne van. És ez azért fontos, kedves testvérek, hogy nekünk, keresztény embereknek ezt tudatosítanunk kell. Akár tetszik, akár nem, ez a világ így működik. És Jézus figyelmeztet bennünket, hogy mire kell, hogy számítsunk. Talán két rövid példát szeretnék úgy megemlíteni, amit úgy életem folyamán úgy többször megtapasztaltam. Nagyon sokszor készítettem föl kis első áldozókat. És olyan jó volt látni azoknak a gyermekeknek a tiszta lelkét, azt a lelkesedését, ahogyan ők készültek első szent áldozáshoz járulni. Annyira vigyáztak nagyon sokszor, hogy nehogy bűnt kövessenek el az első áldozás napjára, úgy mindent megtettek annak érdekébe, és tényleg látszott az, hogy a kicsi tiszta szívükbe valóban beszeretnék fogadni az Úr Jézust. És hogy megvolt az első áldozás, telt az idő, azt láttam, hogy ezek a tiszta szívű gyermekek úgy valami miatt úgy eltávolodnak az Istentől. Talán még az első fél évben, az első évben megmaradt ez a buzgalom az ő életükbe, de utána különböző hatások érték őket, és már nem volt annyira fontos a jó Istennel való kapcsolatuk. Valami történt a lelkükbe, és nagyon sokszor ezt tapasztaltam meg, hogy a gonosz lélek, aki úgy jelen van, úgy megtesz mindent, hogy az embert, azokat a kicsi szíveket el tudja fordítani a jótól. És addig, bár rendszeresen jártak templomba, különböző rendezvényeken, különböző sportegyesületekben, különböző foglalkozásokon vettek részt, és olyan sokszor úgy háttérbe került az Istennek az üzenete. Már nem is volt annyira fontos a templom, hanem őt kellett menjen edzésre, ő kellett menjen különböző foglalkozásokra, és a szívében a gonosz lélek már elültetett valamit. És az a megdöbbentő, kedves testvérek, hogy ezt a szülőktől látják a legtöbbet, hogy már nem annyira fontos az Isten országa, nem annyira fontos a jó Istennek az igéje. A föld, amit láttuk, hallottuk a mai evangéliumban, nem tud védekezni. A föld ki van szolgáltatva. Ez ezt vett bele, az azt vett bele. És hát a föld teszi a maga dolgát. De az ember, az tud védekezni. Az ember nagyon sokszor úgy tudja alakítani az életét, hogy az Isten igéje valóban tudjon teremni. Nagyon sok ilyen helyet találunk a Szentírásba, amikor Isten fölhívja a mi figyelmünket, hogy mit kell tenni. Én egyetlen egy levelet, a Galatákhoz írt levelet emelném ki, és abból egy mondatot, ahol azt mondja, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek, közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Engedelmeskedjetek az Istennek, és ebből két dolog fakad, hogy álljatok ellen az ördögnek, és közeledjetek az Istenhez. Ez jelenti az Istennek való engedelmesség. Hogy ellenállok a gonosz léleknek, aki próbál engemet a rossz útra téríteni. És közeledek a jó Istenhez, mert ő is azáltal közeledni fog hozzám. És nem engedem, hogy a gonosz lélek legyen az, aki közeledik hozzám. Egy másik példa, amit úgy szeretnék úgy kiemelni, és amit szintén a mindennapi életben tapasztalok, nagyon sokszor elhatározzuk, és ez nagyon sokunkat érint. Egy-egy jó szentgyónásra fölkészülünk, becsületesen elvégezzük a szentgyónásunkat, Tényleg úgy érezzük, hogy tiszta, megtisztult lélekkel lépünk ki a gyóntató székből. Eltelik egy-két nap, egy-két hét, és érezzük azt, hogy a gonosz lélek jobban támad bennünket. És én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az nem baj, mert ez azt jelenti, hogy a gonosz lélek érzi az ő vesztét, és ezért támadja az embert. Az, hogy a gonosz lélek az mindig ott fog lenni, és mindig fogja támadni az embert, az egy jó bizonyítéka annak, hogy mi Istenhez tartozunk. A baj csak akkor kezdődik, amikor engedünk a gonosznak a kísértéseinek. Amikor engedünk annak, hogy a rossz uralkodjék rajtunk, a rossz vegyen erőt rajtunk, és olyan hamar az ember megtapasztalja azt, hogy elbukott újból. Miért? Azért, mert a gonosz lélek elvetette az ember szívébe a konkolynak a magvait. Tudatosan érdemes odafigyelnünk arra, hogy ellenállok a rossznak. Az ember, ha találkozik a kegyelemmel, akkor megérti azt, hogy a jó elhatározásokat meg kell tartani. Rögtön megjelenik a gonosz lélek ott, ahol az ember valami jót dönt el, valami jó mellett akar kitartani. Milyen fontos lenne, kedves testvérek, hogy az a jó elhatározás bennünk, ami megszületett, az valóban kitartó legyen. Kedves testvérek, milyen fontos az, hogy milyen hatások érnek bennünket, és milyen hatásokat engedünk be a mi életünkbe. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk válogatni, hogy minek tesszük ki magunkat. Néha televízióban látom, hogy fiatal gyermekek, főleg ott bizonyos tevámban, már sajnos már Európában is, elkezdenek lövöldözni. Fegyvert szereznek és lelők az osztálytársaikat. És akkor elindul egy kutatás, hogy vajon miért volt ez. És rájönnek arra, hogy hát ez a gyermek, ez bizony nagyon gyakran nézett ilyen agresszív, tartalmú filmeket, tartalmú rövid ismertetőket, és lassan-lassan teljesen átalakul. És nem tudja megkülönböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És az a gyermek, aki az agresszióval nő fel, annak a gyermeknek természetes lesz az életébe, hogyha őt bántják, akkor ő is agresszívan viselkedik. És egy pillanat alatt megvan a baj. Mi történt itten? Lassan-lassan beengedtük a szívünkbe az agressziót, és az vált uralkodóvá. Lassan a gonosz lélek elvetette az ember szívébe a konkolyt, és az határozza meg az ember mindennapi életét. Biztosban, kedves testvérek, kétféle vetés van a világban. A gazda elveti a jó magot, a gonosz elveti a maga konkolyát. És ismerjük fel, vegyük észre, hogy kinek a művét, kinek a magvát, kinek az igéjét szeretném én befogadni. Vajon az Isten igéje lesz az, amelyik erősít és bátorít engem, amely előre visz. Mert azzal kezdtem ezt a mai beszédet, hogy ahol az Isten igéje megjelenik, ott az élet van. De ahol a konkoly megjelenik, és eluralkodik, ott a halál van. Ez a léleknek a halála, a léleknek az élete. Kérjük a jó Istent, hogy bennünk ez az isteni mag tudjon uralkodni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiába, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennünk és a világban.
1: Addorunk, hogy egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Addorunk, hogy tanításod tiszta búzáját el ne folytsa bennünk a tévedés konkolya.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Addorunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól. Addorunk, hogy lelkipásztoraink munkáját bőséges termés követhesse.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Addorunk, hogy az utolsó ítéleten választottaid között lehessünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, szent lelked segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve mindig a jót kövessük. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozat, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nagy a Szent Egyház szavára.
0: Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyan négy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld a szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, az egész papsággal és megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, rokonainkról, szeretteinkről, és mindazokról, akik irgalmatba bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő hegyesével, a szent apostolokkal, Szent Ferenc atyánkkal, védőszentjeinkkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által, ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységbe, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára, és

Két napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünknek Jézus Krisztusnak.

És te azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét,

Íme az Isten bárányaim, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Hogy hajlékomba jöjj, ha nem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, s minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, ami Urunk által. Az előttünk álló hétre sok-sok kegyelmet kívánok mindannyiuknak, figyeljünk oda, hogy kit és mit engedünk be a mi szíveinkben. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise áldozatot bemutattuk, járjunk békében.
1: Istennek legyen. Amen.

0: Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat az elhunyt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Az Úr Jézus szent nevében,
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából, melyet Kovács Antal ferences atya mutatott be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látta el. Köszönjük, hogy lélekben bekapcsolódtak, hogy együtt ünnepelhettünk, mielőtt pedig elbúcsúznék, hadd jön egy rövid esti műsorismertető. Hamarosan úrangyalát imádkozunk, majd a meseház veszi kezdetét, ezt követően Zsolozsma esti dicséretét végezzük, majd egy rövid gondolatot hallhatnak Veres Judit Mária tolmácsolásából. 20 órától Hitkultúra Tudomány című műsorunkat hallhatják, majd kiáltást ima a nemzetért,

Ezt követi a béke rózsa füzére, majd imád hallatnak a hivatásokért. 21 óra 25 perctől, hogy megismerjenek téged című műsorunk lesz hallható, majd ezt követi a kompletórium. 22 óra 10 perctől Provita Hominis című műsorunkat hallhatják ismétlésbe, majd szintén egy rövid gondolatot, lelki olvasmányt hallhatnak, ezt követően egy zenés verses összeállítást, majd a Vatikáni Rádió műsorát. Holnap reggel 8 órakor közvetítünk Szentmisét Sárközújlakról. Köszönöm, kedves hallgatók, hogy együtt lehettünk ezen a hétvégén. Kibírtuk, ez már jó jel. Áldott szép hetet kívánok önöknek. Jó pihenést, jó munkát, jó nyaralást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
1: És az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a mai házigazdái
1: Pándi Sándor Dániel,
2: Jancsó Mila,
3: Zörgő Bence,
4: Vartalis Gergő.
0: Én meg Bajka Melinda vagyok. És a mai történettel Gergő készült, na halljuk.
3: A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házába töltsék el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagyház vendégszobájában pihenjék ki magukat, ehelyett egy kis helyet kaptak a hideg pincében. Amikor kinyújtottak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy lyukat a falon, és kiáltozva azt. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, miért, az idősebb angyal így felelt: a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. A következő éjjel mindketten egy nagy, szegény, de vendégszerető paraszt és felesége házába pihentek. Miután azt a kevés ételt is megosztották velük, amelyik volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők jól aludtak. Amikor a következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot és a feleségét. Az egyetlen tehenük, akinek a teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a mezőn. A fiatal angyal dühös lett, és kérdezte az idősebbet, hogy hogyan hagyhatta, hogy ez megtörténjen. Az első embernek minden nem megvolt, mégis segítettél neki, vádolta. A második család kedves volt, és hagytat, hogy elpusztuljon az a tehenük. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak, mondta az idősebb angyal. Amikor a nagyház hideg pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon lévő lyukba arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt, és nem akarta megosztani szerencsés sorsát, betapasztott a falat, hogy ne találhassa meg. Amikor az utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött halál angyala, hogy elvigye a feleségét. Helyette odaadtam a tehenet. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.

0: Hallottatok ti már ezt a mondatot, vagy használtátok esetleg azt, hogy ezt a mondatot, hogy a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak?
1: Most nem jut eszembe konkrét történés.
0: De nem volt ismeretlen a mondat.
1: Hát nem, nem volt ismeretlen, csak most nem jut eszembe ilyen.
2: Én nem nagyon emlékszem, hogy hallottam volna.
3: Én egy csomó filmben hallottam ezt, de nagyon nem történt, hogy ezt mondtam volna, vagy hallottam volna egy normális embertől.
2: Hát én sem.
0: De te sem hallottad ezt. Elég gyakran vannak az emberek életében olyan helyzetek, amiket sokkal később értünk meg. Tapasztaltátok már azt, hogy valami, ami elsőre esetleg kellemetlen volt, rossz volt, az később mégis a hasznotokra vált? Nem? Egyiketekkel sem történt ilyesmi, hogy először azt mondtad, hogy jaj, na, ez miért kell, és aztán, amikor belekóstoltál, rájött, hogy húha, hát ez vagány. Elsőre elutasítottad, mert hogy ez úgy nem kell, aztán kiderül, hogy hát mégis. Volt már egyáltalán olyan veletek, hogy valami olyant mégis megtettetek, amit egyébként nem akartatok, vagy nem szerettetek volna?
2: Velem volt, amikor el voltunk utazva Egyiptomba, ott volt egy ilyen, hát ilyen félig tenger alatt járó, szóval nem ment le teljesen, de ott volt egy ilyen kicsi fülke, ahol alul be lehetett menni, és ki lehetett látni, és én nem nagyon szeretem az ilyen tengereket, se az óceánokat, se ilyesmit, és akkor oda mégis anyukámék mondták, hogy jöjjek be. Bementünk, de azután rá egy-két hétre, amikor hazajöttünk, apukám látta a telefonján, nem tudom, hogy hol látta, hogy az a fél tenger alatt járó, amiben voltunk, az így össze, és hát nem elsüllyedt, hanem így össze...
0: Roppant?
2: Hát igen, ott az ablakok beroppantak, és így félig elsüllyedt, és akkor ott többen is megsérültek, és meghaltak.
0: Ha már említetted, hogy neked van ez a vizes fóbiád, én ezt meg akartam már tőled kérdezni, hogy amikor a Szovátai Kalandparkba te ott végigmentél a nagy pályán, és a vizen keresztül azon a kötélen mentél, én ezen nagyon meglepődtem.
2: Gondoltam, hogy ameddig nem nézek le, addig rendben leszek, s hogy ugye nem is nagyon néztem le, nem gondoltam arra, hogy víz van alattam, csak próbáltam élvezni, hogy ott siklok.
0: És el tudtál vonatkoztatni attól, hogy azért ott alattad víz van?
2: Igen, mert ezt is először... éltem át, hogy ilyen hosszú csigán kellett keresztül menjek, s nagyjából elfeledkeztem, hogy mekkora víz, vagyis egy tó van alattam.
0: Igazából arra figyeltél, hogy a feladatot megold, hogy húzd magad.
2: Igen.
0: Egyébként nagyon csodálkoztam, és nagyon értékeltem a bátorságodat, hogy a félelmed ellenére ezt végigcsináltad. Ráadásul úgy, hogy láttad előtte levőket, hogy azok végigmentek, tehát tudtad, hogy kb. Láttad, hogy kb. Mi vár, nem te voltál az első. Dani, te is végigmentél ezen a pályán. Volt neked valami félelmed?
1: Hát nekem a magasságtól van félelmem, és azért eléggé magas volt.
0: Igen, azt hallottam néhányszor, kiabáltatok le, jaj, meghalok.
1: Igen.
0: Jó néhányszor hallottam, hogy mondtátok. Gergő, te is végigmentél ezen a nagy pályán.
3: Hát igen, én nekem is ugyanaz van, mint Dani, hogy én is tériszonyos vagyok, és hát én is néztem, hogy egy fittyet félrelépek, és nekem annyi ott esek lesz, annyi.
4: Én is voltam egy ilyen kalandparkban, és ott én se akartam felmenni, mert ott is volt egy ilyen, hogy tófelet át lehetett csúszni, és nem akartam oda felmenni, mert én is félek egy kicsit a magasságban. De aztán mégis felmentem, és rájöttem, hogy milyen jó bulis, hogy kb. Többször is átcsúsztam. A
0: víz fölött?
4: Igen.
0: De most itt nem tudtál te menni ezen a nagy pályán, ugye?
4: Nem.
0: Egy kicsi pályán. Most a magasság miatt, vagy te nem akartál? Szerettél volna?
4: Én nem akartam a szabályokat megsérteni.
0: De hogyha lehetett volna,
4: igen, én
0: akkor mentél volna.
4: Amikor ott is voltunk ott a kalandparkban, az első nem, egyáltalán nem akartam oda felmenni, mert féltem, hogy leesek onnan.
0: De az, amin végigmentél végül a kisebb pálya, az milyen volt?
4: Hát elég jó, nem féltem, mert tudtam, hogy alattam víz van, és a vízben is vannak halak, de azok a halak nem ragadozók.
0: Na de a kérdésem az lenne, hogy milyen érzés volt a végén, amikor lejöttetek, és néztétek, hogy mekkora pályán mentetek végig, az milyen volt?
1: Jó érzés volt, mert hogy legyőztem a félelmemet, és meg tudtam csinálni.
2: Hát nekem egy kicsit így, én magamon csodálkoztam, hogy tudtam ott végigmenni, mert így, ahogy visszanéztem, és megláttam, hogy az a víz alattam, kicsit úgy, hát meg voltam lepődve, hogy én ott tényleg végigmentem, de amúgy jó érzés volt.
3: Hát nekem is jó volt, mert úgy én mondtam, hogy tériszonyos vagyok, és akkor nem volt jó érzés ott fennállni. De szép volt minden, de amikor a végén lejöttem a főthöz értem, akkor már az jó volt, mert...
0: És milyen volt a víz fölött átmenni? Az, ott egy kicsit láttam, hogy egy helyen megálltál, hát, de aztán ügyesen kihúztad magad.
3: Hát igen, mert én nem félek a víztől, hanem
0: kilenéztem,
3: és szép volt a tó is, csak ott az volt, hogy hamar megfogtam a kötelet, és akkor úgy megálltam szinte a közepiné, és ki kellett húznom magam.
0: Hát akkor egy kicsi izomerőt is bele kellett fektetni.
3: Igen.
0: Neked milyen érzés volt?
4: Melyiken, amikor mi voltunk szobáltam, vagy amikor én voltam az apukámmal?
0: Bármelyikkel. Itt a szobáltai az milyen volt amúgy? Mert te ott a kisebb pályán kellett menjél.
4: Hát elég izgalmas és jó volt. Hát nem sokban különbözött, amit a másikon tapasztaltam. Sőt, még volt olyan, ahol kellett húzni azt a kocsit, és aztán kellett a másik oldalra hagyni, guruljon.
0: Itt a szobáltainál?
4: Igen. De a másik is nagyon izgalmas volt. Bár igaz, hogy nem akartam felmenni a tó felé, hogy átmenjek a tó felett. De amúgy a tapasztalataim szerint, hogyha én is felmettem volna, ahol...
0: Többiek voltak?
4: Igen, ahol a többiek voltak, akkor nem féltem volna, mert nekem van tapasztalatom az ilyenben.
0: Értem. Ti a többiek voltatok már hasonló helyen? Másztatok már hasonlót?
1: Farkaslaken van a kalonda. Az is egy ugyanilyen, csak egy kicsit rövidebb pálya, mert ugye az nincs ekkora helyen. Ott is egy tó felett megy át csigás dolgot, hogy hívják. Az is egy tó felett megy át. Az nem annyira nagy, mint itt a medvetó, de az is nagyon élvezes. Csak én nem tudom itt a szobátain, hogy nem kaptunk kesztyűt, védőkesztyűt, mert megfogtam véletlenül a csúszás közben a kötelet, és lehorzsolta a kezemet. Ott a kalandán ott szoktak adni kesztyűt mindig, hogy nehogy meghorzsoljam a kezem.
0: Milyen te nem voltál hasonló még?
2: De én még voltam két ilyen kalandparkban. Szinte ugyanilyenek voltak, csak sokkal rövidebbek voltak.
0: De voltál-e még, Gergő, hasonlón?
3: Hát én nem emlékszem, lehet, hogy voltam, de én nem emlékszek.
0: Tudom, hogy ott fent milyen lehet az időérzék. Valószínű, hogy ti nem érzékeltétek, de hát a másfél óránál többet voltatok fent.
1: Mi? Micsoda?
0: Igen, ti, akik a hosszú pályát végigcsináltátok, másfél óránál hosszabban mentetek
1: 10
0: végig.
1: 10 percnek tűnt.
0: A kisebb pálya is, hát úgy közel egy óra volt, de a tietek az még hosszabb volt. Ugye ráadásul ti azért kicsit még időnként kellett is várjátok egymást, tehát igen. Az is egy picit hosszabbította, de egyébként igen, tehát összesen mindannyian 2 órát volt ott. Tehát az osztály 2 óra alatt járta végig az egészet. Igen, ezért kérdeztem, hogy nem tudom, hogy milyen lett ott az időérzék. Mondjad, Bence.
4: Én azt nem értem, hogy az életben, amikor rossz dolgok vagy unalmas dolgok történnek, akkor az időt, mintha lelassulna. 1 perc úgy, kb. 10 percnek lenne megfelelő, én úgy érzem. De amikor például ott is voltunk a kalandparkban, én is úgy éreztem, hogy egy óránál többet nem voltam, vagy kb. Fél óra alatt megcsináltam mindkettőt, csak akkor hát erre hallom, hogy így 2 óránál ott voltunk. Hát én nem értem, hogy gyorsulnak fel így egy olyan dolgok.
0: Igen, ezt hívják úgy, hogy az időnek a szubjektív érzékelése. Attól az idő ugyanúgy telik, csak mi másként érzékeljük.
1: Hát például, amikor mentünk anyukámmal orvos, és a rendelőbe kellett várakozni ott kint a váróterembe, mert ugye mások is voltak, akkor 15 perc egy órának tűnt. De amikor online szoktam játszani barátommal, akkor így ilyen órák tűnnek perceknek.
0: Órákat szoktál játszani a barátoddal?
1: Hát jó, az túlzás, csak néha-néha egy...
0: Azaz órák mennyi?
1: Egyszer volt egy nagyon durva, amikor megállás nélkül 5 órát játszottunk, mert egyikünk se vette észre az időt, de így általában csak így órát szoktunk játszani.
0: Nem szoktak esetleg figyelmeztetni a szülők, hogy már egy kicsit túlépted a határt?
1: De amikor így online játszunk, akkor direkt úgy csinálom, hogy a napi teendőmet először megcsinálom, és utána például este szoktam általában nekifogni, mikor már úgy...
0: És akkor éjszaka játszol?
1: Nem, hanem így mondjuk ilyen 7 órakor, és azelőtt vacsorázok direkt, és mindent megcsinálok, hogy ne legyen több dolgom, és mondjuk 9-ig játszok, és utána akkor lefekszek. Nem szoktam soha éjszaka játszani.
0: Értem, ennek egyébként örülök.
3: Hát én is úgy voltam, mint Bence, hogy Én az elején néztem, hogy ott leszek az egész nap, mert olyan hosszú volt a pálya, és aztán meg úgy, én is néztem, úgy 20 perc körül, és 1 óra 30 perc, ez egy kicsit sok.
0: Bizony, amúgy is mondták, hogy 1 óra, 1 óra 15 perc átlagban, de ugye másfél óra volt, amíg ti fent voltatok. Megmondom őszintén, hogy én közben fotóztam elég sokat, egyedül a tó fölött nem, egyiketeket sem. Ahhoz nem volt bátorságom, hogy nézzelek benneteket, ahogy a tó fölött mentek át, az nekem, amikor megláttam, hogy milyen pálya, mondta, édes Istenem, hova hoztuk ezeket a gyerekeket, ehhez képest pedig mindenki úgy élvezte. Remélem, jó élmény volt azért mindannyiatoknak.
1: Én mielőtt mentem át tó felett, én azt hittem meghalok.
0: Azt többször is elmondtad, igen, és itt vagy, úgyhogy nagy bravúr, tehát megcsináltad.
1: Hát meg, azt hittem leszakad a kötél alatt.
0: De nem. De. Képzeld, hát nálannál sokkal nehezebb embereket is elbírtuk. Amikor el kellett kezdeni, akkor volt valamelyiketekben olyan, hogy jaj, ejsze, én inkább nem mennék, hanem muszáj.
1: Igen.
2: Bennem nem, én végig akartam menni azon a pályán.
4: Bennem egyáltalán nem, hogyha akarták volna még én ahol Daniék mentek, ott oda is felmentem volna.
3: Az elején néztem, hogy én már amikor fel sem voltam menve a létrán, amikor még a földön voltam, akkor is már féltem, hogy mi lesz.
0: És kezeljétek el, hogy nem akartátok, vagy éppen nem szerettétek volna, és megcsináltátok. Tehát mekkora teljesítmény. Egészen másképp indul neki valaki, amikor akarja, és egészen másképp, amikor nem akarja. De amikor nem akarod, és mégis megcsinálod, akkor a végén az mekkora elégtétel, hogy hú, ezt én meg tudtam csinálni. És azért hozzá kell tenni, hogy ezek egyébként elég kemény pályák voltak, még a kisebb pályák is elég kemény pályák voltak. Úgyhogy én nagyon gratulálok nektek, hogy ilyen bátrak voltatok. Őszintén szóval én lentről is szédültem, ahogy benneteket néztelek, úgyhogy én fel nem mentem volna kisebbre sem. De tényleg nagyon nagy élmény volt látni azt, hogy milyen bátran mentetek végig mindannyian. Még a lányok is annyira ügyesen mentek, hogy számomra ez nagyon jó élmény volt.
1: A pálya közepén, amikor elérkeztem egy olyan részhez, hogy egyetlen dróton kellett átsétálni, na akkor gondoltam, hogy én feladom. Visszafele már hosszabb ott, mint előre, szóval előre kellett menjek.
0: Tehát volt az a pillanat, amikor feladtad. Volt olyan egyébként, mondjuk a kisebb pályán, aki feladta, és azt végül is nagyon sajnálom, de ez az ő döntése volt természetesen. De amikor a végére értél, akkor nem bántad meg, hogy előre mentél, ugye?
1: Nem.
0: Na, hát ez a lényeg.
3: Nekem is volt olyan, hogy így kellett egy ilyen hálóba, ilyen...
0: Meg belekapaszkodni egy ilyen hálóba.
3: És volt az a... Én sose szerettem, hogy így felülsz egy olyan... Vagy szerettem, csak nem olyan magasba, hogy meg kellett fogni azt a kötelet, így át kellett menni. Én néztem, hogy visszafele menjek, vagy előre. Ott a bácsihoz mondtam, hogy csináljam, és mondta, hogy ne félj, és menj, és... Aztán meg elmentem, és már visszafele az több lett volna, mint előre.
0: Egyszer még volt, emlékszel, amikor a jégpályán elestél, és akkor is nagyon megütötted magad, és nem mertél egy darabig vissza, nem akartál visszamenni a pályára, és aztán mégis rávetted magad, és amikor végén eljöttünk, akkor azt mondtad, hogy de jó, hogy visszamentél, mert megtanultál valamit, nem tudom. Emlékszel erre?
3: Hát igen.
0: Nagyon fontos az, és azt gondolom, hogy azok a legjobb élmények, amikor már feladnánk, de aztán mégsem. És az azt jelenti, ugye, hogy erőt veszek magamon. Tehát megteszem azt az erőfeszítést, nem adom fel. Ez egyébként egy nagyon-nagyon, nem kell minden helyzetben így lenni. Vannak olyan helyzetek, amikor érdemes feladni, de legtöbb esetben azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
4: Hát ez nem akarom parkolva történt, de amikor én elég kicsi voltam, és féltem akkor a bokraktól, már nem sokan néznék ki belőlem, én akkor féltem a bogarakat megfogni. De aztán erőt vettem magamon, és megpróbáltam megfogni, de aztán mégis a félelme, hát akkor féltem, de a félelmem az felülkerekedett, de aztán valahogy sikerült rámennem magam, hogy megfogjam.
0: Legyőzted, akkor ezt sikerült legyőzni, ezt a félelmet. Igen, egyébként a legnagyobb uralom az, amikor az ember önmaga fölött uralkodik. Én azt ajánlom nektek, és azt hiszem, hogy zárhatjuk a mai beszélgetést ezzel, hogy tanuljunk meg magunkon uralkodni. Ennél nagyobb erőfeszítés, és ennél nagyobb eredmény, illetve elégtétel, azt gondolom, hogy kevés van. Köszönöm Gergőnek ezt a történetet, és köszönöm nektek ezeket a megosztott gondolatokat. Hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk voltak. Maradjanak a Mária Rádióval, a jövő héten is találkozunk, addig is áldott hetet. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Szent háromság fénykút feje, szentettségnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkbe gyújjon égi láng.
1: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk. A hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
0: Áldott az Atya és Fiú, s a lélek is kivigaszunk. Szent háromság egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen.
1: Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolul vetem lábad alá.
0: Na jó, ez... Hol volt? Egy percnél, oké. Na, kezdjük akkor innen, így szólt az Úr.
1: Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolul vetem lábad alá.
0: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
1: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben, a hajnalcsillag előtt szültelek téged.
0: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökré, Melkizedek rendje szerint.
1: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
0: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Szent papi díszben pompázol, a hajnalcsillag előtt szültelek. Alleluja.
0: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldog ember, aki az Urat féli, akinek öröme telik az Úr félelmében.
1: Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, mert áldást élvez az igazak nemzetsége.
0: Házát jólét és gazdagság tölti be, és igazsága örökre megmarad.
1: Az igaz úgy világít, mint fény a sötétben. Jóságos ő, irgalmas és igazságos.
0: Boldog, aki szívesen ad kölcsön, aki a törvény szerint intézi dolgait, mert szilárdan áll mindörökké.
1: Örök emlékezete marad az igaznak, rossz hírtől nem kell félnie.
0: Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, szíve erős, nem ismer félelmet, míg ellenségei szégyenben maradnak.
1: Bőséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre, feje dicsőségesen felemelkedik.
0: Látja ezt a gonosz és bosszankodik, fogát csikorgatja és magát emészti. A bűnösök vágya szerte foszlik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja. Alleluja. Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek.
0: Alleluja.
1: Mert igazak és jóságosak ítéletei.
0: Alleluja.
1: Alleluja. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái.
0: Alleluja.
1: És akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok.
0: Alleluja.
1: Alleluja. Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk.
0: Alleluja.
1: Örvendezzünk, újongjunk és dicsőítsük őt.
0: Alleluja.
1: Alleluja. Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja.
0: Alleluja.
1: Már fel is készült mennyasszonya.
0: Alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja! Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, minnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé.
0: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Bölcsességének nincs határa.
1: Nagy az ő ereje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Boldogok a békességszerzők, Isten fiainak hívják őket. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Boldogok a békességszerzők, Isten fiainak hívják őket.
0: Örvendezzünk az Úrban, akitől minden jó származik, kérjük őt szívvel, lélekkel.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Mindenek Atya és Ura, te elküldted fiadat a világba, hogy mindenütt dicsőítsék nevedet, erősítsd meg a népek között egyházat tanúságtételét.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Add, hogy tanulékonyan fogadjuk az apostolok ige hirdetését, és hitünk igazsága szerint alakuljunk.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Te, aki szereted az igazakat, tégy igazságot a jogtalanságot szenvedők ügyében.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Oldozd fel a megkötözötteket, nyisd fel a vakok szemét világosságodra, állíts talpra a megtörteket, és oltalmazd a jövevényeket.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Teljesítsd jóságosan a te békétben elhunytak vágyait, add, hogy fiad által eljussanak a szent feltámadásra.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. Amen.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Amikor legutóbb szeptemberben itt álltam, akkor úgy fejeztem be, hogy a műalkotások megölelnek minket, oltalmukba vesznek minket, olyanok, mint a kitárt szárnyú triptihonok. El is hoztam az akkori installációt, ott van a Jézus oltárnál, hogyha időtök, kedvetek engedi, akkor távozáskor képzeletben odafesthetitek a három kedvenc evangéliumi képeteket, jeleneteteket. Azt mondtam, hogy a művészet egyaránt magához öleli a hívőt és a hitetlent, egyaránt nyújtja mindenkinek a pátoszát. Ám csak aki magához tudja szorítani, magához tudja ölelni a szakrálist, csak az lesz részese ennek a misztikus ölelésnek. Hát valahogy így van a képzelettel is. Oltalmába vesz, örömöt ad, bátorít, vigasztal minket. És így van a hittel is. A hit is oltalmába vesz, bátorít, vigasztal minket, és örömmel tölt el. A hit örömöt ad. Képzeljétek, hogy még a fogócskázásnál is nagyobb örömöt ad a hit. Azt mondják Árpád-házi Szent Erzsébetről, hogy amikor gyermekkorában fogocskázott a játszótársaival, akkor úgy irányította a játékot, hogy mindig a kápolna közelébe érjenek, ott játszanak, hogy legyen alkalma bepillantani legalább, vagy akár oda menni az oltárhoz. A hit vigasztal és bátorít minket. Ugyan ő, Erzsébet mondta azt az úrnak, amikor szeretett férje meghalt, hogy Uram, hogyha csak azt kérnéd, hogy egyetlen egy hajszálamat adjam azért, hogy támaszd fel szeretett Uramat, akkor sem tenném. Legyen meg a te akaratod. A kezdéskor héberül hallottuk, majd magyarul is a 139. Zsoltár egyik részletét. Számomra a hit egyik legszebb példája ez a Zsoltár, és a képzeleté is. Talán azért szeretem különösen ezt a Zsoltárt, mert azon túl, hogy himnikus, azon túl tele van személyes én-te kapcsolattal. Dominál benne az én-te kapcsolat. Ugyanis a hit csodája nem más, mint párbeszéd Istennel, és ennek gyönyörű példája ez a Zsoltár. De azért mégis csak kíváncsi voltam rá, hogy ez tényleg így van, mennyire sajátja. És egy ilyen csúnya nevű vizsgálatot, egy konkordancia vizsgálatot végeztem el, ami azt jelenti, hogy a kulcsszavait, a Zsoltár kulcsszavait összevetettem a Bibliában előforduló szavakkal, mert kíváncsi voltam, hogy ennek a Zsoltárnak a különlegessége abból fakad-e, hogy különleges szavak vannak benne. Hát mutatom a vizsgálat eredményét, csúnya sűrű a kép, nem is kell elolvasni, azt talán lehet látni, hogy néhány helyen pirossal ki vannak emelve a szavak, néhány helyen ki vannak vastagítva. A pirossan írott szavak a megvizsgálsz, ismersz, veseimet felfoghatatlanok, azt jelenti, hogy sehol másutt a Bibliában ezek a szavak nem fordulnak elő. A vastagon szedett kifejezések, amelyek jócskán vannak, soronként három, vagy még több is, azok pedig a személyes én-te kapcsolatot illusztráló szavak. Tehát mindez arra utal, hogy a dialogizálásnak nagyon benső foka jelenik meg, és nagyon kevés Zsoltárnak csak sajátja ez. Ámulattal és csodálattal sorolja fel a Zsoltáros az Úr gondviselő és teremtő tetteit. Hisz és képzel. Képzeletében bejárja életének szakaszait és a világ mindenség összes terét. Amikor olvasom ezt a Zsoltárt, akkor szeretek megállni az első versnél. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Olyan gyönyörű, olyan szép, hogy egy ideig nem kíván folytatást. Ha itt ennél a versnél, itt megállunk, ebben a mostban megállunk, akkor mi is átérezzük ennek a meghívását, ennek a személyességét.
ezt a bizonyos mostot, hogy valahol megállunk, és valamit a mostban nagyon átélünk, ez elég nehéz átélni, mert a mostban élés, ez összeszedettséget, átadottságot kíván. A képzeletünk pedig általában távlatos és a jövőre irányul. Kevésszer a mostra irányul a képzeletünk. És most egy közös játékra hívlak meg benneteket, egy képzeleti játékra, hogy most éljük bele magunkat a mostba. Lesz pár másodperc szünet, addig próbáljuk átélni ezt a bizonyos mostot. Tehát képzeld el, hogy te most itt vagy. Képzeld el, hogy Isten most itt van. Bűvöljön el minket a most. Sikerült? Talán a következő játékrész az könnyebb lesz, mert most arra koncentráljunk, hogy frissítsen fel, pesdítsen fel minket a most. Hiszen boldogok mikor vagyunk? A mostban. Boldogságérzést a mostban érzünk. Ezt csak a mostban tudjuk átélni, megélni. Hát akkor tegyen minket boldoggá a most. Azért fontos, hogy a mostot át tudjuk élni, mert ez egy misztikus kapcsolat, egy hitgyakorlás, egy tanúságtétel. És most képzeljük el, hogy egy nagy hittudományi konferencián az történik, hogy az egyik előadó kiáll, és csak ennyit mond. Tisztelt konferencia, hiszek és boldog vagyok. További jó munkát, köszönöm a figyelmet. Hát talán megbocsátjátok a képzelgésemet, hogy egyszer én szeretnék lenni ez az előadó. De kicsiben most is kipróbálhatjuk. Megvalósíthatom. Képzeljétek el, hogy két szólamban beszélek. A felső szólamban mondom, amit mondok, és képzeljétek el, hogy az alsó szólamban meg végig azt mondom, hogy hiszek és boldog vagyok. Amikor hallottuk a héber nyelvű Zsoltárt, vagy amikor elolvassuk otthon magunk magyarul, vagy amikor imádkozunk, akkor a képzelet és a hit legerősebb egységében vagyunk. A talán és a bizonyos egységében. A költészet és a hittudomány egységében. A vágy és a cél egységében. Én mindig ilyet érzek, amikor elmélyült az imám. És akkor megbocsájtom a világnak az ellenem elkövetett bűneit, és felismerem, hogy a világban több a szépség, és hogy az életem boldog. Elmondok egy regényből valami nagyon szépet. A Márquez 100 év magány című könyvében van egy rész, amely arról szól, hogy Makondó falu minden lakóját megfertőzte az álomkor, és ez emlékezetvesztéssel is járt. És erre azt a módszert találták ki, hogy mindenre ráírták a nevét. Ez egy asztal, ez egy szék. És például a tehén nyakába akasztott táblán ez volt. Ez tehén. Minden reggel meg kell fejni, hogy tejet adjon. A tejet pedig fel kell forralni, majd kávét kell beleönteni. A falu főutcáján pedig felállítottak egy nagy táblát. Van Isten. Hát az embernek szüksége van rá, hogy leírja, kimondja a mondatot, van Isten. A makondóiak is úgy érezték, hogy semmit sem ér, hogyha tudják, hogy mi az asztal, mi a szék, és mit kell a tehénnel tenni, hogyha nem tudják, hogy van Isten. A világ nem magyarázható Isten léte nélkül. Ha nem hinném, hogy Isten ott van a reggeli csúcsforgalomban, a gyöngyvirág illatában, a Balaton viharában, vagy ott van a gyontató fülkében, akkor hogyan is hihetném el, hogy Isten ott van a mennyben? Igen, Isten gondviselése felfoghatatlan, de ettől még létező. Az értelem által felfoghatatlan, de mégis a világmagyarázat része. A világmagyarázat része, hogy az ember Istenről gondolkodjon. A hit és a képzelet
azok világmagyarázat tényezők. A hit és a képzelet szorosan összefügg ebben a világmagyarázatban. De még mielőtt további példákat hoznék hit és képzelet kapcsolatáról, jelentőségéről, két dolgot leszögezek. A képzeletről nem gondolom, hogy hatalom. Szokták így jellemezni, de ilyen értelemben butaság róla beszélni. Hatalma csak Istennek van. A második, hogy a képzelet szorosabb kapcsolatban van az értelemmel, mint a mítosszal. Ugyanis a mítoszban nincs okkeresés. A képzeletet a mítosz csak arra használja, hogy átlelkesítsen, megszemélyesítsen eseményeket, dolgokat. Az a képzelet, amely mítosz teremtő, az csupán érzelmi és indulatú elemeket tartalmaz. Ezért van, hogy a mítoszok istene ugyanolyan érzelmekkel, indulatokkal rendelkezik, mint az ember, és ezért van, hogy a mítoszok istenét le lehet kenyerezni áldozatbemutatásokkal, a jó akaratát meg lehet nyerni. Tehát a mítosz ezt teszi a képzelettel, pedig a képzelet ennél többet is tud. Előkészíti az intellektuális tevékenységet. Utóbbi illusztrálásához itt van egy rajzolat. Mielőtt értelmeznénk, hogy mi ez, értelmünk megfejteni, hogy mi ez, a képzeletünk előkészíti ezt az értelmezést, letapogatja, megragadja a jelentést az értelem számára. És ezután fogalmazzuk csak meg, hogy ez egy keresztény szimbólum, jelkép. Tehát a hal szimbólum látható a dián. Tehát van egy kép, van egy érzéki forma, egy látható kifejezése egy fogalomnak, egy szimbólum, egy képzeletben elvonatkoztatott jel, és ez közvetítődik az értelem felé. Azt mondtam, hogy a hit és a képzelet világmagyarázat tényezők. De miért van szükségünk arra, hogy a világot megmagyarázzuk? Azért, mert bűnbe estünk. Előtte a teremtés és az öröklét valóság volt. Nem kívánt magyarázatot. De a bűnbeesés megfosztotta az értelmünket attól, hogy a valóságra igazából rálássunk. A bűnbeesés érintette a képzeletünket is. Már nem tudjuk elgondolni, elképzelni Isten velünk való tervét. Már nem tudunk a kiteljesedésről úgy gondolkodni, mint valaha a paradicsomban lehetőségünk volt rá. A bűnbeesésnek áldozata lett a képzeletünk. Nem tudjuk, miként lesz életünk végén. Pedig Ádám és Éva számára az édenkert még valóságos volt. Nem volt semmi, ami irreális lett volna az Édenben. Ma a művészet nyújtja számunkra azt, ami a paradicsomi képzeletünknek még része volt, vagy ami arra emlékeztet minket. Ezen a képen Isten is ott van. Ferenczi Noémi oda képzelte, és oda képzeltük mi is. Oda képzeljük mi is. A teremtés Istentől van, tehát a teremtést ábrázoló képen ott van Isten. Az a mondat jut eszembe, amit Pavel Florenszki mondott Rubljov vikonjáról, hogy Rubljov szent háromsága létezik, tehát létezik Isten. Isten mindenben ott van, amit látunk, hallunk. És most próbáljuk ki. Tudjuk-e, tudjátok-e úgy hallani a következő zenét, amelyben Isten benne van, vagy amely Istenhez vezet minket, amelyik hozzá vezet.

Ezt a gyönyörű zenét az orosz ortodox liturgiában a húsvéti időben a homília után éneklik. Szakrális zenét hallottunk. Megragadta a lelkünket, megragadta a képzeletünket, sugározta a hitet. Minél inkább megragadja a lelkünket, a képzeletünket egy zene, egy festmény, egy irodalmi mű, annál magasabb hőfokon sugározza a hitet. Sugározza a hitet az ész, az értelem számára. Hát hogyan? A képzeleten keresztül. A művészi alkotás segíti a hit kifejezését. És minél művészibb a képzelet, annál lendületesebben löki előre a hitet az értelem számára. Ne felejtsük el, hogy a hitnek nagyon fontos az értelmi dimenziója. És az hit értelmi dimenziója az a képzeleten keresztül jut el az értelmünkhöz. Erről a gyönyörű Csajkovszki zenéről eszembe jutottak az orosz írók, és eszembe jutott a nemrég újraolvasott Anna Karenina. Sokáig úgy éreztem, hogy Anna Kareninához nincsen közöm, hiszen nem vagyok férjnél, és ha lennék, sem csalnám meg, és egyáltalán soha nem kívántam se Pétervár, se Moszkva utcáit járni. Aztán tavaly nyáron üzent nekem ez a regény. Üzent az életforma választás küzdelmeiről. Nem Anna Karenina helyzetében voltam, de ő jutott eszembe. Megértettem, és ő megüzente, hogy ő is megért engem. Sokat gondolkodtam, hogy ilyenkor milyen folyamatok játszódnak le. Akkor, amikor egy regény alak üzen nekem. Aztán rájöttem, hogy addig nem elevenedik meg egy regényhős, amíg nem csupán úgy gondolok rá, hogy én el tudom képzelni őt, hanem csak akkor, mikor már azt is el tudom gondolni, hogy ő is el tud képzelni engem. Más szavakkal, addig nem eleven az ő léte, amíg nem tudom átélni, nem tudom elképzelni, hogy bármikor rám nézhet, bármikor hozzám szólhat. Mert nem én tekintek bele a világába, hanem ő lép bele az én világomba, az én életembe. De ennél bódítóbb a dolog, hiszen Anna élete úgy kezdődött, hogy Tolsztoj elképzelte az Annának lenni élménye, tehát régebbről ered. Tolsztoj is volt Anna. Tehát az történik, hogy elképzeljük azt, aki valaha egy elképzelt volt. Anna Karenina bármikor is találkozik vele az ember, mindig üzen, mindig elmondja azt, ami a szívében van. És valószínűleg senki más, se Karenin, se Vronszki nem érti meg őt úgy, mint ahogy, és nem aggódik érte úgy senki, mint ahogy mi, akik olvassuk. Nem figyeljük olyan aggodalommal az útját, mint az olvasók. Amikor betöltött ez a regény, az nem önállítás volt. Valóságos és egyben fantasztikus volt a cél beleilleni a világba, mint ahogy a lábam a cipőbe. De beleilleni a világba, ahhoz kell a hit is. Már említettem, hogy a hit és a képzelet világmagyarázat. A hit azonban nem tudás, hanem értés. Nem kifejlesztjük, hanem ajándékba kapjuk. Nem automatizmus, hanem döntés. Amellett döntünk, hogy megnyílunk Istenre. Elfogadjuk, hogy részesülünk az életéből. De hívő vagyok akkor is, amikor azt képzelem, vagy arra gondolok, hogy de jó, hogy amikor valaki bejön az ajtón a templomba, és éppen ő történetesen bűnös, akkor nem szakad rá a mennyezet. És azért jó, hogy ezt így gondolom, mert akkor bejöhetek én is. Kedves testvérem, hiszel-e a hitedben? Vagyis elhiszed-e azt, hogy Isten itt van? Mert látni, hallani, megérinteni nem fogod tudni őt. Azt mondja Eckhart mester, ha bármit gondolsz, hogy ő az, ő nem az. Amikor Istenről képzelődünk, hogy hol van, mit tesz, mit gondol rólam, akkor azok a hit jelei, azok a hit kérdései.
A hittel dolgozni kell, a hitet táplálni, gazdagítani kell. Például a képzeletünkkel, de ne gondoljunk arra, hogy ez valami kiváltságos dolog, hogy képzelünk, nem kell ez művésznek lenni. Isten mindenkinek adott képzeletet, pont annyit, amennyi kell, amennyire szüksége van az illetőnek. Te is, testvérem, te is elképzelted már, hogy a bensődben ott lakik Isten, de nem kellett ehhez költői képzelet. Te is elképzelted már a feltámadás jeleneteit, de ez nem kellett festői képzelet. Te is elképzelted már a zsoltáros énekét, de ez nem kellett zeneszerzői képzelet. Kedves testvérem, amikor ma este átadod magad a zenei élményeknek, a képzőművészeti élményeknek, az irodalmi élményeknek, ha elképzelsz egy ikont, elképzeled életed valamely magasztos eseményét, akkor a lelked megtelik titokkal. A képzeletettől létrejön egy érzékenység, egy izzás, és ez a képzeletben létrejött érzékenység és izzás azt közvetíti az értelmednek, hogy hiszek. Így történt ez Dienes Valériával is, a filozófus táncteoretikus íróval is. Idézem az ő megtérésének történetét. Beléptem a legelső gyóntatószékbe, ami szabad volt, és azt mondtam, hogy most egy életgyónást akarok végezni. És akkor elkezdtem mondani, körülbelül 3/4 óráig tarthatott. És amikor mindent elmondtam, akkor a pap feloldozott, és azt mondta, hogy másnap menjek áldozni. Mondtam neki azonban, de nézze, én nem egészen hiszem azt, hogy ott van a Krisztus. Odaállhatok én ezzel a lélekkel? Azt felelte nekem, oda. Csak amikor már megy, akkor csak annyit gondoljon, hogy én szeretném elhinni, ha tudnám. Csak szeretném elhinni. És aztán menjen oda és áldozzon. Hát én másnap reggel mentem, és oda mentem ezzel a gondolattal. Csak arra emlékszem, hogy amikor vettem a Krisztust, akkor visszamentem a helyemre, és ottan olyan zokogás fogott el, hogy alig tudtam magamhoz térni belőle. És akkor még utána is, egész nap. Este, amikor hazamentem, akkor egyszerre valami érzés alakult bennem, hogy ez a szoba tele van, és hogy az a valaki, akivel tele van, az itt van. Az biztos, hogy az egy olyan erős jelenlét, csak úgy zokogott bennem, Isten, Isten, tehát itt van. Nekem tehát nagyon érdekes volt ez a gondolat, és most már beszélhetnek akármit, hogy van vagy nincs, mert én már most tapasztalom őt. És akkor soká-soká leírhatatlan szépségű és mélységű olyan átadottságban éltem, hogy nem is tudom, hogy ez meddig tartott, csak belement az éjszakába.

Egyszer egy felmérés keretében megkérdezték az embereket, hogy melyik volt számukra a legnagyobb hatású, legnagyobb erejű prédikáció. Valószínűleg nem volt reprezentatív a felmérés, mert ha az lett volna, akkor vagy Laci atyának, vagy Miklós atyának kellett volna nyernie, de hát a nem reprezentatív válaszok szerint Martin Luther King Van egy álmom kezdetű prédikációja nyert. Az tény, hogy az az elképzelés, hogy a világon egyszer majd minden ember megfogja egymás kezét, az egy szép elképzelés, ez egy szép vízió. De hit nélkül hiába a vízió, hiába a képzelet. A hit azt fejezi ki, ami a teremtett ember célja, amit majd elér. Egy prédikáció a keresztény élet része. Abban segít minket, hogy ezt a célt elérjük. A prédikáció elfogadása a hit üzenetének az elfogadása. Az elképzelt eljövendő befogadásáról, megvalósulásáról. A prédikáció, amelyet nap mint nap hallunk, a képzeletünkben megelevenik és hitet ad. És most felmerülhet bennetek testvérek, hogy a misztikus élményeknek mi közük a képzelethez, mi közük a hithez. Ha röviden és drasztikusan szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy semmi. Nem hívő embert is érheti misztikus élmény, lásd Saul és Ágoston. És a képzelet aktivitása sem kell hozzá. Ilyenkor az üzenetek egy kegyelmi csatornán keresztül érkeznek, tőlünk függetlenül. Nem kell, hogy ezt elképzeljük. Ilyenkor nem képzelünk, és nem egy képzelt helyzetben vagyunk. És nem annak a folytatásáról van szó, hogy mi éppen valamit képzelünk, hanem teljesen váratlanul ér minket ez az eset. A napokban nagy szükségem lett volna rá, hogy este dolgozni tudjak. Lemondtam mindent, hogy végre belevethessem magamat a munkába. Ám Jézus szólt hozzám, add nekem ezt az estét. Meglepődtem, mert akkor éppen nem az eljövendő esti munkáról gondolkodtam. Nem volt a gondolataimban ez egyetlen. Boldogan igent mondtam. Erre az estére nagy szükségem lett volna, de mégsem úgy gondoltam, és most sem úgy gondolom, hogy ez valamilyen hősi estet volt, hogy én erre igent mondtam, hogy ad nekem ezt az estét. Egyszerű és természetes volt a kérés is, és az igenem is. És nem is sírtam, mint általában szoktam a kapcsolat jeleinél. Ezt a kérést teljesen reálisnak éreztem. Világosan tudtam, hogy ezt nem én mondtam, és nem én képzeltem, hanem egy kegyelmi csatornán érkezett hozzám. És testvéreim, nem voltam a földig megrendülve, mint ahogy valaha ezt elképzeltem, hanem egy egyszerű boldogság volt bennem azért, hogy Jézusnak adhatom az estét. A hit és a képzelet összefüggéseit a következőkben festmények segítségével mutatom be. Giotto festményét látjuk kissé felülnézetből, így senki sem takar senkit, nem kell frontálisan festenie, mint Leonardónak. Kevésbé ismert ez az utolsó vacsora kép, mint ahogy Veronese és Tintoretto által megfestett utolsó vacsora képek sem elég ismertek, azokat sem tudjuk kapásból felidézni. Ezen a képen erős szimbólumok vannak. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy ezek nem hangsúlyosak. Nem hangsúlyos a bor és a kenyér. Egyébként más képeken sem, más utolsó vacsora képeken sem. De tudjuk, hogy ott van, és ez elég. Ami itt ábrázolt, ami itt történt, azt az ész csak a szimbólumok segítségével tudja felfogni. A vallásnak, a hitnek szüksége van ezekre a szimbólumokra. De ez nem azt jelenti, hogy a képzelet teremti a hitet, hanem azt, hogy a hit az csak a képzelet segítségével fejezhető ki. Tehát nem a képzelet teremti a hitet,
hanem a hit csak a képzelet segítségével fejezhető ki. Tehát nem azért hiszünk, mert el tudjuk képzelni az utolsó vacsora jelenetét, hanem ez segít minket abban, hogy a hitünkről beszéljünk, hogy a hitünket megfogalmazzuk, hogy a hitünkről gondolkodjunk. Vagyis nem a fantáziánknak köszönhetjük a hitünket, de a hitünkről beszélni, a hitünket kifejezni, ehhez szükség van a képzeletünkre. Közvetítő kell, hát ehhez kellenek a szimbólumok, és ehhez kell például ez a festmény. Következő kép Friedrich reggel az óriás hegységben. Ez egy olyan reggel, és ez olyan hegy, amely át van lelkesítve. Anyagokat látunk, köveket, ködöt, de igazából nem ezeket, hanem valami érzék felettit. Ennek a tájnak Isten szaga van. A vallás élményét fedezzük fel benne. Igazából nem is gondolunk semmire, csak isszuk magunkba a képet, az élményt. Ezt az élményt nem tudjuk gondolkodási sémákba beleilleszteni. Viszont a képzelet az jelentéseket, tartalmakat ad ehhez a képhez. Most kérdezem, hogy ki nézte a gránit tömböket? Valószínűleg nem sokan néztétek azt, és ha néztétek is, nem hosszan, mert mindenkinek óhatatlanul is a feszületre tévedt a tekintete, amikor felfedeztük, akkor inkább azt néztük. Nem tudunk más tenni, mint a feszülethez emelni a tekintetünket. Ha megnézzük a képet, akkor a földi tér és az égi tér között van egy pára felhő, mint egy elválasztandó a két szférát. Ez jelzi azt akár, hogy akadály van a kettő között, hogy nincs átjárás. De mi mégis ott vagyunk. Tudjuk, hogy igazából nincs átjárás, de legfőbb vágyunk, hogy átjárhassunk. Most kinagyítom, nem lesz ilyen jó minőségi a kép, de megnézzük, hogy ott van egy feszülethez felkapaszkodó alak, ott vagyunk mi. Bár a feszület az pont a fejünk felett van, pont azon az elválasztó vonal határán van, illetve hát fölé nyúl, a fejünk fölött van a horizont, tehát mi nem tartozunk oda, abba a szférába. Mi még mindig a párás, ködös szférában vagyunk, csak a feszület ér fel a tiszta égig. De azt akarjuk, hogy eljussunk oda. Most nézzük tovább ezt a képet, képzeljük továbbra bele magunkat ebbe a képbe, zenével együtt.

Hát gondolom, kiki különböző képtartalmakat élt át, és különböző élményeket élt át, miközben néztük a festményt, hallgattuk a zenét, de egyben valószínűleg közösség voltunk, átéltük az Isten élményt, Isten valóságát. Ugyanis ez a reggel és ez a hegy valami többnek a kifejezője. Mi történik ilyenkor velünk? A hitnek számtalan összetevője van, ami az értelmünkkel felfoghatatlan. Ezeket az összetevőket a képzelet juttatja el hozzánk, úgy, mint ahogy most átértük. Ez a festmény a hit értelmünkkel felfoghatatlan összetevőit a képzeleti kép által juttatja el hozzánk. És erre erősített rá a zene. Eddig művészeti alkotásokat néztünk, de a képzelet művészet nélkül is közvetíti a hitet. Megjegyzem, Calvin művészetellenes volt. Például most nézzük meg, hogy a morál területén hogy közvetítheti a képzelet a hit jelentését. Azzal kezdtem, hogy a képzelet és a hit oltalom alá vesz minket, oltalmába vesz minket. Hát ennek a képnek az is lehetne a címe, hogy Teréz anya oltalmában. Talán azt hiszük a szerzetesekről, hogy könnyű nekik, hiszen a szívükben állandóan ott van Jézus, a képzeletük is erről szól, mindig is érzik Isten jelenlétét és az oltári szentség jelenlétét. Hát persze, hogy így könnyű. De úgy nézzük ezt a képet, hogy Teréz anya esetében egyáltalán nem így volt. Nem, hogy nem érezte ezeket, hanem bizonyos szakaszaiban az életének még Isten létezésében is kételkedett. Bizonyára többet szenvedett, mint a mai nap vértanúja Szent Ágota. Ezekről a nehézségekről olvashatunk a Jöjj, légy a világosságom című könyvében. Azt mondja magáról ebben a könyvben, hogy ha valahol szent lennék, biztosan a sötétség szentje lennék. De a hite mégiscsak hatalmas volt, mert évtizedekig el tudta fogadni Jézus hiányát. Mondhatjuk úgy is, hogy nem tudott képzelődni a hitéről, nem tudta elképzelni, hogy Jézus vele van. Ennek ellenére hatalmas hite volt, így élt Jézussal együtt. És ebben a hiányállapotban történt, hogy egyszer oda ment hozzá egy újságíró, és azt mondta, hogy Teréz anya, amit te csinálsz, azt én $1 millió sem csinálnám. És erre azt válaszolta Teréz anya, hogy hát $1 millió én sem csinálnám, na de hát Jézusért. Még az úgynevezett sötétség korszaka előtt hallotta Jézus hangját, Jézus meghívta a missziós munkára. Ez a hivatása kezdetén volt, és utána évtizedekig, kb. 40 évig nem érezte azt a lelki kapcsolatot, amit mi esetleg úgy fogalmazunk meg, hogy a képzeletünkben is hívők vagyunk, átlelkesült hívők vagyunk. Tehát csak ez a hang kötötte Jézushoz, meg a hit. Ilyen körülmények között, ilyen hitbéli válságok között is úgy élt, hogy mindenki azt hitte, hogy hatalmas lelki gazdagságból táplálkozik. Nem így volt. Valószínűleg a lelkének képzelete töltötte ki az ürességet és a hite. Én azt szoktam mondani, hogy túl nagy örömöm telik az őszintességben ahhoz, hogy ne gyakoroljam. Elmondok tehát valamit magamról, egy kicsit bizalmas dolgot. Van egy elképzelt jelenetem, ezt még senkinek nem mondtam el, most nektek fogom elmondani és demonstrálni. Bemutatom, most megint egy kicsit akkor lekapcsoljuk a világítást. Én ezt nem biztos, hogy megtalálom, hogy hol, de miért megvan. A szereplők szentek lesznek, akik a képzeletemben megtestesítik ezt a jelenetet. Loyolai Szent Ignác, Avilai Szent Teréz és Néri Szent Fülöp. Jó szereplőgárda, ugye? Kedvenc jelenetem.
De hát mondtam én az Ignációnak, hogy nem így kell a hintát lökni, de ő csak, mint egy jó vitéz, egy jó katona, erőteljesen lökte egy hintát. Azaz a víjai. Hát az meg szerintem még sohasem ült hintán. Az egyik oldalán a köteret ilyen magasan fogta, a másik oldalon így lent. Nem csoda, hogy a hinta majdnem megfordult, megpördült maga körül. És a Néri Fülöp, az meg csak állt a kerítés mentén. Én úgysem leszek szent, hát én ebben most nem is szólok bele. Na hát mikor ezt a jelenetet képzelem, vagy ezt játszom magamban a képzeletemben, akkor jókat szoktam nevetni. Néha egész fura helyzetekben is, ami nem kellemes. És amikor a legjobban benne vagyok ebben a nevetésben, ebben az elképzelt jelenet átélésében, akkor elkezdek imádkozni. És ilyenkor nagyon elmélyült az imám, nagyon őszinte az imám. Ha nem lenne hitem, akkor nem ez lenne a kedvenc jelenetem, akkor nem ilyesmiről képzelegnék. Más képzeleteim lennének valószínűleg. És ha nem tudnám ezt a jelenetet elképzelni, akkor nem váltódna ki a hitvágya, hogy most aztán imádkozzam. Akkor nem tudnék elmélyülni az imában, akkor az elmélyülés nehezebben jönne. Bármiként is képzelünk, ezek a képek hatékonyabbá teszik a hitet. Előkészítenek, begyakoroltatnak rutin cselekvéseket, olyan cselekvéseket, amelyek a hitre ösztönöznek minket. Például halljuk a déli harangszót, és ez alatt rengeteg kép átfut az agyunkon. Nekem az, hogy édesanyámmal imádkozunk a kimert leves felett, és ennek természetes folytatása az, hogy már mondom is az úrangyalát. Az eddigiekből levonható, hogy a hitnek szüksége van a képzeletre. Minél mélyebb a hit, annál több képzeletre van szüksége. Mert így tud hatni az értelemre, így tud a hit dimenziójaig eljutni, a hit értelmi dimenziójaig eljutni. Hát akkor most lássuk, én már megvallottam a magam kis képzeleti játékát, lássuk, hogy mit kezdenétek ezzel a három kavicssal. Még az előadás elkezdése előtt mondtam, hogy gondolkodjatok róla, itt van három kavics, ha nem kötne semmi bennünket, semmi megszokott, semmi reális, akkor mit kezdenétek? Egyébként a játék ötletét egy megtörtént eseményből vettem. Montepulciánói Szent Ágnesnek adta egyszer Szűzanya ezt a három kavicsot, és azzal, hogyha majd sor kerül rá, akkor ebből építsen kolostort. És hát sor került rá. Befejezésül felolvasok egy vallomást. Aki írta, az annyit küzdött a hittel, mint kevesen. Élénk képzelete és rendezetlen, rendetlen vágyai miatt a gyötrelmei nagyon erősek voltak. Kereste a hitet, de nem az elképzeltet, hanem a megéltet. Küzdött, de a maga erejéből nem jutott igazából el a vágyott célig. Aztán Ambrus püspök prédikációjait hallgatva ámulatba esett, megkapta azokat a szavakat, amelytől a képzelete szárnyalni kezdett. És megkapta azokat az eszményképeket, amelyekhez már hűséges lehetett. Megkapta azokat a szavakat, amelyeken szívesen elgondolkodott. Aztán Isten tovább munkálkodott, és nem nyugodott addig, amíg Ágoston, mert hát róla van szó, Ágoston meg nem hallja azt az üzenetet, hogy vedd és olvasd a Bibliát, hogy aztán általa megkapassa a rászabott kegyelmet. Isten bizonyossá vált Ágoston számára, és belőle nyerte a hite számára erőforrást.
Amit most felolvasok, azt úgy hallgassuk, hogy évtizedek képzeleti képeinek az összegzése, évtizedek képzeleti képeinek az erejéből született, és a megtalált hitének az öröméből születtek ezek a hálatelt mondatok. Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamom. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat. Illatott felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad, megízleltelek, és most éhezem és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való.

Még jó, hogy a Szentlélek fog helyettem beszélni, mert én nem tudom megtartani ezt az előadást. Gondoltam többször is, amíg készültem. Negyedszer ér az a felelősség, és az az öröm, hogy itt állhatok a Szent Margit templomban előttetek, és olyan dolgokról beszélhetek, amilyen dolgokról szeretek beszélni, a hitről, Jézusról, és olyanoknak, akik ezt érdeklődéssel hallgatják, és akik szeretnek engem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Volt, aki messziről érkezett, volt, aki nem ment el messzire emiatt. Köszönöm Tolnai Máriának és dr. Rumszer Miklós plébános atyának az előadássorozat megálmodását. Köszönöm professzor dr. Rosta Istvánnak a szellemi tekintélyét, szellemi támogatását a sorozat számára. Nagy-nagy köszönet Kovács Géza akolitusnak a zenei bejátszásokért és az egyéb technikai segítségekért. Köszönöm Zarkáné Rozi szolgálatát. Köszönöm a Domján Designnak a paravánt, a Jézus Szíve templomnak a vetítővásznat. És hagyomány már, hogy ezzel a pásztoralakkal köszönök el, mert ennek az alázata mutatja meg igazán, hogy milyen hálás vagyok nektek, hogy meghallgattatok, és milyen hálás vagyok Istennek, hogy beszélni engedett. Ezért az estért Istennek legyen hála.

Istennek legyen hála, neked pedig köszönet. Amíg hallgattalak, azóta szívemben a Szentírásban van egy nagyon fontos, sok nagyon fontos mondat van a Szentírásban, de egy jutott eszembe, amikor Jézus megpróbálja a mennyek országának titkait elmondani a hallgatóságának, akkor azt mondja, hogy mihez is hasonlítsam a mennyek országát? Mihez hasonlatos? Úgy tűnik, hogy Jézus is nehézséggel szembesül akkor, amikor le kell írnia emberi szóval a túlvilág örömét és boldogságát, amikor az emberi fogalom rendszerbe és a gondolkodásunk hűvös, hideg koordinátái közé kell zárnia az örök igazságokat. Megmondom őszintén, hogy nagy érdeklődéssel vártam ezt a mindegyiket, de ezt a mai előadást különösképpen is, hiszen hit és képzelet valami olyan emberi fogalmainkat és az emberi dimenzióinkat felülmúló kategória, amiről nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehetett beszélni, megfogalmazni és átültetni az emberi szókészlet szintjére azokat a értelmünket felülmúló kategóriákat, amiről Klárit beszélt. Nagyon szépen köszönjük neked. Én biztos nem vállaltam volna ezt az előadást, zárója bezárva utólagos vallomás, de te remekül megoldottad ezt a feladatot, és nem stiguláztam, hogy ez a negyedik volt, de ugye még hallunk tőled máskor mást is. Köszönjük szépen, Klári!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe. Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt, ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsék össze, kössék kévébe, hogy elégessük. A búzát pedig hordjátok a magtáromba. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! A mai evangéliumban Jézus egy olyan példabeszédet mond el, amely minden ember életére vonatkozik. Ez a példabeszéd három nagy igazságot tanít nekünk. Először Isten jó magot vet, másodszor a gonosz is munkálkodik, és harmadszor a végső ítélet isteni. A gazda maga a jó Isten. Ő nem rosszat, hanem mindig jót vet. Amikor megteremtett bennünket, jónak alkotott. A kerességben megszentelő kegyelmet adott, a bérmálásban megerősített, az eukarisztiában önmagát adja, a szentgyónásban újrakezdést ajándékoz. Minden nap új kegyelmeket készít számunkra. Isten soha nem vet rosszat. Ha visszatekintünk életünkre, mennyi áldást fedezhetünk fel benne, testvéreim? Talán nem volt könnyű gyermekkorunk, talán volt betegség, volt csalódás, volt gyász, de mégis ott volt Isten gondviselő szeretete. Ő mindig vetette a jó magot bennünk az életünkbe. Jézus később megmagyarázza, hogy a jó mag az a mennyország fiait jelenti. Ez óriási méltóság, drága jó testvéreim. Nem egyszerűen emberek vagyunk, hanem Isten gyermekei vagyunk. Minden keresztény ember küldetést kapott. Küldetést kapott a családapa, az édesapa, küldetést kapott a családanya, az édesanya, küldetést kapott a nagyszülő, küldetést kapott a pap, a szerzetes, küldetést kapott a fiatal, a gyermek. Mindnyájan jó magnak vagyunk teremtve, de a kérdés az, hagyjuk-e növekedni magunkba ezt a jó magot? Mert egy mag önmagában még nem kalász. Növekednie kell, és ehhez szükség van az imára, a szentségekre, a szentírásra, a szeretetre és az áldozatra. Drága jó testvéreim, a mai ima szándékunk egy csodálatos evangélium után mi más lehetne, hogy egymásért az imádkozunk azért, hogy jó magok legyünk, jó termőföld legyünk, akik jó gyümölcsöt tudunk teremni Isten számára és embertársaink javára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Ma is nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, testvérem, aki fogod ezt a buzdítást hallgatni. Ma is készültem egy kis, rövid kis buzdítással, azért, hogy a lelkünk Istenre hangolódjon, és egyre közelebb és közelebb kerüljünk az Istenhez. Mai témámnak azt a buzításomnak azt a címet adtam, hogy ki nekem Jézus? Ez egy kérdés, fölteszem magamnak ezt a kérdést, és ezt járjuk körbe, hogy ki nekem Jézus? És a tanítványokat egy nagyon fontos feladatra kértem meg, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot, vagyis hogy hatalmat adott nekük, hogy az evangélium hirdetése által csodákat lássanak, csodák fognak történni az életük folyamán. Megtérések, gyógyulások, szabadulások történtek a szolgálataik által, és amikor ilyen dolgok történtek az ő életükben, vagy történhetnek a mi életünkben is, akkor az biza ad egy örömet, és hajlamosak lehetünk egy ilyen szolgálat megtapasztalása után, hogy azt, amit megtett rajtunk keresztül az Isten, azt magunknak tulajdonítsuk be, hogy mi milyen ügyesek vagyunk, mi milyen nagy dolgokat tudunk tenni. De az Isten ereje nyilvánul meg rajtunk keresztül, az Isten ereje nyilvánult meg az apostolokon keresztül. És amikor visszatértek, akkor ez meg is nyilvánult. Olvassuk a Lukács evangélium a 10-es fejezet 17-es és a 20-as versben, hogy nagyon nagy öröm töltötte el őket. Így hangzik ez a történet. Amikor a 72 visszatért, örömmel mondták: Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben. Ő azt felelte nekik: láttam a sátánt, mint a villám úgy zuhant le az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Tehát Jézus szerintem egy nagyon fontos dologra figyelmezteti a tanítványokat, miközben örvendeznek és megtapasztalják, hogy az Isten milyen hatalmas, az Isten milyen erős, az Isten milyen nagy dolgokat tud rajtuk keresztül végbevinni, hogy még a gonosz lelkek is engedelmeskednek neki, akkor miközben nagyon nagy dolgokat tesz velünk az Úr, úgy, ahogy az apostolokat emlékezteti, minket is emlékeztet, hogy ne annak örüljetek, hogy a szolgálataitok során milyen nagy dolgok történnek, csak ez nagyon-nagyon fontos, mert hiszen ez a küldetésünk, hogy történjenek nagy dolgok, de az alázatosság, az arra, alázatosságban arra hív minket az Isten, hogy ne annak örüljetek, hogy ezek megtörténnek veletek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Mert elsősorban arra hívott meg minket az Isten, hogy ő általa üdvösségünk legyen, hogy nekünk helyünk legyen az Isten házában, hogy az örök életben legyen részünk. Sokat beszéltem az elmúlt időszakban is erről, hogy mindig, mikor valamit teszünk, akkor fontos, hogy áttekintsünk az örök életbe, hogy mindig az örök életnek a fényében tegyük azt, amit teszünk, és hogyha az örök élet fényében tesszük a dolgainkat, vizsgáljuk meg az életünket, akkor az segít, hogy ne tegyünk rossz dolgokat, egyre inkább tegyünk jó dolgokat. És hogy ez egy biztosíték a tanítványoknak, amit elmond, de ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. És miközben járunk, kelünk és szolgálatokat végzünk, akközben nagyon sok véleménnyel, nagyon sok megtapasztalással, nagyon sok emberi hozzáállással fogunk találkozni. Így voltak a tanítványok is, miközben ezeket a szolgálataikat végezték, hogy különböző megnyilvánulások voltak, és a Lukács evangélium a 8-as fejezet 18-as, 20-as versben ezt olvassuk, hogy történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezték őket: kinek tartanak engem az emberek? Ők ezt felelték: egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig azt tartják, hogy a korábbi proféták közül támad fel valaki. Aztán megkérdezte tőlük: hát ti kinek tartotok engem? És azt hiszem, hogy ez a nagyon nagy kérdés, miközben látjuk és tapasztaljuk, hogy milyen hangok vannak, vagy hogyan vélekednek az emberek Krisztusról, Istenről, Isten fiáról, Jézus Krisztusról, az ő megváltásáról, különböző megnyilvánulások, vélemények vannak. Akközben, hogy ne vesszünk el abban, hogy az emberek mit gondolnak, Jézus visszakérdez a tanítványoknak azért, hogy helyre kerüljön, hogy az a fontos, úgy, ahogy itt olvastuk az előző történetben, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennybe.
miközben azon gondolkoztak, hogy ki kinek tartja Jézus, ő azt mondja, hogy és ti kinek tartotok engem. Mert ez a fontos, ez tart meg minket, és ez segít minket abban, hogy tovább tudjunk haladni azon az úton, és meg tudjunk maradni az Istennek az útján, hogy ne vesszünk el azon, hogy az emberek mit mondanak, vagy esetleg, hogyha támadások érnek a hitünk miatt, akkor amiatt bajba kerüljünk, hanem meg tudjuk vallani, hitvallásunk legyen arról. Már ez a kérdés, olvassuk ugyancsak a Lukács evangélium a 18-as fejezet 8-as versben, amikor visszajön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Nem az a kérdés, hogy hány ember és mindenki megtérte, ez lenne a cél, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De gyakran hitet kell vallanunk, és ez a kérdés, amiközben a világ nem fogadja el, elutasítja Jézust, mint megváltót, vagy az Isten értékrendjét, akkor az a kérdés, hogy és te, és én, kinek tartom Krisztust, ki nekem Krisztus? Emlékszem, amikor egyszer egy ilyen utazgatásom közepettem, beszélgettünk valakivel, és szóba került nagyon sok dolog, különösen az Isten dolgairól, kiderült, hogy egy gyakorló hívő ember vagyok, és feltett nekem egy nagyon érdekes kérdést, azt kérdezte tőlem, hogy mit szólok ahhoz, hogy valami zsidó csontokat vizsgálgatva kiderítették, hogy Jézusnak a magassága nem lehetett olyan nagy, 1 méter 70 centi vagy 80 centi, ami ennek ábrázolta az egyház az elmúlt idők folyamán, a történelem folyamán, hanem zsidó csontok alapján 1 méter 50 centisek lehettek akkor abban a korban az emberek. És hogy mit szólok ehhez? No, kérdeztem, hogy de mi a kérdés? Hát az a kérdés, hogy nem okoz nekem csalódást, hogy egy olyan képet tartok előmbe Jézusról, ami nem is valóság, például a méretét illetően. És az én hitvallásom abban a helyzetben az volt, hogy én azt válaszoltam, hogy ugyan nem tudom, hogy a mérete konkrétan mekkora volt, és hogy ezt nem tudom bebizonyítani a magasságát, de amit tett értem a kereszten, azáltal nekem üdvösségem van. És emlékszem, hogy megvallottam azt, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, hogy nekem üdvösségem legyen, hogy gyógyulásom van, szabadulásom van. Beszéltem neki az Izaiás könyvében, amit jövendőltek Jézusról, hogy a fájdalmak férfia volt, aki elől elrejtettük arcunkat, és sikerült akkor egy olyan tanúságot tenni, megvallanom, hogy ki nekem Krisztus. Mert ő ezt mondta el, amit olvasott róla, amit gondolt róla. Neki nem volt egy élő kapcsolata vele. És az én hitvallásom őt megdöbbentette, és azt mondta, hogy hű, ez az azért egy komoly válasz volt, és ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy akkor, amikor az emberek érvelnek Jézussal, vagy különböző dolgokat mondanak, azt hiszem, hogy nem abba az irányba kell, mi elmenjünk, hogy elkezdjük igazolni, megvédeni, vagy azt alátámasztani, mint az emberek föl tesznek kérdésként, hanem megvallani, hogy ki nekem Krisztus, ki neked Jézus. Abban a helyzetben az emberek egy kérdést, amikor feltesznek, azt akarják tudni, csak nem így kérdezik meg, hogy valójában ki neked Krisztus. Mert amikor egy személyes tanúságtételt, egy személyes hitvallást teszünk Krisztus mellett, akkor azt nem lehet megcáfolni. Amikor egy gyakorlatban el tudom mondani, hogy ki nekem Jézus. Én például, amikor az életemben befogadtam Krisztust, valamikor 25 évvel ezelőtt, akkor olyan változást indított el az életemben, olyan változást hozott az életemben, hogy az életem minden területére kihatással volt. Kihatással volt az én gondolkodásomra, hogy hogyan gondolkodok magamról, másokról, az életről, a természet fölötti dolgokról, a teremtményekről, mindenről, hogy hogyan gondolkodok. Változást hozott az életemben Krisztus befogadva a saját testemről való gondolkodásom, hogy hogyan viszonyuljak a saját testemhez, hogyan viszonyuljak a természethez, a természet dolgaihoz, hogyan viszonyuljak az anyagi dolgokhoz, hogyan viszonyuljak az érzelmi dolgokhoz, akár a szexualitáshoz, mi az Istennek a terve velem kapcsolatosan az emberrel, mi az Istennek a terve a házassággal, a gyerekneveléssel, a szolgálatokkal, az evangelizációval, és egyáltalán mi végre élünk itt a Földön. Miért vagyok én itt a Földön? Mi a célja az én életemnek? Mi az értelme? És amikor én Jézus befogadtam, akkor egy új értelmet, új célt kapott az életem, és
Az életem, azt szoktam mondani, azóta nem abba az irányba alakul, amára én akarom, hanem arra, amára ő akarja. És az életem nem olyan, amilyennek én azt elterveztem, hanem sokkal jobb, mert az Isten sokkal jobbat tervezett és készített számomra. Úgyhogy a saját magam számára is fontos, hogy gyakran megvalljam, hogy ki tulajdonképpen nekem Krisztus. Ez a visszatérő, amikor vissza kell térjek a gyökerekhez, hogy ki nekem Krisztus. És amikor más hanggal találkozok, vagy más véleménnyel találkozok, akkor azt kell megvalljam. Nem kell azt gondolom, vitatkozzak az emberekkel, hogy már pedig így van, meg úgy van, meg nem úgy van, hanem azt kell elmondjam nekem, ki Krisztus. Én így élem meg, én ezt tapasztalom, én amikor befogadtam, tegyek tanúságot arról, hogy megtapasztaltam az ő gyógyítását, megtapasztaltam az ő szabadítását, megtapasztaltam az ő küldetését, ahogyan engemet elhívott szolgálatokra, milyen szolgálattal bízott meg, én azt hogyan tudom megtenni, hogyan tudom megtapasztalni az ő erejét, az ő hatalmát, hogy ki nekem Krisztus tulajdonképpen. És ez a nagy kérdés, hogy ki nekem Krisztus. És ha felteszed magadnak, testvérem, a kérdést, és kérlek, hogy tedd föl, hogy ki neked Krisztus, ki nekem Krisztus, és adjam meg a választ erre. Nem kell tökéletes választ adni, az őszinte választ kell adni, ami az én szívemben van. Ki nekem Krisztus, mit jelent ma az én személyes életemben? Tapasztalom az ő jelenlétét, ki nekem Krisztus? Amikor imádkozok, akkor ki nekem Krisztus? Hogyan állok hozzá? Hogyan szólítom őt meg? Milyen a vele való kapcsolatom? És legyek őszintebben a válaszadásban azért, hogy növekedjek az elköteleződésben Krisztus iránt, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és egyre jobban befogadjam őt, és az ő erejét, és az ő hatalmát, és az ő ereje és hatalma megnyilvánuljon az én személyes életemben. Imádkozzunk! Jézus, köszönöm neked azt, hogy te azért jöttél a földre, hogy a Szentírásban olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, úgy szerettél engem, hogy egyszülött fiadat adtad értem, hogy én, hogyha hiszek benne, ne vesszek el, hanem örök életem legyen. Köszönöm, hogy meghívtál az örök életre. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy amikor beléptél az életemben, amikor belépsz az életemben, akkor konkrét változást hozol az én életemben, és mássá lesz az életem, megváltozik az én életem, új irányt kap az én életem, új látást adsz, új érzéseket adsz, és begyógyítasz múltbeli sérüléseket, kisebbségi érzést, és mindent, ami megakadályoz abban, hogy téged még jobban megismerjek. Köszönöm, Uram, hogy akkor, amikor kételjeim vannak, akkor megvallhatom, hogy te vagy Krisztus számomra, az élő Isten fia. Köszönöm, hogy benned élet van, és ez az élet átjárja az életemet, az életemnek minden területét. Köszönöm, Jézus, hogy van egy kapcsolatom veled. Köszönöm, Jézus, hogy ez a kapcsolat növekedhet nap, mint nap az imádság által, a szentírás olvasás által, a szolgálatok által, a konkrét tettek által, amiben lépést teszek minden nap azonnal a területen, amire te meghívtál. Köszönöm, Jézus, hogy itt vagy a szívemben, itt vagy minden ember szívében, aki behív téged. Jézus, ma is még jobban lépjél be az életemben, és munkálkodj az én életemben. Tárd fel a te igazi arcodat, mert azt akarom, Uram, hogy amikor visszatérsz, akkor hitet találj itt a földön, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére, hogy megismerjenek téged, hogy üdvösségre jussanak általad, a te ígéd által, az evangélium által. És köszönöm, Uram, hogy az az evangélium, az ige, amit hirdetünk, ami által megtapasztaljuk az emberek gyógyulását, szabadulását, az nem a miénk, hanem a tiéd. Csak a te szent lelked által, erővel és hatalommal és kenettel tudjuk átadni azt, elmondani másoknak. Add, Uram, hogy a te ígéd által életek fakadjanak, megtérések szülessenek, ma is, és minden nap. Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtőnk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is, te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel is veled, uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok tőrétől, és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól. A fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbot felől. Nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd. Látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad. A magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz. Kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat.
1: Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat.
1: Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgass meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Provita Hominis, az emberi élet védelmért műsor 811. adásával. Hát a mai műsorban meghívott vendégünk van, és pedig Józsa Zsuzsa, újságíró, a Háromszék napi lapnál dolgozik, de tudósít a Vasárnapba, évkönyvekbe és más helyeken is. Cserkész, a Háló lelkes fenntartója, más lelkiségek találkozóján is részt vesz, férjének több mesés könyve is megjelent, két felnőtt gyermeke közül a fia egyetemet végzett és dolgozik, a lánya most egyetemista, és Erasmus ösztöndíjjal jelenleg Budapesten tanul. A gyerekei is cserkészek. Zsuzsával egy adventi lelki napon találkoztunk először, valamikor ugye a 90-es évek során a vége felé, és az életvédő munkánk iránt nagy érdeklődést mutatott. Mind a mai napig. Interjúkat készített, tudósításokat jelentetett meg. Figyelemmel kísérte, és most is kíséri az életvédelmet. Az egyik alkalommal a fogamzásgátlók, abortív szerek, eszközök kapcsán, mikor a spirálról volt szó, ő is felsziszent, de akkor még annyira megrázó volt a vele kapcsolatos történése, hogy nem tudott róla beszélni. Hosszú idő után ez a nehézség enyhült. Azt mondta, most már tud beszélni róla. Így most örömmel köszöntöm itt a műsorban, és e hosszú felvezető után akkor én tovább nem is szaporítom a szót, hanem átadom Zsuzsának, hogy akkor ő meséljen erről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, köszönöm Zita doktornőnek a meghívást. Hát most bennem olyan vegyes érzelmek vannak, viszont úgy érzem, hogy kell beszélni ezekről a dolgokról. A bevezetőben elmondanám egy picit az én édesanyámmal való kapcsolatomat, meg a szexualitáshoz kötődő gondolataimat, azért, hogy a kedves hallgatók jobban megértsék azt, ami történt. Tehát az én édesanyám jelenleg 81 éves, nyugdíjas szülésznő Szentegyházán, és az ő keze alatt születtek a hét határba a gyerekek. Nagyon szerették, mint szülésznőt, mert nagyon empatikus volt, és mindenki a Gizi nénivel akart szülni. Sokszor magukra várták a szülést egészen a legutolsó fázisig, hogy ne kelljen Csíkszeredába vagy Udvarhelyre elmenni. Mindezek mellett édesanyám egy nagyon prüdasszony volt, tehát nem tudott beszélni. Én mikor kislányként kérdeztem, hogy édesanyám, milyen egy szülés, akkor azt mondta, hogy ó fiam, mikor oda kerülsz, megtudod. És ezzel le volt tudva. De hát én nagyon kíváncsi voltam, és úgy szerettem volna, ugye, mint minden fiatal, többet tudni az élet dolgairól, és akkor az öcsémmel, van egy évvel kisebb öcsém, felfedeztük, hogy a könyves szekrénybe az irodalmi könyvek között van egy szexkönyv. Ez oda szépen el volt rejtve, és amikor nem voltak otthon a szüleink, akkor mi szépen levettük és tanulmányoztuk. Úgyhogy ez volt a mi felkészítünk. Hát mint kislány, és sokszor olyan döbbenettel meg utálattal néztem, mert hogy nem értettem, hogy mi hogy van, mert nem tudta senki se elmagyarázni, hogy az nem csak képileg van, hanem érzelmileg, lelkileg, testileg, szellemileg, hogy mit is jelent. Az első menstruációm úgy jött meg, hogy nagyon megijedtem, mert édesanyám nem készített fel. Ő mosott mellettem a fürdőbe, és én néztem, és annyira megijedtem, és olyan természetesnek vett, hogy hát nem kell megijedni. De hogy mennyire fontos, hogy egy anya-lánya kapcsolatban az anyuka felkészítse a kislányát, és jó előre, mondjuk most már megteszik iskolákba, megteszik a videók, sokkal, a mai fiatalság sokkal felkészültebb szerintem. De hogy annyira fontos ez a bizalmi kapcsolat, ami később meghatározza egy nőnek a szexuális életét is, mert nem mindegy, hogy hogy áll hozzá ugye a dolgokhoz. Na, tehát ezt előjáróban mondom el, amikor a Levente fiammal a pocakomba, Brassóból hazamentem édesanyámhoz a biztonságba, a Szentegyházára, hogy vele szüljek, hát akkor az történt, hogy bekísért Csíkszeredába, neki jobban fájt a dereka, mint nekem. Utolsó este még az epreket felkötöztem a kertbe, és akkor másnap mentünk a szülészetre, és az történt, hogy édesanyám annyira nem tudott velem lenni, annyira ott lenni. Én meg voltam győződve, ő nem mondta el nekem, hogy ő hazajön. És akkor azt mondta, doktornő, itt a lányom, vegyétek kezelésbe, vigyázzatok rá. Megfordult, sarkon fordult, és eljött. Én úgy maradtam, mint a fogorvosnál. Na mindegy, hát túléltem.
1: Tehát annyira tabu volt ez a
2: annyira
1: téma
2: tabu volt
1: a székely népnél, ugye, tehát nem csak kerül az egy családról, de ez nagyon-nagyon szépen ki lett fejtve, igaziból nagyon-nagyon sok családban így van, hogy megtudod majd, amikor oda kerülsz, és ezzel le van tudva. Ebben azt hiszem, az is benne van, hogy ő maguk sem kaptak az
2: így van
1: édesanyjuktól,
2: kaptak,
1: szüleiktől,
2: igen,
1: és ők se tudtak továbbadni, és ebben milyen nagyon különleges az, hogy az egész falu az édesanyádhoz akar menni, vár, és amikor rólad van szó, ő szépen félreáll. Mert van egy valami, ami visszatartja őt ettől.
2: Azt mondta, hogy nem bírja elviselni, látni engemet, hogy ott szenvedek. Pedig 3 órát tartott az első szülésem is, és a második szülésem is, mert végigfogtam az ágyat, és mondtam a mi atyánkot.
1: Ügyes voltál.
2: Köszönöm. De édesanyám felkészített olyan szempontból, hogy ott nem szeretik a nyafogó nőket a szülészeten, ott bátornak kell lenni. És akkor volt egy 4. gyerekét szülő anyuka, most is kiráz a hideg, ahogy mondom, és még felkeltem a 2 fájdalom között, és vittem neki a homlokára egy vizes zsebkendőt, hogy ennyivel segítsek.
1: A pohár víz, amit Jézusnak?
2: Igen, igen. És akkor fogtam, és megszületett Levente, és olyan szép volt, úgy képzeljétek el, hogy annyira fájdalom volt bennem, hogy mikor bevittek a szülőszobába, mikor már éreztem, hogy ennél nagyobb fájdalom nincsen, megszületett Levente. És az Úr Jézus, tehát én akkor azt láttam, tehát ahogy feküdtem a jobb oldalamon, volt egy ablak, aminek az ablak kerete, a kereszt oda rávetítődött a falra, és én néztem végig a keresztet, és ott volt velem bátorításként a kereszt is. Tehát annyi sok szép élményem volt.
1: Mikor még szebb, mint hogyha édesanyád állt volna melletted.
2: Így van, így van. És amikor a karjaimba vettem Leventét, legelőször, hát én elkezdtem becizgetni mindennek, alig bírtam lépni, de elkezdtem táncolni vele, és akkor a szemben lévő anyuka, ő is elkezdte az övét, az ő kis magzatát, addig nem szólt hozzá se.
1: Addig a fájdalom legyőzte.
2: A fájdalom nagyobb volt, igen.
1: És akkor ez a jó példa ragadós.
2: Igen. Ja, és még volt 2 poén, mert a Leventéhez, most már elmondom a kedves hallgatóknak is, hogy derüljenek egy picit. Tehát az első meglepetés ez volt édesanyám részéről, hogy nem tudott ott lenni a szülésnél. A második, miután hazamentünk, Leventét hazavittük 2 autóval, mert magyarországi vendégeink voltak, és 2 vendégcsalád vitt haza. Képzeljétek el, hogy rá egy hétre a csíkszeredai szülészetnek a tetája beomlott. Pont a szülő szobán. Az volt a szerencse, hogy vasárnap volt, és senki nem tartózkodott ott.
1: Fantasztikus.
2: Nem mondom, köszönöm, uram, hogy nem akkor történt.
1: Nem akkor történt.
2: Igen, és a harmadik poén az volt, amikor Levente után kellett jöjjenek, akkor a gyereknek ugye minden szép babaholmi cuccot, mindent hoztak, és az érruhámot édesanyám a nagy sietségben otthon felejtette. És akkor mondom, ugye anyu viccelsz? Azt mondja, nem, Zsuzsika, Na, mondom, akkor valahogy meg kell
1: oldani. Halloweenbe kellett hazamenni.
2: Odahúzott az öcsi bácsi a lépcsőhöz, én beültem, a Halloweenget kiemeltem, az volt a szerencse, július volt, és volt neki egy ilyen fekete mellénye. És akkor azt magamra vettem, és úgy mentem Szentegyházáig, ott meg a tömbház előtt felmentek, lehozták a ruhát, kibújtam a mellényből, és felvettem. Na, három ilyen érdekes kis sztori volt a Leventével kapcsolatban. Aztán Noémi, ő már Brassóba született, mert hogy Brassóba mentem férhez, a férjem unitárius, székely ember, és már gondoltam, hogy nincs értelme hazamenni édesanyámhoz.
1: Másodszor is így járjál.
2: Igen, igen. És akkor Noémi nagybaba volt, tehát Leventek 2,70-80 kg, de ő kicsi volt, de Noémi, tehát édesanyám mindig mondta, hogy a második, a harmadik még nagyobb. 4,100 kg született. Megnyíltam, tehát 2 héttel a születése előtt megnyíltam, nagyon alig bírtam menni, nagyon nagy voltam, és mondtam, hogy ez egy huncut leánka lesz, mert le se tudtam feküdni, olyan savan volt, hát hajjal született. Igen, és akkor
1: hát igen,
2: lényegnek lényege, hogy amikor szülni kellett menni, akkor bevitt a komasszonyom, és időben ott voltam. És megszületett Noémi, ő is 3 órára. Tehát azt képzeld el, Zita, hogy szintén már tudtam, hogy mondani kell a mi atyánkod, meg is voltam nyilva, elmentem magzatvíz is, tehát úgy gyorsan. De mivel nagy volt, tehát nekem sokkal jobban fájt a varrás, mint maga a szülés.
1: Igen. Igen.
2: Azt hittem, már sosem lesz vége. De gondoltam, ha meglátom az édes kicsi arcát, el fogok felejteni mindent. Úgyhogy bátorítom az anyukákat, ne féljenek a szüléstől. Mikor nagyon féltem az elején, édesanyám azt mondta, és Zsuzsikám, nézzél ki, az a sok ember mindig született. És a természeti népeknek nem fáj a szülés, azért, mert agyilag nincsen beprogramozva, hogy az fájni kell.
1: Igen.
2: Azt természetesen legugolnak, vagy vízbe szülnek, és fájdalommentesen megszülnek. Tehát az egy élmény. Az egy élmény a szülés, a születés.
1: És sokan ettől megfosztják magukat, mert beleélik, vagy akarják a császármetszést, és előre tényleg, úgy, ahogy mondod, mindent be kell programálni, és hogy az szerint működjön. Na, de akkor visszatérve a védekezésre,
2: igen,
1: mert ugye, tehát a fogamzás gátlásról és a spirálról főképpen volt szó, és lesz most is, hogy a spirál egy abortív eszköz, azt nem igen tudják az emberek, vagy nem így tudják az emberek, hanem fogamzás gátlónak mondják. De ez egy nagy tévedés, mert a spirálnak nem az a hatása, hogy magát, az ovulációt, a pete érést, vagy a pete kilöködést, hogy meggátolja, hanem a már megfogant ébrénykét, az embriót, a 6-7 naposkát, a kicsikét megakadályozza a beágyazódáshoz. Azaz, tehát eleve már egy életnek nem engedi, hogy beágyazódjon, hogy fejlődjön, hogy ott maradjon, mert kilöki.
2: Tehát de én ezt nem tudtam. Tehát ha hiszed, ha nem.
1: Mert sokan ezt nem is így tudják.
2: Így
1: nem
2: van.
1: Így tudják. Na most a
2: azt
1: spirálnak...
2: Tudtam, bocsáss meg, tehát azt tudtam, hogy az abortusz nem szabad. Tudtam elméletben, hogy minden védekezés a Jóisten akarata ellen van. De annyira a sógornőnek spirálja volt, a baráti körnek, mindenkinek az volt. Tehát nem volt felvilágosítva senki sem, hogy az nem szabad. Érted?
1: Mert ez a csúsztatás.
2: Igen.
1: Tehát igaziból a spirál egy eszköz, ami a mély nyálkahártyába egy örökös gyulladást tart fent, és ez a gyulladás nem engedi, hogy a kis ébrényke, embriócska, a 3-4-5, maximum 7 napos magzat, hogy meg tudjon tapadni. Tehát igaziból kilöki, elveti, és akkor ezt fogamzásgátlónak fogják fel, holott mély tévedés, nagy tévedés.
2: Mesélek tovább. Tehát elmentem a nőgyógyászhoz, előzőleg megvettem a gyógyszertárba a spirált, kérdeztem, hogy tehát mivel jár, próbáltam megtudni, ó, hát ez semmiség, neki semmiség volt. Persze, egy nőgyógyászhoz menni sose kellemes dolog egy nőnek. Nem fájt a felhelyezés, és akkor gondoltam, hogy rendben van. Eltelt 2 év, és éreztem, hogy valami nincs rendben. Tehát a szervezetem tiltakozott, és akár a fognál az implantáció, tiltakozik a szervezet minden mesterséges beavatkozás ellen. És mikor elmentem újból, mert persze szerettük volna a második gyereket.
1: A harmadikat.
2: A másodikat.
1: A másodikat.
2: A második. Noémit szerettük volna nagyon.
1: Jaj, tehát ez már Levente után történt,
2: körülbelül 1 évre.
1: Ja.
2: És 5 év van a 2 gyerek között, tehát Noémi meg volt sértődve sokáig, hogy nem tudott hamarabb jönni. De térjek vissza, tehát a lényegnek lényege az volt, hogy amikor elmentem, hogy kivegyék, hát úgy képzeljétek el, hogy oda beágyazódott, egyik felől beágyazódott, az melyik bal felől, igen, és alig tudták kivenni. 2 orvos majdnem kitépte a méhemet. És most azért tudok ilyen nyugodtan beszélni, mert a fájdalom, már megbocsátottam nekik is, meg magamnak is, hogy milyen butacska voltam, és hogy miért nem készültem fel jobban. És évekig nekem az a fellem, még az arcom is el volt deformálódva, a szemem beesett, itt most is látszik, hogy itt van egy nagy ilyen a szemüregemnél, ami nem jött helyre. És látszott, hogy ezen a fellemen valami van. Tehát évekig.
1: Fantasztikus.
2: Évekig. Tehát két nőgyógyász nő vette ki a spirált, és láttam az arcukon, hogy meg vannak ijedve. Azért szeretném ezt elmondani, hogy nem ajánlatos, nem jó. A szervezet a nőnek védekezik, azon kívül gombásodást okozhat, folyást okozhat, egy csomó mindent, amiről nem beszél senki az égvilágon. Senki. Még a gyógyszertárba se. Persze, minél több spirált, minél több gyerek ne szülessen, persze, stb. Viszont én azt látom, hogy például ebben a médiában sem nagyon óvatosan lehet beszélni ezekről a dolgokról. Egyrészt, mert intim dolog, tehát egy nőnek a teljesen magánügye, és azon kívül megbotránkozhatnak sokan, felkaphatják a vizet, tehát a másik fél, ugye, és egy nagy cirkusz lehet ebből az egészből. Tehát nagyon-nagyon óvatosan.
1: És vannak, akik kigunyolják.
2: Hát persze, igen.
1: Mert aki nem volt ilyen helyzetben, akkor ezt nevetség tárgyának veszi, és ez a reakció. Hát nagyon szépen elmondtad, és lefestetted ezt, hogy igen, tehát a közmédiában erről nem igazán illedelmes beszélni, nem is tudom, milyen kifejezés a legmegfelelőbb erre, viszont még tovább menve, amiket felsoroltál, hogy milyen következményekkel járhat, vagy milyen nehézségek, ennek ellenére mégis történt a spirál mellett foganás. Na most vannak szép történetek, és vannak kevésbé szép történetek, de ezt sem írják az újságok, erről sem tud a nagyvilág kevesen. Sőt, ha úgy vesszük, ma, pontosan ma, akkor hát nem mondom meg, van egy valaki, aki spirál mellett fogant, és ma van a születésnapja.
2: Isten éltesse.
1: Igen.
2: A jó Istennél
1: semmi
2: csodák.
1: Sem lehetetlen, és már, és igen. amikor kiderült, tehát akkor volt a nagy gond, hogy na most lesz-e valami gond azzal a gyermekkel? A spirált kivették, a gyermek maradt, hála jó Istennek. Persze imával kísértük, mert ugye nekünk ez a fő tevékenységünk, ha lehet, bocsánat, így mondani, kifejezni, hogy akkor háttér imával, és főleg ez a súlyos, fontos, problémás, igen, eseteket, na hát ez is ilyen formában egy, úgymond egy kiimádkozott gyermek, aki nagyon-nagyon ügyes, és semmi hátrány nincsen, úgyhogy annyi idő után, ezt már lehet mondani, de már még hamarabb is, és még olyanról is tudok, ugye, hogy a spirál beépült a koponyájába.
2: Édes jó Isten!
1: Hát!
2: A koponyába?
1: A koponyába, onnan kellett kivenni.
2: Jó.
1: Na, tehát akkor...
2: Borzasztó.
1: Igen, amikor ilyenekről hall az ember, sokszor el se hiszi. vagy nálunk ilyen nem történhet címen, és biztos, hogy mi sem tudunk minden történetről, és minden nem kívánatos következményről, de nem is ez a lényeg. Tehát a lényeg az, hogy minden életellenes szernek, ha tabletta, ha eszköz, ha bármi, hátulütője van. Tehát az előbb-utóbb majd fogja jelezni, hogy igen, mondjad.
2: Bocsánat, szeretnék még valamit mondani. Tehát nekem mindig a nagy család lebegett a szemem előtt. Nagyapámék lövétén 12-en voltak testvérek. Édesanyámék 4-en születtek, és mi már csak 2-en. Tehát így hal el a magyar nemzet. És én azt gondoltam, a férhez megyek, én 3 gyereket minimum szeretnék. Tehát olyan nagy volt a vágy az én szívemben. És a 3. nem tudott megszületni, mert a férjem nem akarta. Azt mondta, hogy nehéz világba élünk, pedig csak a hitünk volt kevés. És képzeljétek el, ezt elmesélem, mert Zitának még meséltem, hogy ima közben láttam a 3. gyermekemet. Mikor erre figyeltem, és tudtam, hogy ez a spirál dolog, ez meggyontam, megbántam, bocsánatot kértem. Imában a bal kezemben láttam egy kis csecsemőt. Olyan szép volt. És akkor, ahogy néztem, egyszer csak kezdett így megráncosodni, így, fú, és egy nagyon aszott össze.
1: Egy mumia.
2: Igen, és úgy megborzadtam, és Istenem, hát ez az én 3. gyermekem, aki nem tudott megszületni. Akit úgy vártam. És akkor ugye így tanítottatok, hogy meg kell keresztelni lélekben. Elnézést, a könyv most is kijön a szememből. Mert ez egy
1: ez
2: nagyon
1: természetes.
2: Fájó. Ez egy nagyon fájó dolog. Még mindig. És akkor megkereszteltem úgy a lélek, amit sugott, azt hiszem, hogy kislány lett volna. És akkor bocsánatot kértem tőle, hogy nem tudott megszületni a családunkba. És hogy kértem a mennyei atyát, hogy fogadja be az ő kis szentjei közé, a kis vértanúi közé. És biztos, hogy értünk, imádkozik ott fenn.
1: Na, hát nagyon szépen megoldottad, úgymond vele kapcsolatban is eleget tettél, de már egyszer elhangzott itt, van is egy ilyen ima, hogy megkeresztelni azokat, akik halva születtek, elvetéltek, akiket nem akarattal, hanem úgymond természetes úton vetéltek el, de mindazokat, akiket ugye művi abortusz vagy egyéb módszer által nem engedtek megszületni, és még a nagyon-nagyon sok lombik magzat, mert óriási nagy veszteség, tehát örvendenek, hogy megszületik egy-kettő, és nagyon sok iker, 2-es vagy 3-as iker is a lombik után, de a veszteségről nem igazán beszélnek. És azt is, hogy tartják évekig, lefagyasztva, 10-20-25 évnél tovább nem igazán tartják. Na és akkor mi lesz annak, azoknak a története? Tehát azok a csatornába elmennek, és az óriási világviszonylatba nagy. Minden megfogant magzatnak lelke is van, a jó Isten adja a lelket, mert ugye test és lélek, a testet adják a szülei, de a lelket a jó Isten. Na és akkor a halál után a lélek a jó Istenhez visszakerül, na hogy akkor ezek igazán jussanak az örök életbe Jézus áldozata által, tehát akkor ezeket megkeresztelni. És van erre egy ima, azt mondtam is neked, hogy odaadom. Ima az Úr szeme azokon nyugszik, nemzedékről nemzedékre, kik félik őt, mert táplálja őket éhínség idején, és megszabadítja a haláltól őket. Itt a hiszek egyet utána elmondjuk, és továbbá mindnyájatokat, akik halva születtetek éjjel és nappal, mindnyájatokat, akiket megöltek anyjuk méhébe éjjel és nappal, vagy akiket ezután fognak megölni, és még a rengeteg lombik veszteség, azért, hogy elnyerjétek az örök életet Jézus Krisztus által, én megkeresztellek, és itt fel lehet sorolni a neveket, fiú és lány neveket, minél többet, tehát Mária, József, János, Péter, Pál, így tovább, megkeresztellek titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Neveden szólítottalak, enyém vagy, adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos, mert irgalmas, alleluja, alleluja, egy mi atyánk, üdvözlégy, dicsőség, és ennyi. Maga a, úgymond a meg nem születetteknek egy keresztelési formulája, úgyhogy ezt bármilyen, tehát bárki, hogyha lélekbe és hittel mondja, ha nem is szó szerint így, biztos, hogy a Jóisten azt értékeli, és ezek a kicsik jó helyre kerülnek. Így is egy külön helyen vannak, de várják, hogy az örök boldogságba kerüljenek. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm Zsuzsának ezt a nagyon nagyszerű tanúságtételt, és azt is, hogy úgy gazdag volt, és sok mindent felölelt, tehát kezdve a kezdetektől, és ugye az egész élettörténet úgy egy, úgymond egy nagyobb dióhéjba el volt mesélve a kedves hallgatóknak, és hogy megérett oda, hogy igenis azért kell erről beszélni, hogy más ne kövesse el ezt a hibát, vagy ne jusson ilyen helyzetbe. Köszönöm szépen, Zsuzsa, neked is egy áldott új hetet, szép nyarat az egész családodnak.
2: Köszönöm szépen én is, Zita, a meghívást, Tündének a felvevést, és a Mária Rádió hallgatóinak, hogy szeretettel hallgatják ezt a műsort.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Milyen lehet a túlvilág? Című részt.

Assisi Szent Ferencet egyszer elfogta kíváncsiság, hogy milyen lehet az örökké valóság boldogsága, amellyel Isten azokat jutalmazza, akik őt szeretik. A legenda szerint, míg erről elmélkedett, megjelent neki egy angyal, akinek hegedű volt a kezében. Az arcához emelte a hegedűt, s vonójával csendesen, lassan végig húzott rajta. Erre a hegedűből előtörtek az örökké valóságnak, Isten örök szeretetének lélekbe markoló, csengő melódiái. Vajon milyen hang, milyen melódia lehetett az? Megtudjuk abból, amit maga Szent Ferenc mondott. Ha az angyal még egyszer végighúzta volna vonóját a hegedűn, hallandó testem nem bírta volna ki a lélek örvendezését.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

élet az egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság.

valósággá. Az élet kihívás.

játszd. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemelt ki. Az élet élet.

0: Jézus, te vagy nekem az éltető eledelm, te vagy az élő kenyér, te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet.
1: Kedves hallgatóink! Kérem, hallgassák meg Sík Sándor Búcsú a szavaktól című versét Sinkovics Imre előadásában.
2: Szavak, szavak, búcsúzom tőletek, egymás után, mint halni készülő fiaitól az árvuló szülő, minden nap egy-egy új szót temetek. Egy-egy újat a drága régi kincsből. Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr, aki elunta életét velem, mehet búcsútlan, köszönéstelen. Mennyit hallgattam, futostam, figyeltem, míg ezt a drága kincset összeleltem. Hány kis idétlent, az volt még a drága, magam hoztam el dadogó világra. Mi voltatok? Élettelen anyag. Élővé, szóvá én alkottalak, amikor forrón belétek leheltem, amit az Isten én belém, a lelkem. Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam. Mindenben mindig kedvetekre jártam. Tajkátok voltam és cselédetek, ápoltalak és kényeztettelek. Mostan vasaltam, teregettem rátok. Hímes aranyból szőttem a ruhátok. Ezen a lármás, visszhangos világon ti vagytok csendes, otthonom, családom. Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem. Ti rajtatok keresztül ismerem izzó titkát az emberi tudásnak, s a kincset, mit varázsveszővel ásnak. Mindent, amit az ember szíve rejt, s a más világból remegő delejt, kit a tudós csak eltakarna névvel, Istent tapintom ujjatok egyével. Szülötteim s szolgáim voltatok, s én szolgátok és királyotok. Mint pénzeire a király nevét, reátok vertem arcom bélyegét. S most hűtlenek, csalfák, kegyetlenek, egymás után elhagytok engemet. Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek, elhal a visszhang, a barlang üres lett. Állasz az oltár lépcsőjén magad, és idézed a szentelt szavakat, s csak tátogat szegény memóriád, a néma ördög vigyorog reád. Dobban a szíved, írnál, mondanál, s a toll kezedben reszketni megáll, megzördül rajt egy látatlan bilincs, nézel utána annak, ami nincs. Hát így maradtál. De jó ez neked, beszéltél 70 évig eleget, s ha most a szó kegyelme elhagyott, gondolj szó nélkül, szépet és nagyot. Nézd a ma bölcs hajdani remetéket, kik kinőtték az emberi beszédet, s elvonulván barlangjuk éjjelébe, némán merültek a lét tengerébe. Csak egy szót, csak azt ne feledjed. Ő benne hallod az egyetlen egyet, s újra tanulsz beszélni általa. A szót, mely kezdetben vala.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban, élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyházmegye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szentatya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyházmegyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyházmegyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben, beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz.
A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

0: Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
1: A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpora közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő Külföldi Magyar Cserkész Szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpora magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá

miközben a cselkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cselkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cselkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cselkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cselkészparkba. A Sík Sándor cselkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cselkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cselkész tagja van. Vannak olyan cselkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cselkészházuk van, amelyet a legendás cselkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cselkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cselkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cselkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cselkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak, minden szombaton. A Szentatya 14. Leó éppen nemrégen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cselkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cselkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cselkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cselkészpark névadója, Sík Sándor pianista volt az, akinek a hazai cselkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cselkész, az 1999-ben elhunyt

Veszprémi Tibor piarista szerzetes, esorok szerzőjének bélmapja egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkészhivatás.

Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt jönneket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napig

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindkészen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatlan. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból fel.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hírlandatlan, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szentléleket elküldte.
1: Asszonyok

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdettem, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett. Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, kérvalmadra, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott. Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkor

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltózzunk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője.

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Ezeket azért mondtam, hogy békességetek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek majd titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Még 9. koromban azt mondták, nagy bőtalt olvassuk el valamelyik evangéliumot. Lehet már, mert az rövid, és akkor elmondtam, hát most nem a legrövidebbet fogom választani, hanem János evangéliumát választottam, és ez így szerintem nagy hatással volt így a kezdődő hitemre. Azt érzem, és ez a mondat jól tükrözi, hogy Isten azt szeretné, hogy boldogon és békességben éljünk, és hát vannak megpróbáltatások, de hogy ő mindig erősebb annál. És ez szerintem nagyon-nagyon jól tükrözi János evangéliuma, hogy mindig ott van egy ilyen nyugalom. És ez az én hitéletemben is azért általában itt van, hogy hiába van bármilyen nehézség, ami legbelül van a lelkemben, azt a külső körülmények azok nem veszélyeztethetik. Csak én magam veszélyeztethetem, ez sajnos meg is történik sokszor, de hogy ez meg egy másfajta küzdelem. És hogy amit az Isten belém plántált, az erősebb. És nem lehet az, hogy a rossznak legyen végső győzelme, hanem csak a jónak lehet végső győzelme. Tehát minden nehézség átfordul abba, hogy Isten dicsősége nyilvánul meg benne.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Uram, irgalmaz.
5: Uram, irgalmaz.
4: Krisztus, kegyelmez.
5: Krisztus, kegyelmez.
4: Uram, irgalmaz.
5: Uram, irgalmaz.
4: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
5: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Mennyei Atya Isten,
5: irgalmaz nekünk.
4: Megváltó Fiú Isten,
5: irgalmaz nekünk.
4: Szent Lélek Úristen,
5: irgalmaz nekünk.
4: Szent Háromság Egy Isten,
5: irgalmaz nekünk.
4: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, szüzeket termelő vér,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az örök élet záloga,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
5: üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
5: üdvözíts minket.
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
5: kegyelmezz nekünk, Uram.
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
5: hallgass meg minket, Uram.
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
5: irgalmazz nekünk.
4: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
5: és Istenünk országává tettél bennünket.
4: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
5: Amen.
4: Az Úr legyen veletek.
5: És a te lelkeddel.
4: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
5: Amen.
4: Mondjunk áldást az Úrnak.
5: Istennek legyen hála.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

Mládi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Most pedig, kedves fiatalok, meghallgatjuk az első tanúságtételt. Egy pap lesz, aki Spanyolországból érkezett. Gonzalo Moreno Ponce atya. Köszöntsük őt egy nagy tapssal.
1: Buenos días a todos, muchas gracias al párroco Fray Zvonimir, a todos los...
0: Jó napot kívánok!
2: Szvima!
0: Denkinek! Köszönöm szépen Zvonimir plébános atyának és minden jelenlévő pap testvérnek.
1: Trabajar porque me mandó la empresa.
0: 19 évvel ezelőtt jöttem ide Medjugorjeba. Üzleti útra a cégem küldött ide.
1: Mis padres católicos nos transmitieron la fe y nos llevaron a un colegio católico.
0: Katolikus családban születtem, összesen hatan voltunk testvérek, ötödik vagyok a sorban. A szüleim mélyen vallásosak, és katolikus iskolába is irattak bennünket.
1: De violencia muy fea contra mí cuando era un niño pequeño por parte de unos familiares.
0: Azonban volt egy nagyon rossz, erőszakos tapasztalatom. Bizonyos rokonaink, akik velem szemben így léptek fel, amikor kicsi voltam.
1: Estaba solo y escuché como Dios me llamó al sacerdocio.
0: Közvetlenül az iskola befejezése előtt úgy éreztem, hogy Isten valóságosan hív a papságra.
1: Colegio y me propuso hacer un discernimiento.
0: Meg voltam zavarodva, és úgy javasolták, hogy próbáljak meg gondolkodni, mi legyen a jövő. Egy lelki tapasztalaton mentem keresztül, és minden jól ment, mindaddig, amíg nem hagytam abba az iskolát, és nem kezdtem el egyetemre járni.
1: Grupo ultra apoyando un equipo de fútbol.
0: Amikor elkezdtem a egyetemi tanulmányaimat, egy szurkoló tábor tagjai közé keveredtem.
1: Todo lo que necesitaba.
0: Az életem teljesen megváltozott, gyökeresen. Úgy gondoltam, hogy megtaláltam ebben a csoportban mindazt, amit kerestem.
1: Fuera con todo el fútbol y con todo lo que le rodeaba.
0: Az a tapasztalat az erőszakosság tette, tulajdonképpen előjött a múltamból, és a szurkolás a pálya mellett jutott kifejezésre.
1: Ese era el ambiente en el que yo me rodeaba.
0: Sokat utaztam minden hétvégén, hogy szurkolhassak ennek a klubnak. Verekedések, alkohol, utazások, ebből állt az életem.
1: Me atropelló un coche y en una pelea intentaron acuchillarme varias veces, pero no lo consiguieron.
0: Háromszor voltam az halál közelében, leestem a szikláról, autó ütött el, és harmadszor pedig késsel próbáltak agyonszúrni, de nem sikerült. És itt megéreztem, hogy valaki állandóan vigyáz rám és védelmez.
1: Pero yo desentonaba, discutía diariamente con mis padres.
0: Az atmoszféra, a légkör otthon nagyon nehéz volt. Én a fekete bárány voltam a családban, folyamatosan összeütköztem a szüleimmel.
1: Y empecé a vivir como si Dios no existiera.
0: Két barátom elhunyt, és azt mondtam az Istennek, te nem létezel. És úgy is kezdtem élni, mintha nem volna Isten.
1: Mis padres estaban muy preocupados porque no sabían qué hacer conmigo.
0: Ott hagytam az egyházat, a templomot, egy vizsgát sem tettem le, és a szüleim teljesen kétségbe estek.
1: Mundo ultra, y mi padre, para intentar sacarme, me consiguió un trabajo para que no me quedase sin hacer nada, viendo que los estudios no me interesaban.
0: Továbbra is csak a futball érdekelt, és a szurkolókkal tartottam. Apám talált egy egyszerű munkát, csak hogy ne üljek otthon összetett kézzel, de nem érdekelt semmi.
1: Había dinero y ahora era yo el que me podía pagar los viajes y todos los caprichos del fútbol.
0: Ez abban is megmutatkozott, hogy volt pénzem, és saját magam fizethettem az utazásaimat és az élvezeteimet, amik a focihoz kötődtek.
1: Tenía gente que tenía contacto con el mundo de las drogas.
0: Az otthoni légkör mind rosszabb volt, és barátaim között voltak olyanok is, akik a droggal voltak kapcsolatban.
1: Capital de mi país.
0: Részt vettünk olyan emberekkel való találkozáson, akik a főváros egyik részében laktak és drogoztak. Ezeken az összejöveteleken felfegyverzett emberek vettek részt. Az ultrák, akik verekedtek, valamint a drog, borzalmas jeleneteket produkáltak. Az feszültség néha kibírhatatlan volt, és a mérkőzéseken még több alkohol, még több verekedés volt.
1: Prácticamente había perdido el contacto con mis verdaderos amigos, los amigos del colegio.
0: Emlékszem, hogy úgy éreztem magam, hogy egyre üresebb vagyok. Minden barátommal elvesztettem a kapcsolatot, azok, akik igazi barátaim voltak.
1: Los del colegio a pasarlo con ellos.
0: Ezek a barátaim egyik hétvégén meghívtak, hogy néhány napot velük töltsek.
1: Llorar.
0: Egy következő éjszakán egyedül elmentem a parton sétálni, és nem tudtam abba hagyni a sírást.
1: Yo para ti sí. Por favor, sácame del mundo en el que me he metido y dije mi primer Señor, ten piedad desde el corazón.
0: Azt mondtam az Istennek, habár számomra nem létezel többé, én a számodra létezem. Kérlek, húzd ki ebből a bajból, amiben vagyok, és először mondtam ki azt teljes szívemből, őszintén, Uram, irgalmazd nekem.
1: Quiero que seas sacerdote.
0: Rögtön megjelent ugyanaz a hang, amelyiket akkor hallottam, mielőtt az iskolát befejeztem, és most még jobban telve volt szeretettel. Azt mondta ez a hang, szeretném, hogy pap legyél.
1: Tengo hermanos muy buenos. Yo te estoy demostrando que no sirvo para ser sacerdote.
0: Elkezdtem még jobban sírni, és azt mondtam Istennek, Uram, válasz ki valaki mást, vannak testvéreim, akik sokkal jobbak nálam. Éppen bebizonyítottam, hogy nem vagyok méltó arra, hogy pap legyek. És ezután, az út után az egyik barátom az iskolai időkből felkínált egy munkát nekem. Ugyanakkor újból felvettem a kapcsolatot az iskolai pappal, aki az iskolában foglalkozott velünk.
1: De la empresa pidió que viniéramos aquí a Medjugorje.
0: Ott hagytam ezt a szurkoló világot, és valami különös történt. A cég igazgatója azt kérte, hogy menjek el Medjugorjeba.
1: 81.
0: Azt mondta, hogy itt a szüzanya már 81 óta megjelenik.
1: Yo no soy periodista, pero mi jefe me dijo que tenía que acompañar al periodista para hacer un reportaje.
0: És egy újságíró sem akart, vagy tudott elmenni. Én ugyan nem voltam újságíró, de el kellett mennem egy újságíró kíséretében.
1: Mi país?
0: Ebben a 2006-os évben Medjugorjét még Spanyolországban nem ismerte senki.
1: Estaba más convencido de que todo era un montaje, que era falso.
0: Mégis néhány interjút készítettünk azokkal az emberekkel, akik itt voltak. Minél többet hallgattam, úgy gondoltam egyre inkább, hogy ez túlzás. És azt gondoltam, én le fogom leplezni ezt a nagy hazugságot.
1: Había un retiro con el padre Joso Sofko.
0: Jelentkeztünk egy kis zarándoklatra, ami tartalmazott Joso Sofko atyával egy lelki gyakorlatot is. Első nap valószínűleg a legmegterhelőbb zarándok voltam a világon.
1: Mentira.
0: Mert az volt a feladatom, hogy készítsek egy riportot, tehát mindenféle kérdést tettem fel, és megpróbáltam leleplezni a hazugságot. Azonban, amikor megkezdődött a lelki gyakorlat, Joso Sofko atyával, a bensőmben minden megváltozott.
1: Ser periodista como oportunidad para que volviera a coger a Dios en mi vida.
0: Az Úr, az édesanyja által engem, aki nem is voltam újságíró, ezen a riporton keresztül visszahozott önmagához. Befejeződött ez a Sirokob régen tartott szeminárium, és visszajöttünk Medjugorjéba. Újból elkezdtem imádkozni, mint gyermekkoromban.
1: Estábamos felices cuando regresamos.
0: Mindannyian gyóntunk, az egész csoport nagyon-nagyon örült, amikor hazajöttünk az arándoklatról.
1: Pareces otra persona.
0: Az emberek a munkahelyemen azt mondták, hogy megváltozott az arcom, mintha teljesen más személy lennék.
1: Cuando era niño había descubierto a Dios Padre y descubierto el valor de la Biblia que antes no entendía.
0: Felújítottam a kapcsolatomat a szűzanyával, felfedeztem az Atya Istent, és a Biblia értékét, a Szentírás értékét is felfedeztem, amit korábban soha nem értettem.
1: Se los que estuve muerto espiritualmente y ahora estaba más vivo que nunca.
0: A szívem telve volt végre békével, olyan hosszú sötétség, halál időszaka után láttam a világosságot.
1: Nadie le interesaba, o simplemente no me creían. Para mí fue muy duro.
0: Visszatértem a munkahelyemre, a családomhoz, elmeséltem a zarándoklat szerzett tapasztalatomat, senki nem hitt nekem, és ez nagyon nehéz volt számomra, mert nem hallgattak rám. Újra éreztem a papságra való hívást egyre erősebben, hallottam, hogy a szűzanya Mirjanának minden évben a születésnapján különleges ajándékot ad. Amikor eljött az én születésnapom, ami közel volt, megkértem a szűzanyát, hogy mutassa meg nekem, valóban pap kell, hogy legyen belőlem. Azt kaptam ajándékba, hogy az első Bibliámat kézbe foghattam, és hogyha megjelenik a pap szó a Bibliában, amikor kinyitom, akkor elmegyek papnak. És kinyitottam, és az volt, amit olvastam, hogy te pap vagy, a pap a Melkizedek rendjéből.
1: T Tengo que reconocer que abrí la Biblia buscando que no saliera la palabra sacerdote.
0: El kell ismernem, hogy akkor úgy nyitottam ki a Bibliát, hogy reméltem, nem fog a pap szó megjelenni. Elhagytam a barátnőmet, és az iskolai lelki vezetőmmel beszéltem, aki azt mondta. Én már régóta látom ezt, de soha nem engedted meg nekem, hogy a hívásról beszéljek, ezért nem is szóltam róla neked. Erről senkinek nem szóltam semmit, egy hónappal később visszatértem Medjugorjeba, hogy felajánljam a hivatásomat a szűzanyának. Egy kis csoporttal jöttem, de közülük senki nem tudott az én hivatásomról. Amíg imádkoztam a Podbrdon, egyedül voltam. Nagyon sok kétségem volt.
1: Peleas, tanto alcohol, tanta tensión.
0: Az életmód miatt, amelyet korábban folytattam, a verekedések, bűnök, erőszak miatt. És a Podbrdon közel jött hozzám egy pap, és azt mondta spanyol nyelven.
1: Me ha dicho que vas a ser sacerdote.
2: Csestítem.
0: Gratulálok. Az Úr éppen azt mondta nekem, hogy pap lesz belőled. Megkértem ezt a papot, hogy senkinek ne szóljon erről.
1: Ya no voy a dudar más, pero guarda nuestra intimidad.
0: És elmentem onnan, azt mondtam az Úrnak, hogy megígérem, soha nem fogok kétségbe, nem fogom kétségbe vonni az ő szavát.
1: Con mis padres y mis hermanos, mi padre quería ver con sus propios ojos el pueblo que me sacó de las tinieblas.
0: Amikor pappá szenteltek, szerencsés voltam, mert a szüleimmel és a testvéreimmel Medjugorjeba jöhettem. Az apám szerette volna, hogy melyik az a hely, amely engem a sötétségből kihúzott. A szüleim a Montserratba mentek, amikor megismerkedtek, és ott közösen imádkoztak. Édesanyám kért a szüzanyától, hogy kapjon egy pap fiút, hogy legyen egy gyermek, aki pap lesz. Az anyánk erről soha nem mondott nekünk semmit. Én csak sok-sok évvel később, miután pappá szenteltek, akkor tudtam meg ezt.
1: Mi?
0: És azt mondtam az édesanyámnak, tudod-e, hogy melyik napon szenteltek pappá? Azt mondta, hogy igen, tudom. Azon a napon, amikor a Montserrati szűzanya ünnepe van.
1: Y le dije a mi madre, ¿por qué nunca me has contado nada?
0: Azt mondtam az anyámnak, de miért nem mondtál erről nekem soha semmit? És azt mondta, ez egy édesanyák közötti dolog. És azt mondta még, fiam, el kell, hogy ismerjem, hogy te voltál az utolsó a fiaim között, akiről azt gondoltam volna, hogy pap lesz.
1: Rezando por ello sin decir nada a nadie.
2: Tvoja su braća
0: već. A te testvéreid már megnősültek. Családos emberek voltak, én már elveszítettem a reményt, de soha nem hagytam abba a csöndben való imádkozást. Anyák, hogyha vannak elveszett gyermekeitek, soha ne hagyjátok abba az imát értük. Én vagyok annak a példája, hogy az ima működik.
1: Queridos jóvenes, llevo 19 años viniendo a este bendito lugar.
2: Drági mladi, vagy...
0: Kedves fiatalok, már 19 éve jövök erre az áldott helyre. Itt megtaláltam az életem asszonyát.
1: Los colores del equipo que tengo que defender. Que tengo que defender.
2: Okay. Y boye moga tima e moga.
0: És az én klubom színei. Ti is itt megtaláltam.
1: Necesitamos vuestra oración, como dice la Virgen, no vuestras críticas.
0: Megkérlek benneteket, hogy imádkozzatok a papokért. Nagyon szükség van arra, hogy imádkozzatok értünk, nem pedig, hogy kibeszéljetek minket. Tegnap nagyon fontos volt számomra, hogy sok-sok paptestvérrel térdelhettem az oltári szentség előtt. Legyetek biztosak abban, hogy mi papok is emberek vagyunk, és vannak hibáink. Megkérlek benneteket, hogy tegyetek meg egy szívességet.
1: Da a Cristo en los sacramentos, a Cristo en su palabra y a Cristo con su misericordia.
0: A mai napon azt a papot, aki a csoportotokkal van, ölejétek meg, mert ő Krisztus adta nektek az igében és a szent oltári szentségben. Kedves fiatalok, ahogyan a szűzanya mondja az üzeneteiben, csak egy életünk van, és ez nagyon rövid az örökké valósággal szemben.
1: Estáis en oscuridad, pedirle al Señor que os ayude a decir desde el corazón, Señor, ten piedad.
0: Ugyanúgy hívlak benneteket arra, hogyha távol vagytok, és most még semmit nem értetek. Megkérlek benneteket, hogy forduljatok az Úrhoz őszinte szívvel. Uram, irgalmazd nekem.
1: Padre, encontrarás una madre que te envolverá con su misericordia.
0: És az Úr meg fog nektek irgalmazni. Egy apát, egy atyát, szerető atyát fogtok találni, és egy anyát, akik elhalmoznak benneteket a szeretetükkel.
1: Desde lo más profundo de tu corazón envuelto en la misericordia de Dios.
0: És amikor azt mondtam, hogy Uram, irgalmaz, és ezt mondjátok ti is, egy dicsőséget is mondjatok el a szívetek mélyéről.
1: Un saludo muy especial a los jóvenes de mi parte.
0: Köszönöm mindenkinek, és imádkozzatok a papokért, és üdvözlöm a Mórus Szent Tamás plébánia képviselőit.
1: Vamos a terminar rezando un Ave María por las intenciones de la Virgen.
0: És úgy fejezzük be, hogy elmondunk egy üdvözlégy Máriát a szűzanya szándékaira. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jó Isten áldjon meg benneteket, köszönöm szépen a figyelmet.
3: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Gonzalo Moreno Pons atya tanúságtételét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. ifjúsági találkozón Medjugorjeban.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Antiókiai Szent Margit. Szűz, vértanú. Antiókiában született, Piszidiában, 290 körül. Urunk megtestesülése óta 290 esztendő telt el, amikor Diokleciánus, a dalmáciai írnok fia, megragadta a Római Birodalom kormányát. Uralkodásának első évében társként maga mellé vette a gonosz és elvetemült Maximianust. Mindketten gyűlölettel fordultak a keresztények ellen. Diokleciánus az üldözésben felülmúlta a korábbi császárokat, mert elrendelte, hogy az egész birodalomban állítsák bíróság elé a keresztényeket, s tűzzel vassal írtsák őket, hogy még a nevük is eltöröltessék a földről. Uralkodásának 19. esztendejében ő maga keleten, Maximianus nyugaton írtotta az egyházat. De az üldözés második évében Diokleciánus Nikodémiában, Maximianus pedig Milánóban letette a császári méltóságot. A kegyetlen üldözés ezután még egyszer föllángolt, és Konstantin 7. évéig tartott. Antiókiai Margit, aki 290 körül született Piszidiában, 15 éves lehetett, amikor hallott az üldözésekről, és így könyörgött az Úrhoz. Uram, Jézus Krisztus, aki a szentek élete és erőssége, a szomorúak vigasztalója, és az ínségesek üdvössége vagy, aki soha nem hagyod el azokat, akik remélnek benned, erősíts meg engem, kis szolgáló leányodat, és ne engedd, hogy megtagadjalak, ha ideér a zsarnoki hatalom. Rám támad, és megkínozza a testemet. Margit egy Adessius nevű tekintélyes pogánypap leánya volt. Apja nagyon szerette. Anya viszont korán meghalt, és így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Fölcseperedvén hazakerült, s apja fölismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy lányát kijózanítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyúan megharagudott, rá sem bírt nézni, sőt, elűzte a házától. Az Úr azonban, aki soha nem hagyja el a benne bízókat, megvigasztalta Margitot, s oly kedvessé tette egykori dajkája előtt, hogy az leányává fogadta. Az erények közül főként az alázatosságot kapta ajándékba az Úrtól. Ennek erejében feledni tudta nemes származását. Mindenben szolgálatára áll dalkájának, még a bárányait is ő hajtotta kilegelni. Ebben az időben érkezett Asszia tartományból Antiókiába Olibrius prefektusa a keresztények üldözésére. Útja a legelő mellett vitt el, ahol Margit a többi lányjal együtt a bárányokat őrizte. Olibrius meglátta Margitot, a legszebbet közöttük, és parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a lány. Ha szabad ember leánya, feleségül veszi. Ha rabszolga, akkor megadja az árát és ágyasává teszi. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, s a prefektus elé vitték. Miközben vitték, nagy félelem fogta el Margitot a kegyetlenség miatt, amellyel Krisztus ellenségei Isten szolgáinak nem a testét, hanem a lelkét akarták megtörni. A prefektus szállásához értek, jelentették a katonák. Uram, ez a leány, akit meg kellett keresnünk, arra a kérdésre, hogy rabszolgája vagy szabad, kereszténynek vallotta magát. Ennek hallatára a gonosz bíró nagyon elszomorodott, s megparancsolta, hogy állítsák Margitot elébe. Így kezdett beszélni a lányhoz. Leányom, ne félj semmitől, mondd el nekem a származásodat, s hogy rabszolga vagy-e, vagy szabad. Margit így válaszolt. Ha Ha szabadságon felül kérdezel, tudd meg, hogy senkinek nem vagyok rabszolgája. De számmal és szívemmel az én Uram Jézus Krisztus szolgálójának vallom magam, akit kiskorom óta imádok és tisztelek. A prefektus megkérdezte, mi a neved? Margaréta így válaszolt. Az emberek Margarétának hívnak, de ennél fontosabb, hogy a nevet Igaz Gyöngy a keresztséggel kaptam. A prefektus nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy börtönbe zárják, senki ne látogathassa. Ételt és italt ne adjanak neki. Így akarta megtörni akaratát. Margitot azonban angyalok látogatása vigasztalta, s mennyei fényesség ragyogta be. Amikor a prefektus látta, hogy sem hízelgéssel, sem ijesztgetéssel nem megy semmire, bement Antiókiába, s összehívta a város vezetőit és a bölcseket, és tanácskozott velük. Hogy lehetne okos érveléssel meggyőzni Margitot, anélkül, hogy meg kellene ölni? Másnap a prefektus pompás bírói széket építetett, és összehívta a város népét. Miután összegyűlt a férfiak és nők nagy sokasága, parancsot adott, hogy állítsák elő Krisztus szolgáját. Margit előtte állt, s a prefektus hízelgő szavakkal kezdett hozzászólni. Leány, látjuk, hogy vesztedbe indultál. Látjuk, hogy elméded bizonyos tévedések tartják fogva, és intelmeiknek nyakasan ellenállsz. Nem akarjuk vesztedet. Sőt, minden erőnkkel meg akarunk szabadítani, ezért buzdítunk. Hagyd el tévedésedet, és a kínzásoktól megmenekülhetsz. Fogadd el tehát a jó tanácsot, hogy üdvösséget találj, és ne ess a hóhérok kezébe. Íme, előtted van az élet, és a halál, az öröm és a gyötrelem. Nyújtsd ki a kezed, és választ, amit jobbnak látsz. Margit így válaszolt. Azt a jó tanácsot, mely az üdvösségre és az örömre vezet, Isten jóságából már megtaláltam, és szívembe zártam. Ez a tanács pedig az, hogy az Úr Jézus Krisztust, akiben erős a reményem, dicsőítsem, imádjam, áldjam és teljes szívemből tiszteljem, és őt soha el ne hagyjam. Erre Olibrius ezt mondta. Mióta megszólaltál, csak gőgös konoksággal feleselsz. Nem tudom, ki lehet az az oktalan, aki ilyen mesékkel meg tudott téveszteni téged. Már csak fiatalkorodnál fogva sem adhatsz magadtól ilyen választ. Margit erre így válaszolt. Bíró úr, ne csodálkozz azon, amit ilyen fiatalon mondok, mert nem emberi dolog ez. Aki az Úr Jézus Krisztusnak hűségesen szolgál, nem szorul világi mesterre, akitől megtanulná, mit mondjon vagy mit válaszoljon. Ő ugyanis azoknak, akik az ő erejében bíznak, megígérte. Mikor majd átadnak titeket a világi hatalmaknak a nevem miatt, s királyok és fejedelmek előtt fogtok állni, ne töprengjetek azon, mit mondjatok és mit válaszoljatok. Ha tehát ez így van, hitből merítettem a tudást. A hitben találtam meg mesteremet. Akkor a bíró azt mondta, te még nem tudod, mekkora a császárok méltatlankodása a keresztények miatt. Ezért állítod, hogy kitartasz a szerinted igaz és szent dologban. Szállj magadba, és sürgősen tedd meg, amit parancsolunk, azaz a megszabott napon velünk együtt imádd az Istenek fölségét, különben kínzások közepette fogod kilehelni lelkedet. Margit így felelt. Miért fenyegetsz engem, bíró? Ha az én Uram Jézus Krisztus csak ember lenne, ahogy te gondolod, és nem volna igaz Isten és igaz ember, égnek és földnek királya, fenyegetéseid megijesztenének. Mivel azonban Jézus az égben lakik, és letekint az alázatosokra, és oly hatalmas, hogyha úgy akarja téged és egész kíséretedet elnyeli a pokol torka, ezért a legostobább dolog volna elhagyni ezt az urat. fejet hajtani az üres bálványok előtt és azokat dicsőíteni. Megölhetsz, de Krisztus szeretetétől nem tudsz elszakítani. Halván ezt a prefektus szörnyű haragra gerjedt, és megparancsolta, hogy Margitot a hajánál fogva akasszák föl, és vesszőzzék meg. A hóhérok végrehajtották a parancsot, s úgy megverték, hogy testéből patakzott a vér. A körülött álló férfiak és asszonyok közül többen sírtak, és így szóltak a vértanúhoz. Annyira sajnálunk, amiért így kínoznak. Légy hát okos, és szánd meg a lelkedet. Könyörülj testeden, s legalább egy kicsit engedj a szavának. Talán megkönnyörül a bíró rajtad, és nem ölet meg. A Szent Szűz így válaszolt. Hagyjátok abba, tisztelt férfiak, s menjetek innen, nemes asszonyok, s könnyeitekkel ne akarjátok szétszakítani bensőmet, mert az apostol szava szerint megrontják a jó erkölcsöt a gonosz beszédek. Nem ítéllek el benneteket, mert emberségesen akartok cselekedni, de ha ismernétek az igazság fényét, nem csak engem nem akarnátok visszatartani a helyes útról, hanem ti magatok is csatlakoznátok hozzám. A bíró ekkor megparancsolta, hogy vonják kínpadra. A testét tépjék kampókkal. Látván, hogy az úr szűz szolgálója győzi a kínzást, kieszelték, hogy másnap mágián égetik el. Meghozták az ítéletet, majd visszavitték a börtönbe. Amikor Margit újra börtönben volt, mennyei vigasztalás örvendeztette meg. A naphoz hasonló isteni fényesség ragyogott föl cellájában. Egy hang így szólt Margithoz. Örülj, hűséges szűz, és újjongj, dicsőséges vértanú, mert sok csatában megvetetted a hamis istenek szertartásait, bátran hirdetted Krisztus nevének dicsőségét. Vértanúságod örök dicsőségbe visz, ahol az angyalokkal és a szentekkel örökre boldog leszel. E látogatástól Margit egyre erősebb lett, s lelke fölkészült a szenvedésre. Reggel a bíró kihozatta a börtönből, s a nép szeme láttára bírói széke elé parancsolta. Látván, hogy Margit vidám arccal jön eléje, elragadta a dű és ordítani kezdett. Te legostobább nőszemély, ha most azonnal a száddal meg nem vallod a halhatatlan isteneket, s be nem mutatod nekik az áldozatot, tűzzel kergetem ki belőled megátalkodott lelkedet. Ezek hallatára a szent vértanú így szólt a bíróhoz. Miért dühöngsz, s miért fenyegetsz engem a tűzzel? Fenyegetésedtől nem félek, s kínzásaid nem rettentenek, mert ha a jutalomra tekintek, ami rám vár, minden kínzás semminek tűnik. A jelen szenvedések ugyanis nem érhetők a jövendő dicsőségéhez, mely meg fog nyilvánulni bennünk. Ezért a mi úrunktól, Jézus Krisztustól sem tűz, sem kard, sem halál nem tud elszakítani. E szavakra a bíró kegyetlensége fellobbant, és megparancsolta, hogy ruhátlanul függesszék föl, és fáklyákkal égessék oldalát. Közben gúnyolódva mondta. Na, Margit, most örülj és örvendj Krisztusban, akit nem akartál megtagadni semmiképpen sem. Íme, a nyugalom és az öröm, amit ő szerez neked. Ha tud, jöjjön most segítségedre, és mentsen ki a tűzből. Margit így válaszolt. Gúnyolsz engem a pillanatnyi égetésért, s nem gondolsz az örök tűzre. Az égnek és földnek ura, aki a három ifjút kiragadta a tüzes kemencéből, enyhületet ad nekem, hogy ez a tűz ne pusztítson el, s én a három ifjúval együtt énekeljem a dicsőítő himnuszt. S íme az Úr csodálatos kegyelme. Margit úgy érezte a fáklya lángját, mintha gyenge harmat érinteni. A Akkor a bíró megparancsolta, hogy hozzanak egy nagy kádot. Töltsék meg színültig vízzel, kötözzék meg a kezét és lábát, és dobják bele. Margit az úrhoz imádkozott. Uram, oldd föl-e köteléket, hogy a dicséret áldozatát áldozzam neked, s a nép látva ezt, higgye, hogy te vagy az egyedüli Isten. Dicsőséges vagy, és a nyomorult világ nem ismer téged. E szóra szétszakadtak a kötelékek, és sértetlenül kilépett a kádból. A jelenlévők ámulva mondták: valóban nagy és igaz az az Isten, akinek ez a szűz szolgál, hiszen imájára nagy csodák történtek. Margit pedig megragadván az alkalmat szólni kezdett hozzájuk. Ti okos férfiak, figyeljetek rám, és tudjátok meg, hogy az Úr Krisztus mindenek teremtője. Neki szolgál minden teremtmény, ahogy ezt a velem történtekből ti magatok is nyilvánvalóan láthatjátok. Térjetek meg teremtőtökhöz, és lelketek üdvözítőjéhez. Ha egész lélekkel megtértek hozzá, megkeresztelkedtek, a keresztény hitet cselekedettel és hitvallással megőrzitek, nem csak a lelketek talál boldog nyugalmat, hanem föltámadáskor lelketek és testetek egyaránt örökre boldog lesz. A bíró látva Margit legyőzhetetlen álhatatosságát megparancsolta, hogy Margitot is fejezzék le. A hóhérok kivitték a városból a kivégzés helyére. Margit annyit kért, hogy adjanak neki egy kis időt imádságra. Így imádkozott: dicsőítelek téged, Uram Jézus Krisztus! Magasztalom és áldom nevedet, mert hatalmas erő törékenységemet megerősítette, és diadalmassá tett a harcban. Alázattal kérlek, hogy most angyalait fogadják lelkemet, szentjeid seregével együtt kapjam meg az örök boldogságot, s megláthassam a te színedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen. E szavak után fölszólította a hóhért, hogy tegye a dolgát. Az pedig a parancsnak megfelelően lefejezte. A keresztények eljöttek és elvitték a testét, s méltó tisztelettel eltemették. Amikor az egyház visszanyerte a békét, sírja fölé bazilikát építettek az Úr Jézus Krisztus dicsőségére.

Fogom a kezed. Beszélgetések a házas élet szépségeiről, örömeiről és kihívásairól Weber Csilla pszichológussal.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorral, a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják, és állandó vendégemet nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén, Weber Csilla pszichológust. Isten hozott, drága Csilla néni!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Hát egy csodálatosan szép témát kezdtünk mi el a gyermekekkel kapcsolatosan, az ő érzelmi szükségleteikről beszélünk, és egyre jobban érződik a felnőttek viselkedésén, a fiatalok viselkedésén, hogy milyen fontos lenne erről nem csak beszélni, hanem megpróbálni a gyakorlatba ültetni azokat a változtatási lehetőségeket, amit a fejlődés lélektan elmondja, hogy lehetségesek. Tehát tulajdonképpen egész életünk során az érzelmi intelligenciánk az fejlődik, ami azt jelenti, hogy bármikor hozhatunk egy olyan változást az életünkben, a viselkedésünkben, a másik emberhez való viszonyulásunkban, ami pozitív irányba vinné az egész társadalomnak a légkörét, a szellemét, az egymáshoz való hozzáállásunkat. No, ezekről beszéltünk, hát körülbelül a 10 éves korig azt mondtuk, hogy a kisiskolás korral befejeztük, és most elkezdődne a kamaszkor, kiskamaszkor és kamaszkor. Arról szeretnék beszélni, és azt szeretném megmutatni, hogy mi az, amit szülőként, pedagógusként, gyermekekkel foglalkozóként tenni tudunk, hogyan tudnánk őket úgy nevelni, irányítani, befolyásolni, hogy egészséges, lelkületű felnőttekké váljanak. Amikor valakinek elmondtam, hogy miről fogok beszélni, akkor hát nagyon meg volt botránkozva, hogy is merek belekezdeni erről beszélni. Hát mit tudom én azt, hogy hogyan viselkednek a mai kamaszok? Na, ez volt a lényeg. Hát persze voltak nekem is kamasz gyerekeim, ezelőtt 30 évvel, 20-25 évvel. Aztán utána kamaszokkal, fiatalokkal foglalkoztam sok éven keresztül, sok tapasztalatom volt. Hála Istennek azért most is a családban elég sok, és most már garszonként a kamaszkorú, és nem kisgyermekkorú gyermek körülöttem, akikkel még mindig tudok beszélgetni, szót érteni, akik még mindig kedvesen mondják, hogy te nem vagy öreg, te Csilla vagy. Ez az én nagy ütőkártyám, hogy velem lehet beszélgetni, örömmel, szeretettel ülnek le. Persze tényleg így van. Nagyon sok mindent nem tudok, de nagyon sok mindenről hallok, és igyekszem követni még a szakirodalmat is, hogy hát lássam, hol vannak a bajok, mik azok a problémák, ami miatt ennyire kijelentjük, hogy a mai fiatalokat. Egyáltalán a serdülőkor az egyik legnehezebb időszak, amitől gyakorlatilag minden család fél. Jézus Isten serdül a kölyök, mondja Uzsainé Pécsi Rita nagyon szép két podcastjében, amit kérem szépen meghallgatni, én magam is nagyon sokban támaszkodtam az ő gondolataira, vagy követtem az ő gondolatmenetét a saját eszemben is. Tehát igen, serdül a gyermek, és félünk tőle, hogy mi fog akkor történni. Ugyanis ez a kor, ami most először is nagyon kitolódott, egy nagyon hosszú életkori szakasz lett, hiszen a 9-10 éves korban már elkezdődnek a serdülésnek a fizikai jelei, a hormonális és a testet átformáló jelei, és tart egészen, azt mondják, a 21-23 éves korig. Régebben azt mondtuk, hogy 18 éves kor, hát az a nagykorosítás, avatás, minden ceremóniával járó felnőttek közé való beiktatásnak a kora, Hát nem, bizony, most már egyre gyakrabban, mondjuk, hogy ez 21-23 éves korban van. És talán a képalkotó diagnózisok is segítették azt, hogy rájöjjünk, hogy az agy kéreg elsősorban. Érése nem történik meg 18 éves korig, és főleg az a bizonyos prefrontális kéreg, ami az indulatok szabályozásáért felel. Azok az agyi területek, amik az előre tervezést követnék, és ott alakulhatna ki ez a képességünk, sajnos nem fejlődnek ki, csak erre a 20 év utáni életkorra. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit is lehetne segíteni, vagy miben lehetne segíteni a gyermekeinknek, nagyon nagy szükségünk lenne arra, hogy ismerjük őket. Na, ezt folyton elmondjuk, hogy ismerjük a gyermekeinket, milyen fontos lenne. Hát 10 éves korukig úgy nagyjából elmondják a családok, hogy ismerjék is, tudják is a gyermekeikről, hogy milyenek, de ahogy elkezdődik a kamaszkor, és az egész gyermeki személyiség szétesik darabjaira, olyan változások kezdődnek, aminek az alapja biológiai, a neurohormonális rendszernek az érése, az átalakulása, ami maga után vonja a lelki változásokat is, és a saját magukra nem ismerő gyermekekkel találjuk szembe magunkat. Ők maguk se tudják, hogy mi történik velük. Valahol azt hallottam, hogy azt mondta, hogy mintha egy sapka lenne húzva a fejemre, olyan vagyok. Sokszor betegségnek mondják. A szülők azt mondják, hogy hát nem normális, hát az én gyerekem ilyet soha nem csinált. Hát most mi történik vele? Hogy mi történik, és hogyan látja ő maga erre remek példát, vagy remek leírást ad Janikovszki Éva a Tükör előtt című monológia, ami egy kamasznak a monológia, és szeretném, ha ezt most meghallgatnánk együtt.
2: Janikovszki Éva, a Tükör előtt, egy kamasz monológia. Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. Hiába bámulom magam a tükörben, ez napról napra csak rosszabb lesz. A legfantasztikusabb az, hogy észre se vettem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert tavaly még egész normális srác voltam, azt tuti, arra még emlékszem. Nem is néztem én akkor sose tükörbe, csak ha véletlenül neki mentem. De most muszáj. Most folyton bámulnom kell magam, mert hogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látványosság. Másnak szakáll a nő, nekem csak valami piszok tenyészik az államom meg a szájam fölött. Mással azért arénáznak otthon, hogy borotválkozzon rendesen. Velem azért muriznak az öregek, hogy miért nem mosdok. Mintha azt a piszkot le lehetne mosni. Nem értik, egyszerűen nem értik, hogy nekem az a piszok a szakállam, és az nem jön le. Tavaly is piszkos voltam. Emlékszem rá, hogy piszkos voltam, de az legalább normális piszok volt. Az lejött, ha megmosdottam. És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. Az idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Csak tudnám, hogy mitől van ez. Ha legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ezt a vacakot se növeszteni nem érdemes, se levágatni, mert ez nem haj, ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogyan fésülködjön, de ezt fésülni se lehet. Ha előre fésülöm, ronda. Ha hátra fésülöm, ronda. Ha elválasztom, akkor a legrondább. Fantasztikus. És a szemem? Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni se tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. nem mintha rosszul látnék, prímán látok, azzal nincs baj, hanem a nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog. Tuti, hogy nem, mert biztos, hogy rám szólnak. Most mit bámulsz olyan hülyén? Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor persze az van, hogy hozzád beszélek, fiam, nem a falnak, ne vágj olyan unatkozó képet. És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének folyton rá. Most miért húzod el a szádat, már megint mi nem tetszik? Pedig én semmit se csinálok vele. Egyszerűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus? És amikor már végre elfelejteném az egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem van, akkor tuti, hogy bejön a megjegyzés. Pont úgy röhögsz, mint egy fakutya. Ettől persze mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg az a baj. Hogy te micsoda fancsali pofákat tudsz vágni? Hű, hogy én hányszor hallom ezt, de mit csináljak? Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj, mert más, ha már a feje ilyen pocsék, legalább különben normális. De én sovány vagyok. Belőlem sose lesz izompók. Soha az életben. Pedig egészen normális kisrácnak indultam. Tavaly még volt rajtam izom. A karomon, a lábamon. Volt vállam, meg minden. Sose néztem tükörbe, mert nem érdekelt az ügy, de tudom, hogy tavaly volt rajtam izom. Normális formám volt. Az idén meg, mint akin átment az úthenger, piszokul megnyúltam. Vékony a karom. Vékony a lábam. Eltűnt a vállam. Hiába veszek föl két pulcsit, hogy mutassak valamit, mintha a válfán lógna. Más, ha már ilyen piszokul sovány, legalább tud lezseren mozogni. Lezseren, mintha direkt volna sovány. De én hiába himbálom magam. Hiába járok zsebre dugott kézzel, görnyet háttal. Hiába dobálom a lábam, hiába csoszogok. Nincs benne semmi elegancia. Próbálhatok én akármit, rajtam már semmi se segít. Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. Nem csoda, ha a Kati rám se néz.

0: Miután végighallgattuk ezt a síralmait ennek a kamasznak, és a saját magával való szembesülését, azt hiszem, hogy egy kicsit másképp látjuk a helyzetet. Ugyanis ahhoz, hogy segíteni tudjunk a gyermekünknek, megint ott tartunk, hogy önismeretre, vagyis saját magunk ismeretére, mint szülőnek az ismeretére, és a gyermekünknek az ismeretére van szükség, vagyis ismernünk kell, hogy mi történik a gyermekben. Ez alatt az idő alatt, és csak azután tudunk segíteni, illetve beavatkozni valamilyen formába ebbe a folyamatba. Tehát önismeret, gyermekismeret. Önismeretre miért van szükség? Azért, hogy tudjam magamról, hogy hogyan szoktam reagálni, amikor valamilyen számomra ismeretlen kritikus helyzetben vagyok például. Mert hogy ez fog előfordulni, hogy olyasmikkel fogok szembesülni, hogy a gyermekem lóg az órákról, hogy a gyermekem lógott az iskolából, hogy olyan gyerekekkel barátkozott, akiről én, ja Istenem, meg vagyok győződve, hogy bizony nagyon rossz felé viszik. És hát egy csomó más minden, amit elmondhattak olyan szülők, akik kamasz gyerekeknek a szülei. Tehát ezeket nekem ismernem kell, hogy miért történnek. Mi történik, mi zajlik le az én gyermekembe most. És akkor a megfelelő módszereket ismerem-e hozzá. Igazából úgy tanácsot nem tudok adni, hogy azt mondjam, hogy ekkor, ha így csinál, ha hazudott, ezt esélyt csinálni, ha valamit elcsent, akkor azt esélyt csinálni, ha lúgott, azt esélyt csinálni. Én két dologra szeretném felhívni a szülők figyelmét, vagy két dolgot ajánlanék, és ez a két dolog szorosan összefügg. Egy bizalomteli szeretet. Ez az egyik, a másik nagyfokú türelem. Most mondjam azt, hogy az idő majd mindent megold, nem erről szól. De ahhoz viszont, hogy én megfelelő módon tudjak válaszolni, óriási önuralomra, óriási türelemre van szükségem, hogy ne essek kétségbe, hogy na most aztán vége mindennek, mert biztos tolvaj vagy csavargó lesz belőle. Bízzak benne, hogy ez az időszak is elmúlik. Ugyanúgy, ahogy a DAC korszakot is túléltük, valójában nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy második DAC korszak. Sőt, olyat is olvastam, hogy az érzelmi életük az a két éves kori gyermeknek az érzelmi reakcióira gerül vissza. Hát tényleg annyiszor dacolnak, annyiszor csapkodnak. Nagyon jól emlékszem, amikor rám vágta az ajtót a lányom, és nagy megerőltetésembe került, hogy utána menjek és elmondjam higgadtan, hogy ameddig én soha nem vágom rá az ajtót semmiért, akármit mondasz, addig ez neked sincs megengedve. És senkire nem vágjuk rá az ajtót. Ugye, ez én csodálatos jó gyermekem, megtette, persze. Mert hogy csak semmi más, csak az indulat vezérelte, amit sajnos nem tudott szabályozni. Tehát, ismernünk kell először is azt, hogy a hormonális változások óriásiak. A dopamin termelés nagyon megnő, és az élménykeresés az a legfontosabb. Csináljuk, ezt csináljuk, azt csináljuk, ilyen bulit, olyan bulit, ilyen huncultságot, olyan huncultságot, amint utána jót kacagunk, de rájövünk, hogy nem is olyan nagyon volt ez kacagtatni való, tehát egy valójában egy rossz dolog volt, ami most a végeredmény lett, tehát nem kellett volna megtenni. Na most, amiket tesznek, az azért, hogy mi ne vegyük észre, hát nagyon igyekeznek egy fallal elzárni. Ez mit jelent? Mikor megkérdez az, hogy vett az iskolában, hogy mi történt? Semmi. Ugye ez csak természetes. Nem mesélnek arról, ami történt, vagy legalábbis nem azonnal. Azért van az, hogy azt mondtam, hogy a szeretetteljes, bizalmi légkör, amiben biztonságban érzi magát, és esetleg elmeri mondani azt is, amiről tudja, hogy nem volt helyes. És tudja, hogy én nem fogom helyeselni. De azt is tudja, hogy egyetlen, aki segíteni tud neki, most a szülő, és talán el fogja nekem mondani. Ha nem én vagyok az, akkor nagyon jó, ha van egy, hát egy idegen felnőtt, egy érett idegen felnőtt személy, akivel bizalmi viszonyban van. Akinek mindezakat, amiket elkövetett, vagy legalább csak gondolatban elindult benne, megmeri osztani. És mivel valójában egy újjászületéséről beszélünk a személyiségnek, ezt nagyon kedvesen pont Pécsi Rita bábának nevezi, tehát ilyen bábákra lenne szükség, akikkel az a felnőtt, akik a segítségükre vannak, megmerik osztani az ő problémáikat. Ugyanakkor, hogy kit választ erre, hát az bizony nagyon sokban függ az, hogy milyen családi légkörben nő fel. Ez lehet akár egy jóval nagyobb testvér is, bár itt a testvérrel való kapcsolat az elég zűrös néha, de lehet egy tanár is, akivel jó viszonyban van, lehet egy olyan nagynéni vagy nagybácsi, akivel szintén olyan helyzet van, hogy olyan érzelmi viszonyban van, hogy megmeri osztani ezeket az érzéseit, amik annyira kaotikusak. És ezek, ha jól választott, akkor segítségükre is lesznek. Egyre nagyobb az önállósodásra való törekvésük. És ez egy nagyon fontos dolog a fejlődés szempontjából, hogy mennyire vesszük komolyan azt, hogy nekik joguk van önállóan dönteni bizonyos dolgokról. Ha kikérjük a véleményüket. Egy nagyon kedves előadást hallgattam meg a napokban, ahol egy művészházaspár 13 éves kislánya is jelen volt, és az alfa és az Z generációról, tehát a mostani kamaszokról volt nagyjából szó, és ott mondták el, hogy ők mindig kikérik a gyermek véleményét. Bármilyen családi probléma van, és döntésről lenne szó. És pedig miért? Mert hogy azt tapasztalták, hogy a gyermek, a 13 éves kamaszlányuk néha egy teljesen más szemszögből kezdi nézni ugyanazt a problémát, és bizony van olyan, hogy egy sokkal jobb megoldást talál egy-egy döntés esetében. A gyermek viszont mit érez? Az, hogy komolyan vesznek, az, hogy szavam van, meghallgattak, tudtam jó választ adni, vagy ha nem, akkor én tanultam abból, amiket hallottam a szüleimtől, tehát értékesnek érzem magam. Nő az önbizalma, nő az önértékelése. Nem felejtem el, hogy 11-12-ben annak idején egy felmérést végeztem, és úgy beszélgettünk utána, és akkor mondták azt, hogy hát ez az egy baj, hogy soha nem kérdeznek meg bennünket semmiről. Érdekes volt, mert ez az Adi Liceum Nagyváradon nem erről volt híres, hogy autokratikus nevelési módokat használtak, de valószínű, hogy akkor egy olyan periódus volt, és ez volt a véleményük, ez az érzés volt bennük. Na most jellemző rájuk, hogy valójában a direkt irányítást nem tűrik. Majd mondom, hogy mit csinálj. 10 éves korig igencsak hatásos volt. így kell csinálni, úgy kell csinálni, megfogadták. Na most az, ha én valamire azt mondom, hogy ezt meg így kell csinálni, és ez már pedig ez lesz, akkor kicsoda botrány. Majdnem valószínű, hogy minden lesz, csak az nem. Vagy ha elhangzik az az, hogy nem szabad, nem lehet, akkor megint abban a pillanatban kezdődik a vita. És örüljünk neki, hogyha vita kezdődik, és nem a fal húzódik fel, mert ez a fal ilyen, hogy így fellejárkál. Jól tele van szórva tüskékkel, amivel oda mondanak a kedves felnőttek, és azt is tűrni kell, és bírni kell. Tehát az, hogyha elkezdünk valamiről beszélgetni, és valamiben kinyilvánítjuk a véleményünket, arra nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy milyen stílusban tesszük. Illetve, hogy az irányításunk arra, ami a saját értékrendszerünk, hiszen akármit is teszünk, csak a saját értékrendszerünk szerint tudunk irányítani. Minden szülőben megvan az, hogy mi az, amit jónak, rossznak, szépnek és igaznak tart. És afele próbálja terelgetni a gyerekét. Na most, ha ennek ellent mond, akkor nem abban a pillanatban még ráadásul lehülyézem, vagy valamivel az egész személyiségét sértem meg, hogyha ezt a szót használhatom, azt veszem semmibe, és nem csak azt az egy véleményt, mert abban az esetben, ha azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy ez ezért és ezért nem helyes, vagy én ezt így és így látom. Mindenképpen arra törekedjünk, hogy kevés szabály legyen, ami áthághatatlan. Tehát, hogy azokat a korlátokat, a határokat, amiket meghúzunk, az lehetőleg ne millió dolog legyen, legyen 2-3 olyan, amiről tudom, hogy ezt nem teheti meg. És akkor megkérdeznélek téged is, hogy a lányokkal, nálatok vannak-e olyan szabályok, amiket mondjuk azt mondhat, hogy ezt nem lehet, és megmagyarázva, hogy miért.
1: Hát vannak ilyen szabályok, az egyik, talán az egyik legfontosabb szabály az, hogy mindig kell szóljon, hogy hol van, és mit csinál, és hova megy. Tehát sehova nem megyünk úgy el, hogy nem szólunk előtte, hogy ide megyek, eddig leszek, addig leszek, úgy leszek, és ezt valahol mi is, tehát ehhez a szabályhoz mi is alkalmazkodunk. Tehát, hogyha valamelyikünk is elmegy, akkor ez egy ilyen családi szabály, akkor szólunk, hogy ne várjatok ebédre, mert ez a dolgom, vagy tovább maradok, vagy valami közbe jött. Ugyanezt elvárjuk tőlük is, hogy nem vagyunk zárkózottak, tehát elengedjük őket, de mindig kell tudjuk, hogy hol jár, mit csinál, vagy hogy mikor jön, igen, tehát hogy elérhető legyen nagyjából. Hát ez egy alap dolog, hogy kell tudjam, hogy ha ő most kijött az iskolából, és mondjuk be akar menni egyet kávézni a kis barátnőjével, nincsen semmi gond, de akkor nyom egy üzenetet, hogy anya, később jövök, mert beültünk egyet kávézni, vagy fagyizni, vagy valami. Tehát a kommunikáció, hogy tudjuk, hogy hol van, mikor jön. Ez talán ez az egyik alap, ez a fő szabály, mondjam így. Azon kívül, ami nekünk így fontos, nyilván, hogy vigyázzon a testi épségére, ez a másik dolog. Például, ami másik nagyon fontos dolog, amit én fontosnak tartottam, elmondani nekik, hogy bárhova mennek, bármilyen, beülnek egyet kávézni, vagy üdítőt inni, vagy akár valamilyen buliba elmennek, akkor arra nagyon ügyeljen, hogy amit egyszer a kezébe vett, poharat, vagy üveget, vagy bármit, üdítőst, azt nem teszi le, vagy ha kiment a mosdóba, vagy valami, akkor abból már nem iszik, mert sajnos nagyon sok olyan esetről hallottunk, hogy belekevernek italokba ezt, azt, amazt. Ugye nagyobbik lányom az középiskolás ilyen gólyabálokra eljárt, és fontosnak tartottam, hogy erre nagyon figyeljen, előtte nyissák ki, tehát hogy az ilyen dolgokra például, hogy nagyon, nagyon ügyeljen.
0: Mind a kettő, amit elmondtál, az rendkívül lényeges, és az első az, amit én is minden alkalommal elmondok. Sajnos nagyon sokszor találkozom olyan gyermekekkel, akikről megkérdezzük, hogy jó, és akkor anyád hol van? Hát még tudom én. No, hát hogyha anyámról nem tudom, hogy hol van, hogy hol érhető el, mondjuk a mobiltelefon világában tény és való, hogy ez egy óriási könnyebbség. Mert bármikor küldhetsz üzenetet, bármikor felhívhatod valahol, de akkor olyan helyzetben legyünk, hogy elérhetők legyünk. Tehát én beültem most egy értekezletre, és le kell zárjam a telefonomat, ugye?
1: Igen.
0: Akkor legalább üzenet formájában tudjon a gyermek elérni. Tehát ez, hogy a családban az a szellem uralkodjon, hogy tudjuk egymásról, hogy hol van, és hol elérhető. És nem kerülünk abba a helyzetbe, mint amikor Pesten megtörtént az a tragédia az egyik buli alkalmával, hogy leszakadt a épület, valami volt, és a szülők azt se tudták egy része, hogy ott volt a gyermekük. Este, hamaszok, nem tudja a szülő, hogy hol van a gyermeke. És az, hogy ismerem, akikkel együtt van, tehát a baráti körnek az ismerete rendkívül fontos lenne. És nagyon érdekes, ez mint kísérlet volt igazolva, hogy a kis csoportokon belül, ugye hát egymást védik, egymást ismerik, ez még hozzátehető, hogy nagyon jó, hogyha elmennek valahova így bulizni, akkor legyenek 4-5-en, akik egymásra is vigyáznak. És olyankor az ember még kontrollálja magát, és úgymond viselkedik, ugye? Na most, mikor nagyobb csoportról van szó, amikor már az arctalanság, nem ismerem a másikat, nem ismerek 5-10-et azok közül, ott már gátlástalanabbá válsz, és ott már sokkal több mindent megenged. Tehát ezért tessék vigyázni a fesztiválokkal. Mert ott aztán annyian vagyunk, és akkor is lehetőleg legyen egy szűkebb baráti kör, akivel együtt vagyok, és akik tudják rólam, hogy most pont hol vagyok, és kivel vagyok. Tehát ez mint egy ilyen irányelv, mert ezzel sok mindent megelőzhetünk. Ez az italokkal kapcsolatosan bizony sajnos igen. Ez a másik, hogy beletesznek, elkábítanak, tehát ez meg főleg a nagyobb csoportoknál van, hogy amikor nem veszed észre, akkor történik meg, és kipécéznek is. Tehát nem rémítgetni szeretnénk, sem, egy pillanatig se, és nem arról szól, hogy nem mehetnek el. De az, hogy megvan az idő, hogy mikor jövök haza, az is nagyon fontos. Én soha nem felejtem el, hogy az én gyerekem, hát ugye én szerencsés voltam abból a szempontból, sajnos csak voltam, hogy fiam lányom volt, és együtt voltak, és egy alkalommal, nem tudom mi volt éjfél, nem tudom mi volt megadva, de a lényeg az, hogy mikor jöttek haza, hát futva, mert 15 percet késtek, és én ilyen döbbetten néztem, mondom, de miért kellett így rohanni? De anya, te mindig megengedsz nekünk mindent, és elengedsz, és akkor mi most elnéztük az órát, és nem tudtunk úgy eljönni, és nem akartuk, hogy izzulj. Na hát ez nagyon jól esett, és nagyon örültem neki, és elmondtam, hogy hát nem a 10 percekért fogok izgulni, ez biztos, hogy tehát nem ez a lényeg, de az, hogy betartjuk azokat a szabályokat nagyjából, amik vannak, az viszont tényleg nagyon fontos lesz. Na most, ha túl sok van ebből a szabályból, és túl sok a korlát, akkor azokat már nagyon nehéz betartani. Tehát az indirekt módon való irányításuk, az lehet különböző filmeknek a megnézésével, és csak úgy a filmeket tárgyaljuk meg, és abból vonom le azokat a következtetéseket, vagy hívom fel a figyelmet arra, ami ott történik, hogy ebből ennek ez lett a következménye. Milyen furcsa volt az a szereplő, milyen jó volt annak a másiknak a hozzáállása. Na de hagyom őt is beszélni, és kérdezem őt is. Az irányításban a kérdezés az egy rendkívül jó módszer. És te hogy látod? Te mit gondolsz róla? Veletek szokott ilyesmi történni? Volt már ilyen az osztályban? Hallottál már ilyesmiről? Tehát ezzel nagyon sok mindent, a helyesléseddel, a véleményeddel, lehet, hogy azt mondják rá, hogy hát az 200 évvel ezelőtt a te idődben volt úgy, el lehet mosolyogni rajta, lehet humorizálni vele, persze, de azzal együtt minden megmaradt. Nem is hisszük el, hogy mikor fog előjönni az, amit 12 éves korában mondtál neki. Milyen teljesen hasonló helyzetben, 20 éves korában esetleg. Akkor fog előjönni, hogy hoppá, ez már egyszer ismerős helyzet, ez már történt, ez már rosszul végződött, akkor még egyszer nem lépek bele. És a vitatkozások. Kérem szépen, lehet vitatkozni. Hát hogyne, civilizált módon. Sose felejtem el a drága vallástanárnőjét a fiamnak, aki átkiabált a túloldalról, hogy váj, olyan jót vitatkoztam a fiatal ma vallás órán. Tele vannak kétkedéssel, tele vannak új gondolatokkal, mindent megkérdőjeleznek. Ugye ez a másik jellemző. Mindenki hülye, mindenki inkompetens, nem ért hozzá, miért van ott, hogy lehet ilyen szerencsétlen. Tehát állandó jelleggel mindent megkérdőjelezve, és mindent lefigymálva. Pontosan azért, hogy a saját kisebb rendőrségi érzésű. Hát azt, ahogy magát jellemzi a Janikovszky monológban, azt a kisebb rendőrségi érzés, hogy még a kata se vesz észre, persze, ahogy befejeződik. Hát nem veszi észre senki, mert ő most olyan szerencsétlennek érzi magát. Nagyon sok a depresszív színezetű tünet. Tehát el van keseredve amiatt, hogy pattanásos, hogy nem nő a szakálla, hogy nincs olyan izomzata, amilyet szeretne, és akkor még csillogni se tud valamilyen csodálatos produkcióval, meg hát a tanulás se biztos, hogy olyan jól megy, és hogy igazából úgy kompenzálja az egészet, ő végigvágja magát a kanapén délután és fél délutánig. Most fondírozik magában, hogy most akkor hogy és mi lesz, és akkor mi lenne, ha ezt csinálnám, azt csinálnám, vagy nekiállnak, és megy a csetelés, és megy az egymás közötti gondolatcsere, aminek csak az a hátulütője, hogy nem a saját véleménye esetleg, hanem a társaságnak, a barátnak a véleménye az, ami meggyőzi őt, aztán, hogy merre fele, az már megint egy kétséges dolog. Az biztos, hogy az állandó kérdések, hogy ki vagyok, milyen vagyok, miért vagyok, mik a céljaim, mi lesz belőlem. Tehát az én központúságuk, egy teljes én vakság van ugyanakkor, magát nem látja reálisan. Vagy pedig, ha látja, akkor nagyon negatívan látja, ugye, ahogy a kis monológ is mondja. De érveket gyűjt, provokál, küzdeni akar, tehát állandó ellenkezésbe. Az abszolút értékeket, ez a Jóistentől kezdve a testvéreig mindenkit megkritizál valamiért. És ezzel próbálja a saját értékét fenntartani, mert ő ezt másképp csinálna, és másképp fogja csinálni. És akkor elereszti a fantáziáját, hogy ő majd hogy fogja csinálni, mi lesz és hogy lesz. És akkor az a kérdés, hogy most húzzuk vissza, és mondjuk azt, hogy hagyjad már ezeket a hülyeségeket. Soha nem felejtem el, hogy volt az egyik nagyon kedves paciensem, akit elhozott az anyukája, anorexiás lett, kórházba került, szóval nagyon-nagyon komoly problémái voltak. Azt hiszem, hogy tizedikes volt akkor, és az elképzelése az volt, hogy ő Japánba fogja leélni az életét. És ott élte le az életének egy részét, de sajnos ott is halt meg, mert tényleg kikerült Japánba. Tehát addig mindent, ami Japánnal kapcsolatos volt, könyvektől kezdve, filmekig, és mindent megnézett, elindult egyetemre Japán tanulni, és a végén bekerült egy szállodába recepciósnak, jött egy japán csoport, és az egyik úr elvette feleségül, és kiment Japánba, kikerült Japánba. Tehát igen, néha olyan fantáziák, olyan elképzelések indulnak be, amire azt mondjuk, hogy hát ez teljesen lehetetlen. Nem igaz, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát ha nagy kitartással, nagy akarattal, és még ráadásul támogató módon állunk hozzá, igen, lehetséges, csak akarni kell. Kitartás kell hozzá. Nem csak fej kell hozzá, hanem fenék is. És hogyha sok hasonló élményben van része, ami ezt még segíti is, akkor szárnyakat kapnak. És akkor, amikor szárnyakat kapnak, és ugye hát ez a korszaknak a vége felé van, ugye előbb ott mind keresgélnek, és aztán válogatni kezdenek, és rájönnek, hogy mi az, ami tényleg érték, és mi az, ami nem érték, és a végén valamit beépítenek magukba belőle. És kialakul a 20-as évek elejére, ugye kialakul egy erős személyiség mag, inkább azt mondom, mert hogy ez a személyiség azért még változik a következő években, tehát ez nem egy teljesen bebetonozott valami lesz. Tehát már ott tartunk, ugye, hogy megvolt a pályaválasztás, és hát egy külön kérdés lenne, hogy viszonyuljunk a pályaválasztáshoz, de itt egyelőre még arról beszélünk, hogy milyen emberi formálódnak. Hogy fontos lesz-e az, hogy becsületes legyek, hogy fontos lesz-e az, hogy dolgozni szeressek, és ehhez már ott 10 éves korban elkezdhetjük az, hogy a nagy önállósulás kezdődjön azzal, hogy maga rakja be a könyveit, maga ellenőrzi saját magát, hogy minden meglegyen, hogy az összes tornafelszerelés ott legyen, és minden, ami még szükséges, hogy elkészítse az uzsonnáját, aztán, hogy később megmelegítse esetleg az ebédét, hogy elmenjen bevásárolni, vagy segítsen a bevásárlásban. Tehát feladatokat adunk, hogy esetleg állatja van, vagy növényei vannak, amiről gondoskodni kell, illetve bármilyen feladatot adunk, annak legyen meg a következménye. Ellenőrizzük azt, hogy azt megcsinálta, vagy nem. Tehát nem úgy, hogy ő most ezt ki, jaj, de jó lenne, ha megcsinálná valaki, én megcsinálom, jó, aztán még 3 év múlva sincs meg. Átültetni egy virágot, mondok valamit, vagy kipucolni az állatnak a ketrecét. Tehát van egy csomó olyan dolog, amivel ezt mind meg tudjuk valósítani, az önállósodását is bátorítjuk, a sikerélmény önértékelés javulást ad, pozitív énképet, önbizalmat, hitet abban, hogy meg fogom állni a fejemet az életben, és amikor elérem ezt az iskolai évek vagy képzések végét, akkor ott van a lehetőségem, hogy na most akkor álljak neki, és kezdjek választani abból, hogy hol helyezkedek el, mit fogok csinálni, mik lesznek a feladataim, miket akarok megvalósítani, milyen párt választok, mert hogy ez is benne van, hiszen ez az életkor az, amikor a szülők helyét átveszi a csoport. Valójában a tükröt, azt fogják jobban szeretni azt a tükröt, amit a kis közösség tart elébük, hogy ilyen vagy. És nem akárkit fogadnak be, és nem akármilyen módon ezekbe a közösségekbe. Általában meg kell felelni bizonyos feltételeknek. És csak akkor kerülhet be. Na most, hogy milyen közösségbe akar bekerülni, és ott mit fognak, milyen tükröt elébe tartani, mi lesz a fontos annak a közösségnek, az is nagyban függ attól, hogy milyen értékek mentén alakítottuk addig az életét és a személyiségét. Hogy képes lesz-e nemet mondani esetleg olyan dolgokra abba a közösségbe, amiről tudja, hogy káros, nem jó. Vagy nem lesz képes, mert azt mondja, hogy inkább tartozni akarok hozzájuk, még ha ezeket a dolgokat csinálják is. Igen, nem egy könnyű feladat, ez biztos. Hát körülbelül nagyjából ezeket szerettem volna elmondani, rengeteg mindent lehetne még ezen kívül is mesélni és beszélgetni a serdülőkről, a kamaszokról, de hát rengeteg anyag van az interneten. Nagyon jó podcastek, és nagyon jó olvasnivalók is, úgyhogy bizalommal tudom ajánlani ezeket. És akkor a következőkben szeretném még azokat is ismertetni, hogy valójában amennyiben megszabtuk a határokat, és megegyeztünk a határokban, akkor azokra milyen reakciómódokat tapasztalhatunk, hiszen ez mind a mi kamaszaink viselkedésében fog megnyilvánulni. Ha megegyeztünk a határokban, és ez az egyesség azt jelenti, hogy ő is elmondta a véleményét, én is elmondtam, hogy mit szeretnék, és megszületett az egyesség, akkor ezek után mégis tapasztalhatjuk, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy viszonyul, és csak az elfogadást fogjuk ismerni ezekkel a határokkal szemben. Hát az első, ami ezzel kapcsolatos lenne, az ellenszegülés, ugye? A változásra mindenképpen ellenszegülünk, mert félek attól, hogy nem maradok abba a komfortzónába, amiben eddig voltak. És ilyenkor kezdődik, hogy de miért kell, de miért kényszerítesz, én se kényszerítelek az én határaimnak a betartására. Nincs más, mit tegyük, mint az, hogy annyit válaszolunk, hogy köszönöm, hogy elmondtad, értem, hogy mit akarsz mondani, de most úgy érzem, hogy ha ebben megegyeztünk, ezt akkor be is kell tartsuk, mert hidd el, mind a kettőnknek ez lesz a biztonság, ez lesz a jó. Az is igaz, hogy tesztelni is fogják a határokat. Meddig lehet elvenni, ugye? Apró változtatásokat kell mindenképpen eszközölni, és ez természetes is, hiszen például az idő, amikor hazajönnek, az azért csak tágul az életkorral együtt, tehát akkor természetes lesz, hogy meg fogják próbálni, hogy na jó, hát én most már 16 vagyok, akkor egy kicsit később jöhetek haza, ugye? Világosan megfogalmazzuk azt is, hogy igenis jelezzük, hogy most ez, amit csináltál, megtörtént, de akkor egyezünk meg valami másban, mint amiben eddig voltunk egyességben. Tehát a határátlépést észrevesszük. És abban a percben, ha kell, tényleg is lehet, akkor változtatunk rajta. De az is lehet, hogy figyelmen kívül fogják hagyni. Ez, mintha nem is tudná, ugye? Egyszerűen, ha valami olyasmiről van szó, ami nem tetszik neki, nem válaszol rá, nem törődik vele, az a legjobb, hogy megsértődik, és azt mondja, hogy én ezt nem fogom tovább csinálni. Mi muszáj ilyenkor is kitartsunk amellett, ami a határ volt. Egy megerősítés kell rá, és azt mondom, hogy nem, nem tudom elfogadni. Valamilyen következménye van. Mert szó volt róla, mert egyességet kötöttünk. Illetve egy másik lehetőség, hogy keresik a határnak az okait, és megkérdőjelezik. Eddig ez nem volt így, vagy ez ma már nem így van, ez a leggyakoribb, ugye? Te még csak úgy képzeled, hogy ugyanúgy van, mint a te idődben, nem. És ilyenkor mi elkezdünk automatikusan mentegetődni legtöbbször, és a megoldás az lenne talán, hogy nem kell magyarázkodni, nagyon röviden, nagyon egyszerűen, különben a határok megfogalmazásánál lényeges, hogy érthetően, röviden, egyszerűen adjuk meg. És ebben a helyzetben én így vagyok nyugodt. Az is előfordulhat, hogy azt mondod, mint szülő, hogy én akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy hány órakor jössz haza. Már mindenkit elengednek, ugye? Ez a másik. És miért kell neked? Mitől féltesz? Ja, ez volt a legjobb kérdés. amikor azt mondták a gyerekeim, hogy mitől félted, mi történhet velem? Igen. Hát elmeséltük. Ugye, hogy mi történhet?
1: Igen.
0: Vagy egy védekező pozíciót vesznek fel. Támadásnak érzik a saját önállóságuk ellen. Hát valójában azt mondják, hogy ha ennyire nem bízol meg bennem, ennyire nem tartasz engem képesnek, hogy ezt megcsináljam, és kiforgatják valósággal az egész határt, amit mondtam, és innen általában támadni szoktak. Na most ilyenkor sem szabad engedni. Nincs mit csinálni. Magamról elmondhatom, hogy én nekem... Ha ők védekező pozíciót vesznek, felmondhatom, hogy én másképp gondolom ezt az egészet. Bezzeg más régi alkalommal, másképp történt, azt is felhozhatják, és erre én azt is azt mondom, hogy nem, nem ez volt, nem akkor, nem századdal ezelőtt történt, hanem ez most történt, ebben a helyzetben sem volt megengedve, hogy ez megtörténjen. Na most egy másik lehet a némaság, amikor egész egyszerűen távolságtartókká válnak. Tehát ha egy olyan korlátot próbálunk bevezetni, amivel ők teljesen nem értenek egyet, és az is lehet, hogy az elején elfogadták, de egyszer csak azt mondják, hogy nem, akkor egy ilyen rövid távolságtartás következik be. Nem beszél, nem szól, nem vagyok éhes, nem akarok lefeküdni, nem akarok semmit csinálni. És semmire, akárhogy próbálkozol, nem megy. Na most ezzel együtt, akkor is csak azt tudom csinálni, hogy próbálkozok beszélgetni. Kérem szépen, lehet beszélni a kamaszokkal is. Nem ilyenkor, amikor pont ebben a fázisban vannak. Mindenképpen megkérdőjelezzük a viselkedését, azt, amit csinál, és azt mondjuk, hogy nézd, ez így nem fog megoldódni. Az ember azért ember, hogy képes megbeszélni dolgokat. Üljünk le, és beszéljük meg. Mondd el, mi az, ami neked ebben olyan rossz volt, hogy nem voltál hajlandó elfogadni. Vagy nem vagy hajlandó elfogadni. És én hiszem, hogy ilyenkor a némaság és a csönd is feloldódik. Borzalmas. Volt olyan egy család ismerősöm, ahol a szülő büntette a családtagokat azzal, hogyha nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő akarta, pontosan, tehát ahogy ő megpuszta a határokat, hogy napokig nem beszélt. Borzalmas. Gyermekekkel ilyet csinálni a lehető legrosszabb, mert magányosnak érzi magát, elhagyatottnak, nem szeretetnek, és ez a legborzasztóbb. Hát a természetes módja az elfogadás lenne a határoknak, na ezt nem elemzem tovább. Így is elég hosszúra sikerült ez a mai eszmefuttatásunk. Én remélem, hogy a kedves hallgatók azért valamilyen irányt azért csak kaptak a kamaszok kezeléséhez. Minden családban saját maguk kell, ezt megtalálják. Egyetlen dolog a bizalom, biztonságérzet, aminek az alapja a szeretet érzése. Ezt kell mindenben megvalósítani. Ezt kell érezze minden cselekedetünkben, minden mondatunkban. Ehhez kívánok nagyon sok sikert.
1: És ehhez adjon erőt is a Jóisten, meg kitartást, meg sok türelmet, ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk. Én megköszönöm, hogy a mai estén velünk voltál, megköszönöm a gondolataidat, és hát ilyen nagy bizalommal telve búcsúzunk el a kedves hallgatóktól, egy hónap múlva ismét találkozunk. Réber Csilla pszichológust hallották, és Vidikán Lokodi Tündét, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.